0: Hazai Turmix. Naponta 2x60 percben a magyar zenepiac gyümölcseivel.
1: Holnap reggelre kelve a vonat elvisz innen. Holnap reggelre kelve elmegyek.

köztetek. Mindent, mindent mi voltam, végképp felejtsetek. Mert én nem is léteztem, nem jártam közöttetek.

0: Körmend és a világhírei a 99.8-on.
1: Kellemes koranyári idő lesz a hétvégén. Sürgős eljárásban vizsgálja a Velencei Bizottság Sulyog Tamás köztársasági elnök ügyét. Vas és Zalavár megyében megszűnik, máshol azonban érvényben marad a tűzgyújtási tilalom. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Sürgős eljárásban vizsgálja a Velencei Bizottság Sulyog Tamás köztársasági elnök ügyét, írt a közösségi oldalán az államfő. Sulyog Tamás szerint a köztársasági elnök és más független alkotmányos intézmények vezetőinek tervezett elmozdítása alkotmányos válsághelyzetet idézhet elő. A Velencei Bizottság munkatársai várhatóan Budapestre érkeznek, hogy a helyszínen tájékozódjanak. Sulyog Tamás múlt héten fordult az Európai Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületéhez, miután Magyar Péter többször is lemondásra szólította fel, majd kilátásba helyezte, hogy az alaptörvény módosításával váltanák le. Péntektől Vas és Zalavár megyében megszűnik, máshol azonban érvényben marad a tűzgyújtási tilalom. A Nébih közölte, az ország többi részén a lehullott eső mennyisége nem volt elég a tűzkockázat csökkentéséhez, így a két vármegye kivételével tilos tüzet gyújtani az erdőkben, fásításokban és azok 200 méteres körzetében. Azbeszt szennyezés miatt két területet zár le a Gyéssev Szombathely térségében. A vasúttársaság péntek reggeltől lezárja a Szombathely szőlős megállóhely melletti P+R parkolót, és arra kéri az ott parkolókat, hogy mielőbb hagyják el a területet. A Vép vasútállomáson szintén lezárják a vágányokhoz vezető járdát és a kerékpártárolót is. Az utasok a füves területen keresztül közelíthetik meg a peronokat. A túlzott beépítések és lebetonozások veszélyeire figyelmeztetnek hazai kutatók. A szakértők szerint Magyarországon naponta akár 13 futballpályányi terület kerül ki a természetes körforgásból, miközben 1990 óta csaknem 22%-kal csökkent a mezőgazdasági területek nagysága. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a burkolt felszínek fokozzák a hőhullámok hatását, rontják a víz megtartó képességet és növelik az asszályok, valamint mint a villámárvizek kockázatát. A kutatók a meglévő épületek jobb hasznosítását, a barnamezős fejlesztések előtérbe helyezését és a talajvédelmi szabályok szigorítását sürgetik. Többen megsérültek, amikor összecsuklott egy utasszállító repülőgép futóműve a frankfurti repülőtéren. A Los Angelesbe induló járat még a beszállás előtt állt a kapunál, amikor a repülőgép eleje a betonra zuhant. A balesetben több földi dolgozó megsérült. A járatot üzemeltető Lufthansa vizsgálja a baleset okait.
0: Időjárás jelentés.
1: Pénteken átmenetileg többfelé megnövekszik a felhőzet, elszórtan záporok kialakulhatnak. Napközben 24-29 fok valószínű. Hasonlóan többnyire napos, kellemes, koranyári idő lesz a hétvégén is.
0: Kezdődik az egészség és életmód. A Körmend FM egészségtudatos magazinja. Egészség és életmód. Egy óra magunkért.

0: Természetesen munkámból adódóan már nem kevés érdekes interjú készítése áll mögöttem, de ezek között legek is vannak olyanok, amelyek tényleg felejthetetlenek, igazán újdonságnak, emlékezetesnek bizonyulnak számomra, és a stúdióban vagy a telefonos interjú műfajából következően az éteren keresztül olyan különleges egyéniségekkel találkozom, akiknek szakmai tudásuk, elhivatottságuk mellett értékrendjük, életszeretetük, jelen esetben majd, ahogy kiderül, az állatok iránti szeretet, segíteni akarás nagyon erősen meghatározó, és akár példaként is szolgálhat mások számára. A kővágó őrsi Lukácsi Fanni állatfizioterapeuta lesz a vendégem ma és jövő heti magazinunkban. Azaz, ezekben a műsorainkban most a kisállataink egészsége kerül a fókuszba, de majd, ahogy hallják, lesznek a beszélgetésnek olyan pillanatai is, amikor egy kicsit a témából kilépve életvezetési minták is elhangzanak azok számára, akik keresik a saját útjukat, még legyenek bárhány évesek is, sohasem késő, sőt, néha kötelező a megérzésekre, az intuíciókra hallgatni, ha váltanánk, akár pályamódosításban is. De majd erről is hallhatnak. No de vissza az alaptémához. A műsorból kiderül majd, mi is pontosan az állatfizioterápia, mi a célja, mióta érhető el hazánkban, milyen állatoknál a leggyakrabbennek igénybevétele, és pontosan milyen problémák után vannak ilyen kezelések. De szó lesz arról is, hogy néz ki egy kezelés a gyakorlatban, és kivégezheti. Itt ismerkedhetünk majd meg interjú alanyom szakmai életpályájával is. Arról is szó lesz, bár nagyon szoros a munkabeosztása, igyekszik találni időt új páciensek, például kisállatok, kutyák, macskák fizioterápiás kezelésére. A beszélgetés végén prevenciós jó tanácsokat is hallhatnak a szakembertől, majd a kisállattartók. Lukácsi Fannival akkor határoztam el az interjú elkészítését, mikor a Vasban is illetékességi területtel rendelkező Megyeserdei Menedék Alapítvány közösségi oldalán láttam meg, milyen hozzáértéssel és az állat iránti szeretet kezel egy törött lábú lovat a rehabilitációja érdekében. Következzen tehát az interjú Lukácsi Fanni állatfizioterapeutával, bízva abban, hogy sikerült az önök számára érdekes műsort összeállítanunk. Kíván kellemes rádióhallgatást önöknek itt a Körmend FM hullámhosszán, a szerkesztő Pogács Mónika.
1: Egészség és életmód. Egy

0: kiinduló pillanatért.
1: Egészségmagazinunkban ma este arról lesz szó, állati fizioterápiával segítik a négylábúakat kővágó őrsön egy praxisban. A rendelőt Lukácsi Fanni állatfizioterapeuta vezeti, aki elsősorban ortopédiai és neurológiai problémákkal küzdő állatok kezelését végzi. A praxisban a műtétek, sérülések és egyéb traumák utáni rehabilitáció mellett gyógytorna, masszázs, lágylézerterápia, manuálterápia és különböző mozgásfejlesztő kezelések is elérhetők. A szolgáltatások nem csak a gyógyulást segítik, hanem az idős, illetve sportoló állatok állapotának megőrzését is szolgálják. Lukácsi Fanni kővágó őrsön fogadja a kis állatokat, ugyanakkor lovak esetében az ország egész területén vállal kiszállást. A rendelő vonzás körzetébe Vasvár megye is beletartozik. A szakember szerint az állati fizioterápia fontos kiegészítője lehet az állatorvosi kezelésnek, különösen a mozgásszervi problémák, sérülések és műtétek utáni felépülés során. A műsor ma esti és jövő heti vendége Lukácsi Fanni állatfizioterapeuta lesz.
2: Lukácsi Fannival beszéltünk meg egy beszélgetést, egy nagyon különleges foglalkozása van, és az interjú előzményenként elárulom a hallgatóknak, hogy onnan jött az ötletem, hogy beszélgessek vele, hogy a Megyeserdei Menedék Alapítványnál egy, azt hiszem, hogy ló lehetett, annyira szeretettel és hozzáértéssel gondoskodott róla, és csillapította a fájdalmait, mindjárt ki is derül, hogy milyen szakmából kifolyólag, hogy elhatároztam, hogy muszáj veled beszélgetnem. Állati fizioterápiával foglalkozol, mi is pontosan ez?
3: Úgy szoktam a legegyszerűbben megmagyarázni, és üdvözlöm a kedves hallgatókat, és üdvözlök téged is, Monika, köszönöm szépen ezt a lehetőséget, hogy beszélgethetünk egy kicsit bővebben erről a szép szakmáról. Tehát az állatfizioterápia az gyakorlatilag a humán fizioterápiának a négylábú gerincesekre transponált verziója, tehát mi állatgyógytornászok vagyunk, csak egy kicsit bővebb hatáskörrel, illetve nem hatáskörrel, hanem ismeretanyaggal, mert nem csak tornáztatunk, hanem manuális és eszközös terápiákat is végzünk, tartási tanácsokat adunk a gazdiknak, és természetesen szorosan konzultálunk az állatorvosokkal az adott páciens leghatékonyabb gyógyítása érdekében.

0: A műsor ma esti és jövő heti vendége Lukácsi Fanni, állatfizioterapeuta.
1: Ez a szakma tulajdonképpen párhuzamosan alakult ki az emberi fizioterápiával, vagy ez új donság?
2: Ez egy pici csúszással, hát nyilván ez is az élsportból szivárog le a lakossági szintre, tehát ott, ahol komoly teljesítményre van szükség sportoló állatoknál, lovaknál, kutyáknál, ott jött az igény, hogy gyorsabban álljanak vissza a csúcs teljesítményre, gyorsabban legyenek, hamarabb legyenek versenyképesek, hamarabb álljanak vissza edzésbe egy sérülés után, és akkor itt a kreatív állatorvosok még évtizedekkel előtt kezdtek el a humán terápiában már alkalmazott kiegészítő kezeléseket alkalmazni. Most az egyszerűbb része az, hogy masszázs, kimozgatás és egyéb manuális terápiák, utána pedig az eszközös terápiák közül mágnes, ultrahang, elektroterápia, light-laser terápia. Ezeket szépen lassan szivárogtak át az állatgyógyászatba, már megfelelő klinikai szakirodalom is van hozzá, kutatásokkal, tehát teljesen bizonyítottan alátámasztott, hogy ami az embereknél működik, az nagy részben működik az állatoknál is. Természetesen hatékonyságban van eltérés, de igazándiból okosan alkalmazva, megfelelő irányítással és erősséggel a gyógyulást nagyon sok módon tudjuk serkenteni. Úgy a sportolóknál, mint az idősebbeknél, vagy egy baleset után, vagy egy bármilyen egészségügyi probléma után.
1: Már egy kicsit tulajdonképpen kijelölted azt az irányt, hogy milyen állatoknál a leggyakoribb ennek igénybevétele a kutyák, lovak. Ezen kívül van azért más állat is?
2: A képzés tekintetében ott válik szét, hogy kis állat és nagy állat, és akkor az igénybevétel szempontjából, már mint hogy a fizioterapeuták igénybevétel szempontjából a leggyakoribb a kutyák, utána a lovak. Én magam kezelek macskákat is, azon nagyon ritka kollégák közül vagyok az egyik, akik cicákat is vállalok, mert ők egy csodálatos állatfaj, és imádom
1: Igen.
2: őket, és nagyon
1: egyetértek.
2: Szeretek dolgozni. De nálam mondjuk már megfordult vadászgörény, meg nyuszi is, tehát házi kedvencként tartott vadászgörény, meg nyuszi. Tehát így, amennyire a képzés, meg az anatómiai ismeretek megengedik, így egy picit rugalmasabban dolgozhatunk, mint az embereknél a terapeuták.
1: Különben mellettem is itt ül éppen egy macska, ő is nagyban hallgatja ezt az interjút. Szintén egy kicsit már említetted, hogy pontosan milyen problémák után vannak ilyen kezelések, baleseteket említettél, idős kort az állatnál, milyen bajban segíthet?
2: Két külön válfaj van, amire nagyon egyszerűen szét tudjuk bontani az eseteket, amik érkeznek hozzánk. Az ortopédiai és neurológiai problémák, tehát az ortopédiai, ami valamely végtagot vagy mozgásszervet érintő probléma, ez balesetből, beleszületett problémából, gondolok itt a kutyáknál mondjuk a csípő vagy könyökdiszplázia, idősödőknél bármelyik izületnek az artritiszes, artrózisos elváltozása, ezek az ortopédiai problémák, és akkor a neurológiai problémák, az pedig a gerincoszlop valamely szakaszán az elváltozása. Nem megyek bele a klinikai részletekbe, de a porckorongsérvtől a gerinc csatornában történő bevérzés mindenféle előfordulhat, ami bénulással jár, és akkor a bénulásból a rehabilitációt is mi tudjuk végezni fizioterapeuták.

0: Egészség, egészség és életmód. És életmód. Egy óra magunkért. Egy óra magunkért.
1: Állati fizioterápiával segíti a négylábúakat kővágóőrsön Lukácsi Fanni állatfizioterapeuta. A szakember kővágóőrsön fogadja a kisállatokat, ugyanakkor lovak esetében az ország egész területén vállal kiszállást. A rendelő vonzás körzetébe vas is beletartozik. Folytatjuk a Lukácsi Fannival készített interjúnkat.
2: És akkor többnyire, de legtöbb esetben műtét utáni rehabilitációról van szó. Lovak esetében nálam hasúri műtétek után is vannak rehabos paciensek. Ilyen nagyon fontos, hogy a ló mondjuk egy kolika, vagy bármilyen hasúri műtét után minél hamarabb komfortosan tudjon mozogni, hogy ők főleg állva lépnek, és több száz kilót cipelnek a pocakjukba, tehát ott minden szövetnek megfelelően a helyén kell lenni, és gyorsan kell felerősödni, hogy ne legyen komplikáció a felépülés során, és aztán vannak a rekreációs vagy szenyor ellátások, tehát amikor tényleg egyszerűen csak egy verseny, vagy egy kiállítás, vagy egy nagyobb túra után egy kicsit lesántul, elfárad, nem tűnik komfortosnak a bőrében a gazdának az állat, és akkor keres fel egy fizioterapeutát, hogy egy picit mozgassuk ki, masszírozzuk meg, hozzuk helyre egy picit az elfáradt izmokat, inakat, és ugyanezt az öregeknél is, hogy hozzuk helyre a kicsit elfáradt izmokat, inakat, izületeket.
1: Ez egy nagyon összetett feladat, és hogyha azt kérdezem, hogy néz ki egy kezelés a gyakorlatban, akkor tudom, hogy lehetetlent kérdezek, mert ahány eset annyi, ezer ága van ennek, de mégis induljunk el onnan, hogy szóval itt amellett, hogy értesz az anatómiájukhoz, az állatoknak, és tudod, hogy mit, hogy tudnál segíteni rajtuk, a legelső nehézség, én legalábbis laikus úgy gondolom, nem is ez, hanem hogy a bizalmukba férkőzni, ez erre születni kell, hogy az állatok azonnal elfogadnak, vagy technika van hozzá?
2: Van ösztönös része, nagyon jól gondolod, de van tanulható része is. Egyszerűen így, hogy az ember kellő időt tölt egy bizonyos állatfajjal, akkor a gesztusait fogja érteni. Nem kell feltétlenül beszélni a páciensnek, hogy egy értelmes és teljes kommunikációt folytassunk vele. Bár sokkal könnyebb, ezt szoktuk a humán terápiába dolgozó kollégákkal megbeszélni, hogy ja, megmondja, hol fáj, hát úgy könnyű. és hát ugye anatómiát kell ismerni, a klinikumot kell ismerni, tehát hogy milyen elváltozás, milyen következményeket tud okozni, milyen tünetekkel jár, annak milyen következményes elváltozásai vannak az átterhelés miatt, tehát a biomechanikát is kell ismerni, akkor az, hogy ez egyszerűen csak egy steril történet, vagy egy fertőzés, ne adj Isten, egy mérgezés, és akkor, hogyha tényleg egy csúnya baleset van, gázolás, bukás, ilyesmi, és abból ott nagyon összekeveredtek a dolgok, hogy rakjuk helyre, vagy hogy segítjük, hogy a szervezet helyre rakja mindenféle alkatrészeit, amik ott zúzódtak, törtek, szakadtak. De hogy kérdezted, tehát onnantól kezdve, hogy betelefonál hozzám a gazdi, hogy van egy, mondjuk egy kiskutyája, akit most műtöttek, és azt javasolta az állatorvos, hogy fizioterápiára kéne vele menni, akkor ez úgy néz ki, hogy az első, legalábbis nálam az én praxisomban, az első alkalom mindig egy alapos állapotfelmérés, amiben az állat orra hegyétől a farka végéig átvizsgálom az egészet. Természetesen elkérem a gazditól, hogyha állatorvostól érkezik a teljes korlapot, dokumentációt, képalkotó leleteket, képeket is, tehát MRI, CT, röntgenfelvételeket, mert azokat szeretem még átnézni azon kívül, hogy az állatorvos leírja a diagnózist, és akkor van a konkrét diagnózis, amivel jön hozzám, meg az, amit az állapot felmérésként, mellékleletként tapasztalok, tehát egy korábbi sérülés, vagy egy kis hasfájás, mondjuk a gyógyszerek miatt, tehát mindig van még valami apróság, amire érdemes odafigyelni, és aztán megérkezik hozzám az első alkalomra a páciens, vagy a lovakhoz én megyek ki.

0: Lukácsi Fanni állatfizioterapeuta a vendégünk. A szakember szerint az állati fizioterápia fontos kiegészítője lehet az állatorvosi kezeléseknek, különösen a mozgásszervi problémák, sérülések és műtétek utáni felépülés során. A szakemberrel készített beszélgetést hallják a folytatásban is.
1: És akkor megtörténik az állapotfelmérés, az alapján én készítek egy jegyzetes elméleti összefoglalót, mert ugye mi fizioterapeuták nem diagnosztizálhatunk, mi egy elméletet jegyzetelünk le, hogy miket találtunk, és az alapján, meg az állatorvos korlapja és szakmai javaslatai alapján összeállítjuk a terápiás tervet, és onnan folytatjuk tovább a programot. Ortopédiai rehabilitáció esetén ez úgy indul, hogy 2 hónapos találkozósorozatra készülnek általában a gazdik, attól függ, hogy milyen súlyos az, hát kétszeri gyakorisággal, vagy egyszerűbb esetben heti egyszer, és aztán 8-10 alkalom után általában le tudunk menni heti egy alkalomra, tehát mondjuk egy ilyen műtét utáni rehabban, mert addigra a kutya is, mondjuk kutya, sokat fejlődik, a gazdi is rengeteget fejlődik a házi feladatokkal, mert adunk ki egy csomó otthoni feladatot, meg otthoni munkát, amit naponta vagy 2 naponta kell végezniük a jó gyógyulás érdekében. És aztán hogyha úgy mondjam, tankönyvileg fejlődik az állat, akkor 2 hónap után engedjük el szépen őket, vagy pedig, hogyha annyira gyors, annyira jó a gyógyulási eréje a páciensnek, akkor akár hamarabb is, tehát ez már egyéni kérdés. Ugyanez neurológiai problémával, tehát egy gerincműtét után, ez 3 hónap hosszú, mert az idegek sokkal lassabban regenerálódnak, a gazdinak is sokkal több a munkája vele, többször fordulhat elő visszaesés, és általában, amikor egy ilyen protokoll szerinti program, vagy úgy ítélem meg, hogy a páciens már annyira jól mozog és fájdalommentesen, komfortosan van a bőrébe, és visszatért nagyjából az eredeti napi rutinjához, akkor utána azért azt szoktam javasolni, hogy egy ilyen 4-6-8 hetente érdemes egy karbantartó vizitre ellátogatni hozzám, ahol megint áttapogatom, átmozgatjuk, és meg persze nassolunk egy csomót, mert úgy tornázunk, meg úgy keltem fel a figyelmüket a kisállatoknak, hogy nasi falatkákkal, a lovakat meg egyszerűen csak át kell nézni újra, mert az egy másik műfajot, másképp viselkednek, másképp dolgoznak velük a gazdik, ott meg pláne, hogyha együtt vannak tartva, akkor ott még egymással is tudnak bonyodalmakat okozni, tehát ott a sérülések, húzódások, zúzódások, rándulások, az ott egy picit gyakoribbak, meg hát engem a lovasok legtöbbször olyanok hívnak, akik versenyezni járnak a lovakkal, tehát ott szezonban fontos a csúcsforma.

0: A műsor ma este és jövő heti vendége Lukácsi Fanni, állatfizioterapeuta. Lukácsi Fannival akkor határoztam el az interjú elkészítését, mikor a Vasban is illetékességi területtel rendelkező Megyesérdei Menedék Alapítvány közösségi oldalán láttam meg, milyen hozzáértéssel, ugyanakkor az állat iránti szeretettel kezel egy törött lábú lovat a rehabilitációja érdekében. A szakemberrel nagyon sok érdekes kérdést érintettünk az interjúban.
1: És egy izgalmas kérdéshez elérkeztünk, hogy ki végezheti ezt a kezelést, milyen iskolákat kell végezni egy állati fizioterápiás szakembernek, és te hogy köteleződtél el ez iránt, a szakma iránt?
2: Igen, ez sajnos jogszabály szerint nincs előképzettséghez kötve az, hogy valaki praxis nyisson. Ennek ellenére van, jelenleg még nem jutott ide a szabályozás Magyarországon, de semmiképpen nem javaslom senkinek, hogy egy ilyen autodidakta módon magát állatmasztörnek vagy állatfizioterapeutának képzett emberhez ugye a kedvencét. Tehát vannak erre akkreditált felnőttképzési programok. Én magam a Terápia az Állatokért Alapítvány programjában vettem részt 2020-ban, ez az Állatorvosi Egyetem mellett működő alapítvány volt akkor, most már átkeresztelődött Vetrehabra, és de ugyanaz az intenzitással és profizmussal végzik a képzéseket. Ők kutya fókusszal tanítják a fizioterapeutákat, és hangsúlyozzák is, hogy csak kutya, a macska az egészen más téma, úgyhogy abba inkább bele se folyunk. Na, bevallom, hogy a macska része az nekem az autodidakta rész volt annyiban, hogy egy csomó állatorvostól vettem fel folyamatosan az információkat, meg hát így macskabolond vagyok, tehát így jött magától. Lovasképzés Magyarországon nincsen. Legközelebb hozzánk Ausztriában van, de ők ott nagyon ritkán indítanak tanfolyamot. Németországban tudok kettő képzőintézményről is, akik csinálnak lófizioterapeuta képzést, természetesen német nyelven. Én a Paracelsus nevű alternatív medicinák oktatásával foglalkozó hálózat egyik képzőintézményében tanultam, Passauban, és ez egy egyéves program volt, havonta egy ilyen blokkosított képzés, amilyen 4-5 napos kintartózkodáshoz, úgyhogy minden nagyon izgalmas. Az elméleti részt persze online igyekeznek leadni, mind a két iskola, de hát ez egy nagyon gyakorlati intenzív műfaj, úgyhogy muszáj ki is járni, minél többet, minden órán ott kell lenni, kell esettanulmányt készíteni, kell gyakornokként dolgozni valahol, valamelyik tapasztalt kolléga mellett. Hát ez a két iskola, amiben én jártam, azt kell mondjam, hogy legalábbis akkor, 2020-ban, nagyon-nagyon alaposan, nagyon lelkiismeretesen végezte a munkáját, és tényleg nagyon teljes körű elmélet és gyakorlati tudást próbáltak átadni. Én magam, amikor ez a Covid ideje volt, Covid miatt egy picit a vizsgai időszak megcsúszott, hogy addig én nem is nyitottam meg a praxisomat, nekem fontos volt, hogy mind a két diplomára kezembe legyen, és azzal kezdtem el csak aktívan dolgozni. Egyébként én közgazdász vagyok, és ezt megelőzően egy üzleti tanácsadásra és rendezvényszervezéssel foglalkozó cégem volt, csak ott volt egy kis átrendeződés, és hirtelen a kapacitásom 70%-a felszabadult, és akkor egy hirtelen hajnali feljadásban rájöttem, hogy 20 éve elrontottam, hogy nem mertem elmenni az állatorvosi egyetemre a felvételi miatt, és akkor ezt most hogy hozzuk helyre. És délre már össze is raktam a tanfolyamokat, meg a tananyagokat, meg mit kell tanulnom, mi mennyibe kerül, mennyi idő lesz. És akkor szépen a cégemből kiszálltam, befejeztem az a projekteket, és azzal párhuzamosan elindítottam a fiziós praxist, úgyhogy ez egy ilyen hirtelen váltás volt.
1: Hát nagyon érdekes, azt hiszem, hogy itt az állati fizioterápián túl egy kicsit ilyen életvezetési dolgokat is üzenünk a hallgatóknak, hogy olyan nehéz dolog 14, 18, 20x évesen pályát választani, mert nem is biztos, hogy az ember tényleg meri azt választani, vagy az ő elhívása is, és előbb-utóbb mindenkit utolér. Úgy látom, hogy akkor neked ez volt a történeted, hogy így ért utol a te utad.
2: Meg lehet. Igen.

0: Egészség, egészség és életmód. És életmód. Egy óra magunkért. Egy óra magunkért.
1: Zárjuk a mai beszélgetést Lukácsi Fanni állatfizioterapeutával. A folytatásra egy hetet kell várniuk a hallgatóknak, akkor is nagyon érdekes információkat hallhatnak majd a felelős állattartók, és a szakemberrel prevenciós jó tanácsokkal is készülünk számukra.
2: Van-e, mert amikor egyeztettük az interjút is, elég szoros időterved volt, és most is örülök, hogy ezt a kis fél órát ki tudtuk szakítani. Szóval az biztos, hogy sok meghívásod van. De van időd vállalni új pácienseket? Kereshető vagy?
3: Mindig találunk egy szabad órát mindenkinek, és hogyha az adott hétre már be is telt a naptáram, de úgy általában 10-14 napon belül találunk egy olyan időpontot, vagy hogyha valaki tényleg sürgős, akkor az egyik lemondásnál úgy a várólistások közül azonnal telefonálok, hogy ki tud jönni. Tehát én nagyon figyelek, hogy mindenki eljusson hozzám, akinek kezelésre van szüksége, vagy én eljussak azokhoz. Ugye a lovakhoz, házhoz megyek, az egy kicsit durva lenne, ha mindenki elhozná hozzám a saját lovát is, főleg azért, mert nekik azért nem kis stressz utazni, értelme, hogyha még nem is érzik jól magukat. Úgyhogy igen, kapacitásom van, mondom, mindenkire találok időt. Itt engem meg szoktak kérdezni, hogy enni meg aludni mikor szoktam. Hát előfordul az is, de úgy általában én reggel 8-tól este 8-ig dolgozom, hétfőtől péntekig, és akkor szombaton még csinálok egy lovasnapot, úgyhogy nekem ez így teljesen kitölti az életemet, de szeretem csinálni, és borzasztóan felfrissítő látni a páciensek fejlődését, meg ahogy a gazdik ráébrednek, hogy tényleg milyen egyszerű dolgokkal mennyire jobb állapotban tudják tartani az állataikat. Nagyon sok tartási, tehát hogy állattartási tanácsot is adunk mi fiziósok, ami a jószágnak a jólétét szolgálja, nem csak a gyógyulását, hanem az, hogy ne történjen visszaesés, meg hogy egyáltalán komfortosabban töltse a mindennapjait is az állat. Még annyit hadd tegyek hozzá, hogy a képzés részéhez, hogy mivel nagyon szorosan kell együttműködnünk az állatorvosokkal, én saját kutfőből kitaláltam, hogy akkor ehhez kell csinálni egy állatorvosi asszisztensi képzést. Ez is egy kiváló felnőtt képzési program itt Magyarországon, nagyon gyakorlatintenzív szintén, tehát így 130 órát kell, vagy képzéstől függetlenül 130 vagy 200 órát kell eltölteni állatorvos mellett gyakornokként, gyakorló asszisztensként, és én azóta ott is ragadtam annál az állatorvosnál, úgyhogy minden héten még műtünk is.
2: A szakmai tevékenységet közül, a sok siker közül egy esetet el tudnál mesélni, amire nagyon büszke vagy?
3: Fú, igen, előre elküldöd a kérdéseket, én azóta gondolkozom, hogy melyik lenne ez, őszintén szólva, nem tudom. Itt vannak olyan, nem tudok senkit se kiemelni, vannak olyan páciensek, akik évek óta járnak hozzám vissza a karbantartó miatt. Tehát, hogy volt egy műtétjük, akkor jöttek rehabilitációra, és azóta rendszeresen jönnek vissza, és akkor vannak sajnos persze olyan pacienseik is, akik azóta már elmentek, mert elidősödtek, és itt hagyták a földi pályafutásukat. Úgyhogy kifejezetten kiemelni azokat élvezem igazán, amikor úgy jönnek ide hozzám, úgy referálják az állatorvosok hozzám a kutyákat. Kutyáknál volt ez gyakoribb, hogy első blikre eutanázia, de előtte próbáljuk meg Lukácsi Fanni fizioterapeutát kővágó őrsön. És akkor ők ilyen nagyon összetett probléma, hogy a térde, a csípője oda van, a gerince, egy violinkulcs, ráadásul fiatal jószág, de a gazdi mindent meg szeretne próbálni, vagy lebénult, de egyszerűen nem tudjuk, hogy mi az oka, gyógyszeres kezelésre nem reagál, az idő nem segít, és akkor valamit mégiscsak sikerül vele itt a műhelyben, mert műhelynek hívom, nem rendelőnek a helyiséget, ahol kezel. Tehát, hogy itt a műhelyben mégiscsak tudunk vele valamit csinálni, meg otthon a gazdi, tehát, hogy egyszerűen megjön a lendület, a remény, meg a tenni akarás, ez mindig összeáll azzal, hogy valamit célzottan megpróbálunk, és akkor megvan ez a pici momentum, amitől na, elindul a gyógyulás útján az állat.

0: És életmód. Egy óra magunkért.
1: Ennyi volt mai Egészségmagazin című műsorunk itt a Körmend FM hullámhosszán. Magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időben. Akkor is várja önöket a rádiókészülékek mellé itt a 99.8-on a műsorszerkesztője Pogács Mónika.
0: Ez volt az Egészség és életmód. A Körmend FM egészségtudatos magazinja. Legközelebb is várja önöket az Egészség és életmód. Egy óra magunkért.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Kellemes kora nyári idő lesz a hétvégén. Azbeszt szennyezés miatt két területet is lezárnak Szombathely térségében. Összecsuklott egy utasszállító repülőgép futóműve a frankfurti repülőtéren. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Megkezdődött az uniós csatlakozás első fejezetének előkészítése Ukrajnával és Moldovával. Az új kormány a kárpátaljai magyarság jogainak rendezéséhez kötötte a jóváhagyást, és miután erről szerdán sikerült megállapodni, elhárult az akadály a tárgyalások megkezdése elől. Az első EU-ukrán kormányközi konferencia június 15-én lesz Luxemburgban. Napokon belül felszámolják az amerikai sertéspestis fertőzéssel érintett válai házi sertésállományt. Az érintett gazdaságot bezárták, körülötte védő és megfigyelési körzetet jelöltek ki, valamint az összes állatot megvizsgálják, tájékoztatott a Nébih elnöke. Nemes Imre elmondta, hogy az esetről értesítik a külföldi felvásárlókat, és hangsúlyozta, hogy a Magyarországon kapható sertéshús biztonságos. Péntektől Vas és Zalavár megyében megszűnik, máshol azonban érvényben marad a tűzgyújtási tilalom. A Népik közölte, az ország többi részén a lehullott eső mennyisége nem volt elég a tűzkockázat csökkentéséhez, így a két vármegye kivételével tilos tüzet gyújtani erdőkben, fásításokban és azok 200 méteres körzetében. Újabb medvetámadás történt Szlovákiában. A Szent Anna település közelében egy erdei munkásra rontott rá egy barna medve. A 37 éves férfit válsérüléssel vitték kórházba. A Tátrai Nemzeti Park azt javasolja, hogy a környéken kirándulók a nehezen megközelíthető, összefüggő növényzettel borított erdei terepen különösen óvatosan közlekedjenek. Azbeszt szennyezés miatt két területet zár le a Gyéssev Szombathely térségében. A vasúttársaság péntek reggeltől lezárja a Szombathely szőlős megállóhely melletti P+R parkolót, és arra kéri az ott parkolókat, hogy mielőbb hagyják el a területet. Vép vasútállomáson szintén lezárják a vágányokhoz vezető járdát és a kerékpártárolót. Az utasok a füves területen keresztül közelíthetik meg a peronokat. A vasúttársaság vizsgálja, hogyan lehet a lehető leggyorsabban mentesíteni a szennyezett területeket. Többen megsérültek, amikor összecsuklott egy utasszállító repülőgép futóműve a frankfurti repülőtéren. A Los Angelesbe induló járat még a beszállás előtt állt a kapunál, amikor a repülőgép eleje a betonra zuhant. A balesetben több földi dolgozó megsérült. A járatot üzemeltető Lufthansa vizsgálja a baleset okait.
0: Időjárás jelentés.
1: Pénteken átmenetileg többfelé megnövekszik a felhőzet, elszórtan záporok kialakulhatnak. Napközben 24-29 fok valószínű. Hasonlóan többnyire napos, kellemes koranyári idő lesz a hétvégén is. Csak a déli és a keleti tájakon lehetnek futó záporok.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Kellemes koranyári idő lesz a hétvégén. Sürgős eljárásban vizsgálja a Velencei Bizottság Sulyog Tamás köztársasági elnök ügyét. Vas és Zalavár megyében megszűnik, máshol azonban érvényben marad a tűzgyújtási tilalom. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Sürgős eljárásban vizsgálja a Velencei Bizottság Sulyog Tamás köztársasági elnök ügyét, írt a közösségi oldalán az államfő. Sulyog Tamás szerint a köztársasági elnök és más független alkotmányos intézmények vezetőinek tervezett elmozdítása alkotmányos válsághelyzetet idézhet elő. A Velencei Bizottság munkatársai várhatóan Budapestre érkeznek, hogy a helyszínen tájékozódjanak. Sulyog Tamás múlt héten fordult az Európai Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületéhez, miután Magyar Péter többször is lemondásra szólította fel, majd kilátásba helyezte, hogy az alaptörvény módosításával váltanák le. Péntektől Vas és Zalavár megyében megszűnik, máshol azonban érvényben marad a tűzgyújtási tilalom. A Nébih közölte, az ország többi részén a lehullott eső mennyisége nem volt elég a tűzkockázat csökkentéséhez. Így a két vármegye kivételével tilos tüzet gyújtani az erdőkben, fásításokban és azok 200 méteres körzetében. Azbeszt szennyezés miatt két területet zár le a Gyésev Szombathely térségében. A vasúttársaság péntek reggeltől lezárja a Szombathely szőlős megállóhely melletti P+R parkolót, és arra kéri az ott parkolókat, hogy mielőbb hagyják el a területet. A Vép vasútállomáson szintén lezárják a vágányokhoz vezető járdát és a kerékpártárolót is. Az utasok a füves területen keresztül közelíthetik meg a peronokat. A túlzott beépítések és lebetonozások veszélyeire figyelmeztetnek hazai kutatók. A szakértők szerint Magyarországon naponta akár 13 futballpályányi terület kerül ki a természetes körforgásból, miközben 1990 óta csaknem 22%-kal csökkent a mezőgazdasági területek nagysága. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a burkolt felszínek fokozzák a hőhullámok hatását, rontják a víz megtartó képességet és növelik az asszályok, valamint a villámárvizek kockázatát. A kutatók a meglévő épületek jobb hasznosítását, a barnamezős fejlesztések előtérbe helyezését és a talajvédelmi szabályok szigorítását sürgetik. Többen megsérültek, amikor összecsuklott egy utasszállító repülőgép futóműve a frankfurti repülőtéren. A Los Angelesbe induló járat még a beszállás előtt állt a kapunál, amikor a repülőgép eleje a betonra zuhant. A balesetben több földi dolgozó megsérült. A járatot üzemeltető Lufthansa vizsgálja a baleset okait.
0: Időjárás jelentés.
1: Pinteken átmenetileg többfelé megnövekszik a felhőzet, elszórtan záporok kialakulhatnak, napközben 24-29 fok valószínű. Hasonlóan többnyire napos, kellemes, koranyári idő lesz a hétvégén is.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Hazai turmix. Csak magyarok összeturmixolva.
1: Naponta 260 percben.
0: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
2: Felébredtem, kettőt láttam, a tükörképemet a falhoz vágtam, fürdőt vettem, fogat mostam, WC-n ültem, gitároztam és vártam. Hétvégenként 6-kor keltem, a padlót mostam, az ételt mertem, és eltanultam az összes dumád, és láttam rajtad az egyenruhád, és...

üdvözöljük! Ön a hangpostását hívta. Kérjük, adja meg kódszámát, majd nyomja meg a kettes keresztgombot. Önnek három új üzenete van. A rögzítés időpontja.

Anya. Igazi magyar frissítő, hazai turmix, a magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.

építünk valamit a semmiből. Egyszer elhúzunk nyugatra, hogy ellopjuk a napot, keleten összeállnak újból a széteső darabok, ott és akkor együtt mindent kezdünk előről, és majd építünk, építünk valamit a semmi.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: 4-5-re hív a Körmendi Várkert. Két körmendi nyertese is van az év kedvenc tesi tanára versenynek. Nyári foglalási trendek, Albánia és Horvátország az élen. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. 4-5-re hív a Körmendi Várkert. Ismét megnyílnak Magyarország legszebb történeti és gyűjteményes kertjei. Csaknem 30 helyszínen séták, szakmai előadások és különleges kertészeti programok várják az érdeklődőket. A 4-5 a kertben akcióhoz Körmend is csatlakozik a hétvégén.
2: Randevú a kertekben francia kezdeményezésre indult építési és közlekedési minisztériumnak a felkérésére. Veszünk mi is részt ebben a programban, amelynek idén a látvány a mottója. Ez az európai történeti kertekre fókuszál ez a program, és hát Körmend is jelentős magyarországi angol kert. Kettő sétáról, illetve egy kutatóprogramról van szó. Mi a szombati napot választottuk el, június 6-án lesznek Körmenden a programok.
1: Az idei rendezvény teljesen ingyenes, a sétákon előzetes regisztráció nélkül lehet részt venni szombaton, árult el Móricz Péter.
2: Az első program az 2 órakor kezdődik, ezt Szinetár Csaba tartja, és egy természetismereti sétáról van szó. Várkertnek az élővilágát mutatja be úgy a növényeket, mint az állatokat. A következő program az 3 órától a utaskeresés nyergy édességláda projekt, amely az előző heti gyereknapról maradt el az esőzés miatt. És a harmadik a szintén egy sétáról van szó, amelyet én fogok tartani kerttörténeti témában. Próbálom megismertetni a résztvevőket a Várkert történetével, a szobraival és az épületeivel. A vadászlakot is felkeressük a séta végén, ez 4 órakor fog indulni.
1: 10 éves jubileumát ünnepli a Dr. Bohóc Szolgálat családi fesztivál Szombathelyen. Pogács Mónika információi következnek.
3: Egész napos családi fesztivállal ünnepli fennállásának 10. évfordulóját a Dr. Bohóc Mosoly Szolgálat Alapítvány Szombathely főterén a Dr. Bohóc Fesztivál 2026 elnevezésű rendezvényen színpadi előadások, koncertek, bohóc programok, kézműves foglalkozások és interaktív játékok várják az érdeklődőket szombaton reggel 10 órától este 9 óráig. A szervezők közleménye szerint az alapítvány Dr. Bohóc immár 10 éve látogatják rendszeresen a nyugat-magyarországi kórházak gyermekosztályait, hogy a beteg gyermekek, szüleik és az egészségügyi dolgozók mindennapjait vidámabbá tegyék. Az elmúlt évtizedben mintegy 1600 Dr. Bohóc vizitet valósítottak meg 4 város gyermekosztályain, és több mint 23 000 kis pácienshez jutottak el. A jubileumi rendezvény célja, hogy a családok együtt ünnepelhessék az alapítvány munkáját, és közben megismerkedhetnek a Bohóc doktorok tevékenységével, és támogathatják küldetésüket. A rendezvény teljes ideje alatt látogat lesz a Bohóc autó játékokkal és további meglepetésekkel. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak a Szombathelyi főtérre.
1: Két körmendi nyertese is van az év kedvenc tesi tanára vármegyei versenyének. A vasi szavazás eredményeként a 200 fő alatti iskolák kategóriájában Kalamár Krisztina, a Boldog Batthyány László katolikus általános iskola testnevelője végzett az első helyen. A 200 fő feletti vasi iskolák versenyében az Odzsai Kis Zoltán általános iskolában tanító Petrovics Bálint testnevelő tanár lett az első. A vármegyei nyertesek az országos szavazásra is bekerültek, közülük kerül ki a kategóriák országos fődíjasa. Voksolni június 11-ig lehet a körmendi nomináltakra is. Vádat emeltek egy vasi férfi ellen, aki engedély nélkül vitte el ismerőse autóját. A vádirat szerint a férfi 2026 márciusában ismerőse autóját annak tudta és engedély nélkül elvitte, majd ittosan közlekedett vele a 88-as főúton. Az ügyészség pénzbüntetést szabnak irá és eltiltanák a vezetéstől is. Büntetőjogi felelősségéről a Sárvári járásbíróság dönt majd. Közel 50%-kal nőtt az európai tengerparti úti célokra irányuló foglalások száma 2026 nyarára a tavalyi évhez képest, miközben a tengeren túli utazások népszerűsége visszaesett, a repjegy.hu adatai szerint. A friss adataik szerint az idei szezon egyik legjelentősebb trendje, hogy a magyar utazók egyre nagyobb számban választják repülővel is azokat a mediterrán és adriai desztinációkat, amelyeket korábban jellemzően autóval közelítettek meg. A foglalások számának éves növekedése alapján 3 ország emelkedik ki, Albánia, Horvátország és Bulgária. A gyerekvédelemnek kommunikációra és szakmai együttműködésre kell épülnie. A jövő gyermekvédelmének a nyílt beszédre A bizalomra és a szakmai együttműködésre kell épülnie, írta a Szociális és Családügyi Miniszter Facebook oldalán egy nyílt levélre válaszolva. Kettei Németh Vilmos bejegyzésében megígérte, hogy a lehető leggyorsabban felállítanak egy olyan rendszert, amely képes érdemben dolgozni a gyerekekért, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy közben nem akarnak úgy tenni, mintha a megoldás egyetlen központi döntéssel megszülethetne. Július végén rendezik meg ismét Washingtonban az elnök elleni merénylet kísérlet miatt április végén félbeszakadt eseményt, a fehérházi tudósítók vacsoráját, amire Donald Trump ismét meghívást kapott, közölte a szervező, a Fehérházi Tudósítók Egyesülete. Az újságírókat tömörítő szervezet elnöke hangsúlyozta, hogy a megismételt esemény szűkebb körül lesz, és jóval komolyabb biztonsági intézkedése kövezik majd.
0: Sporthírek.
1: Veszprém 30. alkalommal nyerte meg a férfi kézilabda NB1-et, mivel 36-34-re győzött a Szeged otthonában a döntő második mérkőzésén. A két csapat 209 egymás elleni mérkőzésen 57 szegedi siker és 8 döntetlen mellett 144. alkalommal győzött Veszprém.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma egy újabb idegfront érkezik északnyugat felől, emiatt erősebben megnövekszik a gomoly felhőzet, és többfelé kialakulhatnak záporok, helyenként zivatarok. A déli szél egyre többfele északnyugatira fordul, melyet élénk erős széllökések kísérhetnek. Napközben 23 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is rá

0: still.
1: Görmend FM. Görmend FM. A görmendiek kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója.
2: Ez nem könny az arcomon, csak beborult hirtelen. Persze nem olyan nagy dolog, ha akarod így legyen. Szó sincs haragról, csak az ég, ami mennydörög. Most döntök magamról, legalább vére felnövő. Elrakom a kicsiket, a nagyokat, a színeket, a szagokat velük, mindegyik sikerem. Zaklatott a liegek és leomlik a vakolat, a tavalyi év megcsavart, meg egy kicsit kitekert. Megfogadtam, figyelek, agyaltam, hogy mi legyen. Téged láttalak, miközben felléptem a szigeten. Visszapattanok a bőröm, megérzi a falakat, és tudom, bármit állítok, a végén úgyse hiszed el. Nem vagyok ideges, dobozos cigi, meg egy ezüst erea. Kiveszem a kriketet, égetem a szálat, pedig volt, aki már belehalt. Minden nappal egyre jobban beteljesül az a tény, hogy nekem csak a zene van. Elvesztettem magamat egy életre, meg tanultam, hogy ilyen, mikor teret adsz. Ez nem könny az arcomon, csak beborult hirtelen. Persze nem olyan nagy dolog,

0: Mi magyarok.
1: Ahol kétszer kél a nap, Torockó. Nehéz megállapítani, hogy itt megállt az idő, vagy csak lassabban múlik, mint máshol. Persze az idő fogalma is sajátságosan értendő Torockón, hiszen a székelykő bércének rajzolata miatt nyáron hajnalonta kétszer virrad fel a nap. Ezek után természetes, hogy a település arculata és népe is különleges. Egy tűzvész utáni újjáépítés eredményeként megmaradt egységes falusi építészete. Gyönyörű fehér házak, nagy ablakok, zöld zsalugáterek, fakerítések, nagy kapuk, a piac közepén emelkedő, fallal körbevett, méltóságteljes unitárius templom. Torockó az egyetlen szín magyar helység az erdélyi Fehér megyében. A gondosan megőrzött régi szépségében pompázó Torockó megélhetést teremt, ami meg tudja tartani a lakóit. Ők pedig különlegesek. Róluk írta Jókai Mór Egy az Isten című szívbemarkoló, egyben lélekemelően gyönyörű regényét. A mű utolsó sorai így szólnak. A torockói nép munkáján áldás van, házaikban örvendező, elégedett nép, aki tanul, fárad, gyönyörködik, előre halad, békében él, világosságot terjeszt, embert megsegít, Istent imád, hazát szeret, nemzetet gyarapít. S ez az a történet, aminek nincs vége. Ne is legyen vége. 1999-ben Torockó Európa Nostra díjat kapott kulturális öröksége megőrzéséért. A Hungarikum Bizottság Torockó épített örökségét 2017-ben a Hungarikumok sorába emelte.
0: A műsorszámot az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából a HM Zrínyi Non-Profit Kft. Készítette.

csináld meg a magyart. Jó kedvel, bőséggel, nyújts felé a védőkart, a küzd ellenséggel.

majd a bűneink miatt. Gyúlt harap kebletben, s elsújtált villámaid, törgő fellegetben. Hányszor támadtam, fiam, szép hazám kebledre, s lettél magzatod miatt.

0: Görmend és a világhírei a 99.8-on.
1: A mozgás éjszakájára várják az érdeklődőket Görmenden. Vasárnap évfélig lehet még nevezni a Rádóczi Vágtára. Javaslatcsomag készült a kata újra szabályozására. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A mozgás éjszakájára várják az érdeklődőket. Előzetes regisztrációra bíztatják a szervezők azokat, akik részt vennének június 12-én pénteken a mozgás éjszakáján Görmenden, közölte a dr. Batthyás Radman László Múzeum. A rendezvényen számos sport és mozgásforma közül választhatnak az érdeklődők. A különleges hangulatról Voksán Virág gondoskodik, aki a Batthyás Radman kastély klasszicista erkélyéről szolgáltatja a zenét a résztvevőknek. Élelmiszerosztás szervez a Szent Erzsébet plébánia Caritas csoportja szombaton a Görmendi plébánia közösségi házában. A segély szervezet tájékoztatása szerint az áruházi adományokból származó élelmiszereket 9 órától osztják ki a készlet erejéig. A szervezők arra kérik az érkezőket, hogy hozzanak magukkal táskát vagy szatyrot. A Caritas csoport közölte, az adományoztás célja a rászorulók támogatása és az élelmiszer pazarlás csökkentése. Vasváron a 40 éves városjubileumhoz kapcsolódva nyit ki a fürdő is a hétvégétől. A strand az általános iskolások úszás oktatásában is együttműködik az oktatási intézménnyel. Nyilatkozta a Zágorhídi Cigány Ákos, a létesítményt működtető Városfejlesztési Nonprofit Kft. Ügyvezetője.
2: Idén június 5-én fogunk nyitani, ez két apropó miatt is éppen akkor van. Egyrészt akkor ünnepli a város a újra a városra nyilvánításának 40. évfordulóját. Éppen június 5-6-án lesz egy ilyen nagyobb programsorozat, úgyhogy ehhez csatlakozunk mi is a nyitással. Másrészt pedig azért is fontos, hogy még utána 2 hetünk van az iskolából, és az általános iskolások az előző évekhez hasonlóan ebben az utolsó 2 hétben napi szinten le fognak járni úszásoktatás céljából, amit szintén nagyon fontosnak tartunk a jövő nemzedékek szempontjából, és ugyanez lesz majd ősszel is az iskola első 2 hetében, hogyha az időjárás engedi, akkor ugyanúgy jönni fognak úszásoktatásra, és a tervek szerint szeptember 13-ig leszünk vasárnapig nyitva.
1: Vasárnap éjfélig lehet még nevezni a Rádóczi Vágtára. Az Egyházas Rádóczi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület 4. alkalommal hirdeti meg a Rádóczi Vágtát. A rendezvényt június 13-án tartják. A futóversenyre előzetes nevezéseket június 7-ig lehet leadni, nyilatkozta Kovácsné Bazsó Katalin elnök.
3: 3 évvel ezelőtt jött egy ilyen ötlet László Dóritól, aki a megálmodója ennek az egész vágtának, hogy csináljunk egy futóversenyt. És így kapta a Rádóczi Vágta nevet. A Fürr Lajos Művelődési Központ udvaráról indul az összes futam, és oda is érkezik vissza. Eddig 3 távval indítottuk. Volt egy ovis futam, egy sulis futam, illetve a Petőfi táv, és most bővítettük az ide.

0: Ben, hogy Hő Lajos futam.
1: Javaslatcsomagot készített a kata újraszabályozására az MKIK. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elkészítette és elküldte a pénzügyminisztérium részére a kata lehetséges újraszabályozásával kapcsolatos szakmai vitaanyagát, közölte a kamara az MT-vel. A 22 oldalas dokumentum a közlemény szerint áttekinti a korábbi kata rendszer tapasztalatait, bemutatja a főbb kockázatokat, valamint 5 lehetséges szabályozási alternatívát vázol fel a döntéshozók számára. Széleskörű párbeszéd indult a Velencei tó megmentéséért, a közös munka alapja egy átfogó Velencei tó törvény előkészítése lehet, amely megteremti ehhez a szükséges jogi kereteket, közölte az élő környezetért felelős miniszter Facebook oldalán. Gajdos László kiemelte, a helyzetet övező sok ellentmondó érdek komplex megoldást követel a tó hosszú távú ökológiai védelméért. Egyre komolyabb problémát jelentenek a túlhangos motorkerékpárok a szlovákiai Magas-Tátra egyes részein, ezért a helyi önkormányzat a hangszennyezés visszafogását célzó rendkívüli ellenőrzéseket tervez a nyáron, illetve törvényi megoldást is sürgetnek az ilyen járművek behajtásának korlátozására. A helyzettel kapcsolatban Magas-Tátra polgármestere arról tájékoztatott, hogy a nyári turisztikai szezon kezdetével a probléma tovább fokozódott, ezért úgy döntöttek, hogy az állapot megoldást igényel.
2: Sporthírek.
1: A MotoGP mindenképpen szeretne a Hungaroringre jönni, de a magyaródi pálya jelenleg nem alkalmas motorversenyek rendezésére, mondta a Gyulai Zsolt, a Hungaroring Sport ZRT elnök vezérigazgatója. Hozzátette, a gyorsasági motoros világbajnokság hétvégén sorra kerülő balatonfűkarái futamának keretében promóterként tárgyalni fognak a versenysorozat jogtulajdonosával a magyar nagydíj jövőjére.
2: Időjárás jelentés.
1: Majd újabb idegfront érkezik északnyugat felől, emiatt erősebben megnövekszik a gomoly felhőzet, és többfelé kialakulhatnak záporok, helyenként zivatarok. A déli szél egyre többfele északnyugatira fordul, melyet élénk erős széllökések kísérhetnek. Napközben 23 fokot mutathatnak a hőmérők.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. 8-as gumiszerviz, ahol mindig a legjobb árakat találja. Gumiabroncsokat, alufelniket, nagy választékban és verhetetlen árakon kínálunk. Gumiabroncs nyomás ellenőrző szenzorok értékesítése, kiolvasása, tanítása a 8-as gumiszerviznél. És hogy a tárolásra se legyen gondja, kérje gumihotel szolgáltatásunkat. 8-as gumiszerviz, az akciók részleteiről érdeklődjön üzletünkben. Megbízhatóság és szakképzettség a gumiabroncsban. 8-as gumiszerviz.
1: Tökéletes ballagási ajándékok a Zsigmond ékszernél. A fiatalok legkedveltebb márkái június 20-áig akcióban. Guess, Calvin Klein, Fossil, Tommy Hilfiger, karórák és ékszerek 10% kedvezménnyel. Választhat továbbá értékálló arany vagy ezüst ékszert kedvező alapáron 10% kedvezménnyel. Ha maradandó emléket ajándékoznak, keresse fel üzleteinket, vagy tájékozódjon a zsigmondékszer.hu oldalon.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, ízfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráterhúsboltban.
2: Reklámot hallottak.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék a kirakó.

0: my way.
1: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: Tökéletes ballagási ajándékok a Zsigmond Ékszernél. A fiatalok legkedveltebb márkái június 20-áig akcióban. Guess, Calvin Klein, Fossil, Tommy Hilfiger, karórák és ékszerek 10% kedvezménnyel. Választhat továbbá értékálló arany vagy ezüst ékszert kedvező alapáron 10% kedvezménnyel. Ha maradandó emléket ajándékoznak, keresse fel üzleteinket, vagy tájékozódjon a zsigmondékszer.hu oldalon.
3: Úgy emlékeznek, csak az a szép zöld gyep. Tavasz is tart az Acme Kft. Szervizében. Kertészeti kereskedésünkben a legújabb profi gépeket találja. Fűnyírók, kerti traktorok, fűkaszák, kapálógépek, sövényvágók, ágvágók, négyütemű robbanómotorok, valamint öntözéstechnikai termékek és kerti szivattyúk széles választéka várja Önt az Acme Kft. Szervizében, ahol szakértő kollégáink mindenben segítséget nyújtanak. Keressen minket Szombathelyen, a Pálya utca 3 per C alatt.
4: Megjelent László Evelyn májusi eső című újdonsága. A dalt hallgasd az online streaming felületeken.

0: Tudta, hogy egy jó homlokzat szigetelés akár drasztikusan csökkentheti a rezsijét? Mi közel 10 éve foglalkozunk szigeteléssel, tapasztalt csapattal, megbízható háttérrel segítünk spórolni és korszerűsíteni az otthonát. Ne hagyja ki! Megtalál minket a www.ingyenszigetelünk.hu weboldalon.
1: Buongiorno signorina e signora! Sono Marcello Napoliból! 12 éve élek itt Magyarország. Sajnos ritkán tudok menni haza Olaszország, de a örökzöld kertészet segít honvágyon. Azok a bellissimo növények, oddio! Pont olyanok, mint otthon mamma kertjében. Magnifico! Palma, oleandro, leander, fehér, bordo, róza. Én csak itt vásárolok.
2: Igényes környezet, örökzöld kertészet, egy csepp mediterrán hangulat, akár az önkertjében is. www.örökzöld.hu.
1: Ciao, ciao bella!
3: Készen állsz a megye legnagyobb rangadójára? Június 7-én a Telekesi sportpályán elszabadul a futballláz, olyan nevek lépnek pályára, akikért egy ország rajongott. Délután 2-től Telekes Medosz Lenti Tie előmérkőzés, 17 órától pedig jön a Csúcs Derbi. Ferencváros Zétie öreg fiúk gála. Kapunyítás 13 órakor. Szurkoljuk ki együtt a győzelmet.
4: Reklámot hallottak.
5: 99.8.
4: Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
6: 4-5-re hív a körmendi várkert. Két körmendi nyertese is van az év kedvenc tesi tanára versenynek. Nyári foglalási trendek, Albánia és Horvátország az élen. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. 4-5-re hív a körmendi várkert. Ismét megnyílnak Magyarország legszebb történeti és gyűjteményes kertjei. Csak nem 30 helyszínen séták, szakmai előadások és különleges kertészeti programok várják az érdeklődőket. A Légy ott a kertben akcióhoz Körmend is csatlakozik a hétvégén.
7: Randevú a kertekben francia kezdeményezésre indult építési és közlekedési minisztériumnak a felkérésére. Veszünk mi is részt ebben a programban, amelynek idén a látvány a mottója. Ez az európai történeti kertekre fókuszál ez a program, és hát Körmend is jelentős magyarországi angol kert. Kettő sétáról, illetve egy kutatóprogramról van szó. Mi a szombati napot választottuk el, június 6-án lesznek Körmenden a programok.
6: Az idei rendezvény teljesen ingyenes, a sétákon előzetes regisztráció nélkül lehet részt venni szombaton, árult el Móricz Péter.
7: Az első program az 2 órakor kezdődik, ezt Szinetár Csaba tartja, és egy természetismereti sétáról van szó. Várkertnek az élő világát mutatja be úgy a növényeket, mint az állatokat. A következő program az 3 órától a utaskeresés nyergy édességláda projekt, amely az előző heti gyereknapról maradt el az esőzés miatt. És a harmadik a szintén egy sétáról van szó, amelyet én fogok tartani kerttörténeti témában. Próbálom megismertetni a résztvevőket a várkert történetével, a szobraival és az épületeivel. A vadászlakot is felkeressük a séta végén, ez 4 órakor fog indulni.
6: 10 éves jubileumát ünnepli a Dr. Bohóc Szolgálat családi fesztivál Szombathelyen. Bogács Mónika információi következnek.
8: Egész napos családi fesztivállal ünnepli fennállásának 10. évfordulóját a Dr. Bohóc Mosoly Szolgálat Alapítvány Szombathely főterén. A Dr. Bohóc Fesztivál 2026 elnevezésű rendezvényen színpadi előadások, koncertek, bohóc programok, kézműves foglalkozások és interaktív játékok várják az érdeklődőket szombaton reggel 10 órától este 9 óráig. A szervezők közleménye szerint az alapítvány Dr. Bohóc immár 10 éve látogatják rendszeresen a nyugat-magyarországi kórházak gyermekosztályait, hogy a beteg gyermekek, szüleik és az egészségügyi dolgozók mindennapjait vidámabbá tegyék. Az elmúlt évtizedben mintegy 1600 Dr. Bohóc vizitet valósítottak meg 4 város gyermekosztályain, és több mint 23 000 kis pácienshez jutottak el. A jubileumi rendezvény célja, hogy a családok együtt ünnepelhessék az alapítvány munkáját, és közben megismerkedhetnek a Bohóc doktorok tevékenységével, és támogathatják küldetésüket. A rendezvény teljes ideje alatt látogatható lesz a Bohóc autó játékokkal és további meglepetésekkel. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak a Szombathelyi főtérre.
6: Két körmendi nyertese is van az év kedvenc tesi tanára vármegyei versenyének. A vasi szavazás eredményeként a 200 fő alatti iskolák kategóriájában Kalamár Krisztina, A Boldog Batyány László Katrikus Általános Iskola testnevelője végzett az első helyen. A 200 fő feletti vasi iskolák versenyében az Odzsai Kis Zoltán Általános Iskolában tanító Petrovics Bálint testnevelő tanár lett az első. A vármegyei nyertesek az országos szavazásra is bekerültek, közülük kerül ki a kategóriák országos fődíjasa. Voksolni június 11-ig lehet a körmendi nomináltakra is. Vádat emeltek egy vasi férfi ellen, aki engedély nélkül vitte el ismerőse autóját. A vádirat szerint a férfi 2026 márciusában ismerőse autóját annak tudta és engedély nélkül elvitte, majd ittosan közlekedett vele a 88-as főúton. Az ügyészség pénzbüntetést szabnak irá és eltiltanák a vezetéstől is. Büntetőjogi felelősségéről a Sárvári járásbíróság dönt majd. Közel 50%-kal nőtt az európai tengerparti úti célokra irányuló foglalások száma 2026 nyarára a tavalyi évhez képest, miközben a tengeren túli utazások népszerűsége visszaesett, a repjegy.hu adatai szerint. A friss adataik szerint az idei szezon egyik legjelentősebb trendje, hogy a magyar utazók egyre nagyobb számban választják repülővel is azokat a mediterrán és adriai desztinációkat, amelyeket korábban jellemzően autóval közelítettek meg. A foglalások számának éves növekedése alapján három ország emelkedik ki, Albánia, Horvátország és Bulgária. A gyerekvédelemnek kommunikációra és szakmai együttműködésre kell épülnie, a jövő gyermekvédelmének a nyílt beszédre, a bizalomra és a szakmai együttműködésre kell épülnie, írta a Szociális és Családügyi Miniszter Facebook oldalán egy nyílt levélre válaszolva. Kettei Németh Vilmos bejegyzésében megígérte, hogy a lehető leggyorsabban felállítanak egy olyan rendszert, amely képes érdemben dolgozni a gyerekekért. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy közben nem akarnak úgy tenni, mintha a megoldás egyetlen központi döntéssel megszülethetne. Július végén rendezik meg ismét Washingtonban az elnök elleni merénylet kísérlet miatt április végén félbeszakadt eseményt, a fehérházi tudósítók vacsoráját, amire Donald Trump ismét meghívást kapott, közölte a szervező, a Fehérházi Tudósítók Egyesülete. Az újságírókat tömörítő szervezet elnöke hangsúlyozta, hogy a megismételt esemény szűkebb körül lesz, és jóval komolyabb biztonsági intézkedések kövezik majd.
4: Sporthírek.
6: Veszprém 30. alkalommal nyerte meg a férfi kézilabda NB1-et, mivel 36-34-re győzött a Szeged otthonában a döntő második mérkőzésén. A két csapat 209 egymás elleni mérkőzésen 57 szegedi siker és 8 döntetlen mellett 144. alkalommal győzött Veszprém.
4: Időjárás jelentés.
6: Majd újabb idegfront érkezik északnyugat felől, emiatt erősebben megnövekszik a gomoly felhőzet, és többfelé kialakulhatnak záporok, helyenként zivatarok. A déli szél egyre többfele északnyugatira fordul, melyet élénk erős széllökések kísérhetnek. Napközben 23 fokot mutathatnak a hőmérők.
4: És most! A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: UR Diszkont. Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 1,75-ös Fanta és Sprite, másfél literes Killi termékek csak 599 forintos áron kaphatóak. Vásárolj két darab Peroni fél literes dobozos citrom vagy vérnarancs alkoholmentes terméket, és legyen a tiéd egy darab ajándék alkoholmentes fél literes dobozos Peroni citrom vagy vérnarancs. Egy vásárlónapi maximum két ajándékra jogosult. Az akció időtartama június 1-től a készlet erejéig érvényes. UR Diszkont Körmenden, a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Készen állsz a megye legnagyobb rangadójára? Június 7-én a Telekesi sportpályán elszabadul a futballláz, olyan nevek lépnek pályára, akikért egy ország rajongott. Délután 2-től Telekes Medosz lenti téje előmérkőzés, 17 órától pedig jön a csúcsderbi. Ferencváros ZT-je öreg fiúk gála. Kapunyítás 13 órakor. Szurkoljuk ki együtt a győzelmet!
2: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwi innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwi telepítés után 80 ezer forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
3: Tökéletes ballagási ajándékok a Zsigmond Ékszernél. A fiatalok legkedveltebb márkái június 20-áig akcióban. Guess, Calvin Klein, Fossil, Tommy Hilfiger, karórák és ékszerek 10% kedvezménnyel. Választhat továbbá értékálló arany vagy ezüst ékszert kedvező alapáron 10% kedvezménnyel. Ha maradandó emléket ajándékoznak, keresse fel üzleteinket, vagy tájékozódjon a zsigmondékszer.hu oldalon.
4: Reklámot hallottak.
0: És most
4: a körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Készen állsz a megye legnagyobb rangadójára? Június 7-én a Telekesi Sportpályán elszabadul a futballláz. Olyan nevek lépnek pályára, akikért egy ország rajongott. Délután 2-től Telekes Medosz Lenti Tije előmérkőzés, 17 órától pedig jön a Csúcs Derbi. Ferencváros ZTE öreg fiúk gála. Kapunyítás 13 órakor. Szurkoljuk ki együtt a győzelmet.
2: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen. Csoportos utazás kényelmesen. Gángó Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gángó Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
3: Buongiorno signorina e signora, sono Marcello Napoliból. 12 éve élek itt Magyarország, sajnos ritkán tudok menni haza Olaszország, de a örökzöld kertészet segít honvágyon. Azok a bellissimo növények, oddio, pont olyanok, mint otthon mamma kertjében. Magnifico! Pálma, oleandro, leander, fehér, bordo, róza, én csak itt vásárolok.
0: Igényes környezet, örökzöld kertészet, egy csepp mediterrán hangulat, akár az önkertjében is. www.örökzöld.hu.
3: Ciao, ciao bella!
4: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwee innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwee telepítés után 80 ezer forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
5: Jó árdiszkont! Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 1,75-ös Fanta és Sprite, másfél literes Kinley termékek csak 599 forintos áron kaphatóak. Vásárolj két darab Peroni fél literes dobozos citrom vagy vérnarancs alkoholmentes terméket, és legyen a tiéd egy darab ajándék alkoholmentes fél literes dobozos Peroni citrom vagy vérnarancs. Egy vásárlónapi maximum két ajándékra jogosult. Az akció időtartama június 1-től a készlet erejéig érvényes. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Reklámot hallottak. 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
6: A mozgás éjszakájára várják az érdeklődőket Körmenden. Vasárnap éjfélig lehet még nevezni a Rádóczi vágtára. Javaslatcsomag készült a kata újra szabályozására. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A mozgás éjszakájára várják az érdeklődőket. Előzetes regisztrációra bíztatják a szervezők azokat, akik részt vennének június 12-én pénteken a mozgás éjszakáján Körmenden, közölte a dr. Batyás Radman László Múzeum. A rendezvényen számos sport és mozgásforma közül választhatnak az érdeklődők. A különleges hangulatról Voksán Virág gondoskodik, aki a Batyás Radman kastély klasszicista erkélyéről szolgáltatja a zenét a résztvevőknek. Élelmiszerosztás szervez a Szent Erzsébet plébánia Caritas csoportja szombaton a körmendi plébánia közösségi házában. A segély szervezet tájékoztatása szerint az áruházi adományokból származó élelmiszereket 9 órától osztják ki a készlet erejéig. A szervezők arra kérik az érkezőket, hogy hozzanak magukkal táskát vagy szottyot. A Caritas csoport közölte, az adományoztás célja a rászorulók támogatása és az élelmiszer pazarlás csökkentése. Vasváron a 40 éves városjubileumhoz kapcsolódva nyit ki a fürdő is a hétvégétől. A strand az általános iskolások úszás oktatásában is együttműködik az oktatási intézménnyel. Nyilatkozta Zágorhídi Cigány Ákos, a létesítményt működtető Városfejlesztési Nonprofit Kft. Ügyvezetője.
7: Idén június 5-én fogunk nyitani, ez két apropó miatt is éppen akkor van. Egyrészt akkor ünnepli a város a újra a városra nyilvánításának 40. évfordulóját, éppen június 5-én, 6-án lesz egy ilyen nagyobb programsorozat, úgyhogy ehhez csatlakozunk mi a is a nyitással. másrészt pedig azért is fontos, hogy még utána két hetünk van az iskolából, és az általános iskolások az előző évekhez hasonlóan ebben az utolsó két hétben napi szinten le fognak járni úszásoktatás céljából, amit szintén nagyon fontosnak tartunk a jövő nemzedékek szempontjából, és ugyanez lesz majd ősszel is az iskola első két hetében, hogyha az időjárás engedi, akkor ugyanúgy jönni fognak úszásoktatásra, és a tervek szerint szeptember 13 még leszünk vasárnapig nyitva.
6: Vasárnap éjfélig lehet még nevezni a Rádóczi Vágtára. Az Egyházas Rádóczi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület negyedik alkalommal hirdeti meg a Rádóczi Vágtát. A rendezvényt június 13-án tartják. A futóversenyre előzetes nevezéseket június 7-ig lehet leadni, nyilatkozta Kovácsné Bazsó Katalin elnök.
8: 3 évvel ezelőtt jött egy ilyen ötlet László Dóritól, aki a megálmodója ennek az egész vágtának, hogy csináljunk egy futóversenyt. És így kapta a Rádóczi Vágta nevet. A Fűr Lajos Művelődési Központ udvaráról indul az összes futam, és oda is érkezik vissza. Eddig 3 távban indítottuk. Volt egy ovis futam, egy sulis futam, illetve a Petőfi táv, és most bővítettük az idei év

0: hogy Fűr Lajos futam.
1: Javaslatcsomagot készített a kata újraszabályozására az MKIK. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elkészítette és elküldte a pénzügyminisztérium részére a kata lehetséges újraszabályozásával kapcsolatos szakmai vitaanyagát, közölte a kamara az MT-vel. A 22 oldalas dokumentum a közlemény szerint áttekinti a korábbi kata rendszer tapasztalatait, bemutatja a főbb kockázatokat, valamint 5 lehetséges szabályozási alternatívát vázol fel a döntéshozók számára. Széles körű párbeszéd indult a Velencei tó megmentéséért, a közös munka alapja egy átfogó Velencei tó törvény előkészítése lehet, amely megteremti ehhez a szükséges jogi kereteket, közölte az élő környezetért felelős miniszter Facebook oldalán. Gajdos László kiemelte, a helyzetet övező sok ellentmondó érdek komplex megoldást követel a tó hosszú távú ökológiai védelméért. Egyre komolyabb problémát jelentenek a túlhangos motorkerékpárok a szlovákiai Magas-Tátra egyes részein, ezért a helyi önkormányzat a hangszennyezés visszafogását célzó rendkívüli ellenőrzéseket tervez a nyáron, illetve törvényi megoldást is sürgetnek az ilyen járművek behajtásának korlátozására. A helyzettel kapcsolatban Magas-Tátra polgármestere arról tájékoztatott, hogy a nyári turisztikai szezon kezdetével a probléma tovább fokozódott, ezért úgy döntöttek, hogy az állapot megoldást igényel.
2: Sporthírek.
1: A MotoGP mindenképpen szeretne a Hungaroringre jönni, de a magyaródi pálya jelenleg nem alkalmas motorversenyek rendezésére, mondta Gyulai Zsolt, a Hungaroring Sport ZRT elnök vezérigazgatója. Hozzátette, a gyorsasági motoros világbajnokság hétvégén sorra kerülő balatonfűkarái futamának keretében promóterként tárgyalni fognak a versenysorozat jogtulajdonosával a magyar nagydíj jövőjére.
2: Időjárás jelentés.
1: Ma egy újabb idegfront érkezik északnyugat felől, emiatt erősebben megnövekszik a gomoly felhőzet, és többfelé kialakulhatnak záporok, helyenként zivatarok. A déli szél egyre többfele északnyugatira fordul, melyet élénk erős széllökések kísérhetnek. Napközben 23 fokot mutathatnak a hőmérők.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is

megújuló fesztivál élményt ígér, idén a Sziget nagy átalakulással készül, ugyanis a főváros legnagyobb fesztiválja 11 különböző negyed várja majd a látogatókat, a hip-hoptól az elektronikán át a művészetekig. Visszatérnek közben az ikonikus helyszínek is, aztán lesznek chillzónák, valamint vadonatúj gasztró élmények. A szervezők azt szeretnék, hogy a Sziget újra egyszerre legyen nemzetközi, budapesti és kimondottan nagyon is saját fesztivál élmény.

0: high end. I'm always walking a thin line, running away from the low tide. I know I'm better at high wire. Mumford and Sons, Gracie Abrams közösen itt a Város Rádiójában. 2:30 előtt ezen a borongósabb pénteken, amikor a folytatásban is bármikor jöhet még csapadék, egészen estig kell erre számítanunk, aztán a hétvége már nyáriasabbnak, ám olykor változékonynak ígérkezik. Hozzuk a részletes időjárás előrejelzést erre a hétre, és persze a következőre is, hamarosan a Hungaromet helyi észlelőjével.
1: Közlekedési információk.
0: A kétkerekűekre figyelnek ezen a héten a rendőrök. Elindult az újabb roadhaul akció a megye útjain. A nemzetközi közlekedésbiztonsági akció keretében a motorkerékpárral, segédmotorral vagy biciklivel közlekedőkre fordítanak nagyobb figyelmet a vasi rendőrök. Közleményükben az áll: a közúti forgalom legvételenebb résztvevői számára egy rosszul megválasztott sebesség, egy figyelmetlen manőver vagy akár egyetlen pillanatnyi kihagyás is súlyos következményekkel járhat. A vasárnapig zajló akció során a láthatósági ruházat viselését, a bukósisak meglétét és szabályos használatát, valamint a világító berendezéseket ellenőrzik.
1: A legfrissebb közlekedési információkat a Gángó Tours szállította. Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen, csoportos utazás kényelmesen. Gángó Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gángó Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
2: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
3: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
4: Igényes környezet, örökzöld kertészet. www.örökzöld.hu.
1: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: A Város Rádiójában péntek lévén, ahogy ígértem, hozzuk a részletes előrejelzést a hétvégére, és egy picit már a jövő hetet is érinteni fogjuk, és taglaljuk a prognózist. Itt van velünk Pétervári Tibor, a Hungaromet helyi észlelője. Szia! Elég változékonynak látom a következő néhány napot, lehet még csapadék is a hétvégén, de az biztos talán, hogy erőteljesebb felmelegedés indul. Mire számíthatunk?
1: Szervusz Balázs, szép napot mindenkinek! Hát ugye itt a péntek után, ami egy hidegfront érintését okozza, éppen az nyugati ország részben 20-22 fok körüli hőmérséklettel, csepergő esővel, több felhővel a szombat-vasárnap határozott javulást hoz. Egyébként ez a hidegfront is inkább csak a nyugati részre jut el, gyakorlatilag itt aztán fel is oszlik, sok csapadékot nem hoz. A legbiztatóbb modell is ilyen 4-5 mm, de inkább ennél kevesebbet várnak csapadékba, aztán szombat, vasárnap már csak elvédve egy-egy gyenge záporeső, imit tamott, tehát szorványos jelleggel. Szombaton ilyen változóan felhőségból lesz, már emelkedik kicsit a 23-24 fokra, teljesen kellemes hőmérsékletű idő lesz. Majdnem hát zavartalan napsütés nem lesz, de gomoly felhők képződnek nappali órákban. Ezek kellemes árnyékot adnak. Aztán vasárnap tovább emelkedik, olyan 26-27 fok lesz majd a jellemző érték, általában ott többet is fog sütni a nap, kevesebb lesz a gomoly felhőből, inkább csak délután lehet imitamot az Alpokból, úgy lecsúszó zápor, zivatar, itt azért az Alpok alján mindig előfordul egy-egy ilyen, hogy képződik itt a hegyek fölött és besodródik a nyugati széllel, aztán szétoszlik, feloszlik, de ennek nagyon kicsi a százalékos esélye, inkább ilyen javuló tendencia lesz, egészen majd ott kedszerdáig, akkor várható majd megint egy ilyen hűvösebb öblítés nyugat-észak-nyugat felől. Azt a térséget többször érik el hidegfrontok, illetve ciklonok is a Brit-szigetek által, és óceáni levegő, úgyhogy Németországba, Franciaországba felfrissül az idő minduntalan. De a csapadék zöme általában az Alpok többség környéki országokra hullik, illetve az Alpok területén lévő országokra, tehát a következő időszakban is zömmel. A nagy csapadék inkább a Svájc, Ausztria, Franciaországnak az alpesi része és Észak-Olaszországban lettek, de azért nálunk se lesz teljesen száraz az idő, mert azért kedszerdán is várható majd, illetve az előre hosszabb távon, előre nézek, akkor olyan 15-e körül, de közben mindúttalan hirtelen melegszik, elérheti a 30 fokot is, majd 2-3 nap után egy-egy leülés, frissülés, tehát egyelőre nem stabil ez a nyári idő, úgyhogy viszonylag kell. Ez az első 3-4 napnak is ilyen 18 fok lett az átlag hőmérséklete, ez egy teljesen normális június elején. A május vége volt meleg, a némi csapadék is érkezett, de inkább csak a megyénken belül az őrségi területek kaptak többet, mint ahogy az egész tavasszal májusban is így volt ez. De helyenként ugye már látszanak az adatok, májusban nem egy helyen az őrségben, 100 fölötti volt a havi csapadék, úgyhogy azért ott javultak a csapadék viszonyok, bár az átlaghoz képest ott is kevesebb, de messze nem olyan csiralmas a helyzet, mint helyenként az ország belsejébe.
0: Melyik lesz a melegebb nap, a vasárnap a hétvégéből?
1: Egyértelműen a vasárnap lesz a melegebb, ott lesz több a napsütés, kevesebb a gomoly felhő, valószínűleg ott 25 fok felett lesz megyeszerte. Hát a szombaton is már egyébként megközelítjük, hasonló lesz itt a csütörtökihez, amikor általában ilyen 24-25 fok közötti maximumok voltak, tizedekkel maradtunk el a 25 foktól, de ez a péntek az, ami az ilyen kis frissítés hoz, aztán már is emelkedik majd a normálabb tartományban a hőmérséklet.
0: Lehet-e tudni bármit a folytatásról, bár mindig megbeszéljük, hogy a középtávú előrejelzésekben nem nagyon kell bízni, de hát mégis szerinted hogy fog alakulni ez a június? Hogy indul ez a nyár?
1: Én ilyen változékonynak látom ezt, mert a modellek is, ahogy látom, 6-7 óránként, 12 óránként a bár, amelyik frissül, azok is igen eltérőek. Tehát például a 10-e utáni időszakra is teljesen bizonytalan az egész. Egészen hűvös időt is jel, 20 fok körüli csapadékosabb, meg meleg időt is jelez egy némelyik. Úgyhogy egyelőre ez nagyon bizonytalan, hogy 10-e után mi várható. Ott látszik, hogy kétszer, de ugye 9-10, hogy némi csapadékkal hidegfront is érkezik, lehűlés, majd aztán utána az nagyon bizonytalan, úgyhogy arról nem is nyilatkoznék egyelőre, mert hát azért az ott akkora bizonytalanság. Tehát ha több modellt néz valaki, vagy több portálon, akkor látja, hogy ez így van. Vagy aki rendszeres modellnéző, az is látja, hogy azért eléggé nagy a szórás a különböző modellek között. Vagy egy modellcsoporton belül, ahol 30 futtatás, annak is a fele mást ad.
0: Beszéljünk akkor erről egy hét múlva, hát ha akkor már többet fogunk látni. Köszönöm szépen, és jó hétvégét neked!
1: Köszönöm én is, mindenkinek jó hétvégét kívánok!

0: mozi ajánló.
1: Családi filmet és izgalmas kaland alkotást is tudok ajánlani erre a hétre a körmendi moziból. Az egyik a Varázslatos titokfa, ez 17 órakor lesz műsoron, holnap már délután 3-kor is meg lehet nézni. Az Ördög Pradát visel 2 pedig ugyancsak látható még a Sinkovics Imre filmszínházban. Erre legközelebb holnap 19:50-től lehet beülni. Jó szórakozást!

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Juár Diszkont. Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 1,75-ös Fanta és Sprite, másfél literes Kinley termékek csak 599 forintos áron kaphatóak. Vásárolj két darab Peroni fél literes dobozos citrom vagy vérnarancs alkoholmentes terméket, és legyen a tiéd egy darab ajándék alkoholmentes fél literes dobozos Peroni citrom vagy vérnarancs. Egy vásárlónapi maximum két ajándékra jogosult. Az akció időtartama június 1-től a készlet erejéig érvényes. Juár Diszkont Körmenden, a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
2: Buongiorno signorina e signora, sono Marcello Napoliból. 12 éve élek itt Magyarország, sajnos ritkán tudok menni haza Olaszország, de a örökzöld kertészet segít honvágyon. Azok a bellissimo növények, oddio, pont olyanok, mint otthon mamma kertjében. Magnifico, pálma, oleandro, leander, fehér, bordo, róza, én csak itt vásárolok.
0: Igényes környezet, örökzöld kertészet, egy csepp mediterrán hangulat, akár az önkertjében is. www.örökzöld.hu.
2: Ciao, ciao bella!
3: A biztonság szakértő szemmel. Komplex vagyonvédelem. www.inspect-véd.hu.
4: Készen állsz a megye legnagyobb rangadójára? Június 7-én a Telekesi sportpályán elszabadul a futballláz, olyan nevek lépnek pályára, akikért egy ország rajongott. Délután 2-től Telekes Medosz Lenti Tie előmérkőzés, 17 órától pedig jön a csúcsderbi. Ferencváros Zétie öreg fiúk gála. Kapunyítás 13 órakor. Szurkoljuk ki együtt a győzelmet.
5: Tökéletes ballagási ajándékok a Zsigmond Ékszernél. A fiatalok legkedveltebb márkái június 20-áig akcióban. Guess, Calvin Klein, Fossil, Tommy Hilfiger, karórák és ékszerek 10% kedvezménnyel. Választhat továbbá értékálló arany vagy ezüst ékszert kedvező alapáron 10% kedvezménnyel. Ha maradandó emléket ajándékoznak, keresse fel üzleteinket, vagy tájékozódjon a zsigmondékszer.hu oldalon.
6: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráterhúsboltban.
0: Reklámot hallottak.
3: 99.8.
0: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
7: Négyötre hív a körmendi várkert. Két körmendi nyertese is van az év kedvenc tesi tanára versenynek. Nyári foglalási trendek, Albánia és Horvátország az élen. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriela vagyok. Légyotra hív a körmendi várkert. Ismét megnyílnak Magyarország legszebb történeti és gyűjteményes kertjei. Csak nem 30 helyszínen séták, szakmai előadások és különleges kertészeti programok várják az érdeklődőket. A Légy ott a kertben akcióhoz Körmend is csatlakozik a hétvégén.
8: Randevú a kertekben. Francia kezdeményezésre indult Építési és Közlekedési Minisztériumnak a felkérésére. Veszünk mi is részt ebben a programban, amelynek idén a látvány a mottója. Ez az európai történeti kertekre fókuszál ez a program, és hát Körmend is jelentős magyarországi angol kert. Kettő sétáról, illetve egy kutatóprogramról van szó. Mi a szombati napot választottuk, ez június 6-án lesznek Körmenden a programok.
7: Az idei rendezvény teljesen ingyenes, a sétákon előzetes regisztráció nélkül lehet részt venni szombaton, árult el Móricz Péter.
8: Az első program az 2 órakor kezdődik, ezt Szinetár Csaba tartja, és egy természetismereti sétáról van szó. Várkertnek az élővilágát mutatja be úgy a növényeket, mint az állatokat. A következő program az 3 órától a utaskeresés nyergy édességláda projekt, amely az előző heti gyereknapról maradt el az esőzés miatt. És a harmadik a szintén egy sétáról van szó, amelyet én fogok tartani kerttörténeti témában. Próbálom megismertetni a résztvevőket a Várkert történetével, a szobraival és az épületeivel, a vadászlakot is felkeressük a sét. A végén ez 4 órakor fog indulni.
7: 10 éves jubileumát ünnepli a Dr. Bohóc Szolgálat családi fesztivál Szombathelyen. Pogács Mónika információi következnek.
9: Egész napos családi fesztivállal ünnepli fennállásának 10. évfordulóját a Dr. Bohóc Mosoly Szolgálat Alapítvány Szombathely főterén a Dr. Bohóc Fesztivál 2026 elnevezésű rendezvényen színpadi előadások, koncertek, bohóc programok, kézműves foglalkozások és interaktív játékok várják az érdeklődőket szombaton reggel 10 órától este 9 óráig. A szervezők közleménye szerint az alapítvány Dr. Bohóc immár 10 éve látogatják rendszeresen a nyugat-magyarországi kórházak gyermekosztályait, hogy a beteg gyermekek, szüleik és az egészségügyi dolgozók mindennapjait vidámabbá tegyék. Az elmúlt évtizedben mintegy 1600 Dr. Bohóc vizitet valósítottak meg 4 város gyermekosztályain, és több mint 23 000 kis pácienshez jutottak el. A jubileumi rendezvény célja, hogy a családok együtt ünnepelhessék az alapítvány munkáját, és közben megismerkedhetnek a Bohóc doktorok tevékenységével, és támogathatják küldetésüket. A rendezvény teljes ideje alatt látogathatják lesz a Bohóc autó játékokkal és további meglepetésekkel. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak a Szombathelyi főtérre.
7: 2 körmendi nyertese is van az év kedvenc tesi tanára vármegyei versenyének a vasi szavazás eredményeként. A 200 fő alatti iskolák kategóriájában Kalamár Krisztina, a Boldog Batthyány László Katrikus Általános Iskola testnevelője végzett az első helyen. A 200 fő feletti vasi iskolák versenyében az Odzsai Kis Zoltán Általános Iskolában tanító Petrovics Bálint testnevelő tanár lett az első. A vármegyei nyertesek az országos szavazásra is bekerültek, közülük kerül ki a kategóriák országos fődíjasa. Voksolni június 11-ig lehet a körmendi nomináltakra is. Vádat emeltek egy vasi férfi ellen, aki engedély nélkül vitte el ismerőse autóját. A vádirat szerint a férfi 2026 márciusában ismerőse autóját annak tudta és engedély nélkül elvitte, majd ittosan közlekedett vele a 88-as főúton. Az ügyészség pénzbüntetést szabnak irá és eltiltanák a vezetéstől is. Büntetőjogi felelősségéről a Sárvári járásbíróság dönt majd. Közel 50%-kal nőtt az európai tengerparti úti célokra irányuló foglalások száma 2026 nyarára a tavalyi évhez képest, miközben a tengeren túli utazások népszerűsége visszaesett, a repjegy.hu adatai szerint. A friss adataik szerint az idei szezon egyik legjelentősebb trendje, hogy a magyar utazók egyre nagyobb számban választják repülővel is azokat a mediterrán és adriai desztinációkat, amelyeket korábban jellemzően autóval közelítettek meg. A foglalások számának éves növekedése alapján 3 ország emelkedik ki, Albánia, Horvátország és Bulgária. A gyerekvédelemnek kommunikációra és szakmai együttműködésre kell épülnie, a jövő gyermekvédelmének a nyílt beszédre, a bizalomra és a szakmai együttműködésre kell épülnie, írta a Szociális és Családügyi Miniszter Facebook oldalán egy nyílt levélre válaszolva. Kettei Németh Vilmos bejegyzésében megígérte, hogy a lehető leggyorsabban felállítanak egy olyan rendszert, amely képes érdemben dolgozni a gyerekekért. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy közben nem akarnak úgy tenni, mintha a megoldás egyetlen központi döntéssel megszülethetne. Július végén rendezik meg ismét Washingtonban az elnök elleni merénylet kísérlet miatt április végén félbeszakadt eseményt, a fehérházi tudósítók vacsoráját, amire Donald Trump ismét meghívást kapott, közölte a szervező, a Fehérházi Tudósítók Egyesülete. Az újságírókat tömörítő szervezet elnöke hangsúlyozta, hogy a megismételt esemény szűkebb körül lesz, és jóval komolyabb biztonsági intézkedések kövezik majd.
3: Sporthírek.
7: Veszprém 30. alkalommal nyerte meg a férfi kézilabda NB1-et, mivel 36-34-re győzött a Szeged otthonában a döntő második mérkőzésén. A két csapat 209 egymás elleni mérkőzésen 57 szegedi siker és 8 döntetlen mellett 144. alkalommal győzött Veszprém.
3: Időjárás jelentés.
7: Ma egy újabb idegfront érkezik északnyugat felől, emiatt erősebben megnövekszik a gomoly felhőzet, és többfelé kialakulhatnak záporok, helyenként zivatarok. A déli szél egyre többfele északnyugatira fordul, melyet élénk erős széllökések kísérhetnek. Napközben 23 fokot mutathatnak a hőmérők.
3: És most.
10: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában.
11: 99.8
12: Körmend FM.
11: Körmend FM.
12: Ebben az órában is rá.

Elmarad a Twisted Sister nagyszabású 50 éves jubileumi világkörüli turnéja. A zenekar hivatalosan is bejelentette, hogy Dee Snider egészségügyi problémái miatt törölniük kell a koncertsorozatot, ami Brazíliában indult volna április végén. A menedzsment közlése szerint van még némi remény, úgyhogy a zenekar jövőjéről a következő hetekben talán születik majd egy újabb döntés. A lebetegedett zenész viszont azt mondja, hogy a legendás, elképesztő energiájú színpadi élet komoly nyomot hagyott rajta. Degeneratív ízületi gyulladással küzd, több műtéten is átesett, és gyakran csak komoly fájdalmak árán tudsz néhány dalt elénekelni. Az énekes úgy fogalmazott, nem ismer más módot a rockzenélésre, mint teljes erőbedobással a színpadra állni. Inkább visszavonul, mintsem saját árnyékává váljon.

0: Trendiek kedvenc rádiója.
1: Intettem magam, hogy este körbe-körbe szédelek, még elittem, minden egyben van.

0: Város Rádiója péntek délelőtt. Ismét megnyílnak hazánk legszebb történeti és gyűjteményes kertjei, és mivel ezek közé tartozik a körmendi várkert is, ezért nálunk szombaton szintén több érdekes programmal várják az érdeklődőket. Lesznek vezetett séták és egyéb más események is a Légy ott a kertben elnevezésű program sorozat keretében, amelynek központi témája idén a klímaváltozás és annak hatása a kertekre. Tudtuk meg Móricz Pétertől, a Batthyány Strassmann László Múzeum igazgatójától.
1: 2018 óta létezik ez a programsorozat, amelyhez a Körmendi Múzeum is csatlakozik. Randevú a kertekben francia kezdeményezésre indult programról van szó, és hát a Építési és Közlekedési Minisztériumnak a felkérésére veszünk mi is részt ebben a programban, amelynek idén a látvány a mottója Légy ott a kertben címmel.
0: Adja magát ugye Körmenden a helyszín és a várkert, hogy egy ilyen programsorozathoz méltó lehet.
1: Igen, hát ugye ez az európai történeti kertekre fókuszál ez a program, és hát Körmend is jelentős magyarországi angol kert ezek közé tartozik, ezért nyilván ezt választottuk.
0: Milyen programok, mi alapján állítottátok össze, mi az, amivel várjátok az érdeklődőket, és hogyan lehet részt venni ezeken?
1: Hát kettő sétáról, illetve egy kutatóprogramról van szó. A rendezvény az 3 napos, ezek közül mi a szombati napot választottuk, de június 6-án lesznek Körmenden a programok. Az első program az 2 órakor kezdődik, és 3 óráig tart, ezt Szinetár Csaba tartja, és egy természetismereti sétáról van szó, amelyet ő vezet a várkertben. A várkertnek az élővilágát mutatja be, úgy a növényeket, mint az állatokat, és ennek a részeként Szalamon Gessner emlékkövére egy verse kerül föl, illetve került már föl, és ennek a leleplezése és ennek a sétának a keretében fog megtörténni. A következő program az 3 órától a utaskeresés nyergy édességláda projekt, amely hát az előző heti gyereknapról maradt el, hiszen a szemletet megtartani az esőzés miatt, úgyhogy azért halasztottuk egy héttel későbbre, és 3 órától lehet ezzel részt venni, amelynek során a gyerekek, hogyha megfejtik ezeket a feladatokat, akkor édességeket nyerhetnek. És a harmadik, a szintén egy sétáról van szó, amelyet én fogok tartani kerttörténeti témában. Ugye a látvány az idei motto, és ennek a keretében próbálom megismertetni a résztvevőket a várkert történetével, a szobraival és az épületeivel. Ugye a vadászlakot is felkeressük a séta végén, ez 4 órakor fog indulni.
0: Kinek ajánljuk mondjuk ezt a sétát? Mit lehet ezen pontosan megtudni?
1: Mindenkinek, aki szeretne ezzel részt venni, gyerekkortól időskorig. Szerintem ez érdekes lehet mindenki számára, hogy milyen borcsoportok, klasszicista obeliszk, második világháborús emlékmű található várkertben, tehát ez kortól függetlenül mindenki részt vehet ezen. Nem kell regisztrálni, és ingyenesen látogatható. Mind a 3 program a kastélynek a fő bejárata elől fog indulni. 2, 3 és 4 órakor. De az egyetlen probléma az az esős időjárás lehet, de most így az időjárás előjelzés szerint nem várható eső, úgyhogy mindenkit várunk szeretettel ezen a 3 programunkon.

0: mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: UR Diszkont. Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink, 1,75-ös Fanta és Sprite, másfél literes Killy termékek, csak 599 forintos áron kaphatóak. Vásárolj két darab Peroni fél literes dobozos citrom vagy vérnarancs alkoholmentes terméket, és legyen a tiéd egy darab ajándék alkoholmentes fél literes dobozos Peroni citrom vagy vérnarancs. Egy vásárlónapi maximum két ajándékra jogosult. Az akció időtartama június 1-től a készlet erejéig érvényes. UR Diszkont Körmenden, a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Készen állsz a megye legnagyobb rangadójára? Június 7-én a Telekesi Sportpályán elszabadul a futballláz, olyan nevek lépnek pályára, akikért egy ország rajongott. Délután 2-től Telekes Medosz lenti téje előmérkőzés, 17 órától pedig jön a csúcsderbi. Ferencváros ZTE öreg fiúk gála. Kapunyítás 13 órakor. Szurkoljuk ki együtt a győzelmet!
2: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwill innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwill telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
3: Tökéletes ballagási ajándékok a Zsigmond ékszernél. A fiatalok legkedveltebb márkái június 20-áig akcióban. Guess, Calvin Klein, Fossil, Tommy Hilfiger, karórák és ékszerek 10% kedvezménnyel. Választhat továbbá értékálló arany vagy ezüst ékszert kedvező alapáron 10% kedvezménnyel. Ha maradandó emléket ajándékoznak, keresse fel üzleteinket, vagy tájékozódjon a zsigmondékszer.hu oldalon.
4: Reklámot hallottak.
0: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Az Offenbach formáció 4 perccel 3:45 előtt itt a Körmendel Femen, a Város Rádiójában, ahol egy jövő hétvégi eseményt ajánlok most a figyelmükbe, már csak azért is, hiszen várják még a jelentkezéseket, a főzőcsapatok nevezését arra a jótékonysági programra, amely már hagyományosnak számít a Rábaparton, az Ökocentrum területén lesz ez 13-án szombaton, hogy ezúttal kinek a javára gyűjtenek, és hogy milyen formában lehet még nevezni, már is kiderítjük. Hegedűs László Hege főszervező a vonalban.
1: Szép napot kívánok mindenkinek. Hát tulajdonképpen nemrégiben vittük el a Rumi Gyermek Otthonban azokat az ajándékokat, amelyet tavalyi főzés során gyűjtöttünk össze közel 600.000 forint értékben, mivel hát eléggé megcsúszotta az iskola ellátó, ahonnan rendeltük, úgyhogy február vagy március volt, amikor el tudtuk juttatni nekik, de az öröm megvolt nyilván, és most úgy döntöttünk, hogy velük egyeztetettem, hogy majd ősszel, vagy pedig decemberben folytatjuk nekik a gyűjtést, addig kitalálják, hogy mire van szükségük. A mostani főzés pedig kimondottan Körmendről szól, hiszen a Szociális Szolgáltató és Információs Központ részére szeretnénk eszközbeszerzéshez hozzájárulni, és bízom benne, hogy azért erre is sokan el fognak jönni. Nincs meg még a teljes létszáma a csapatnak, sajnos az időpont nem túl szerencsés, többen jelezték, hogy nem lesznek itthon, de jelen pillanatban 7 csapat van, azért ha egy 10 csapat összejönne, az nagyon jó lenne. Nyilván a helyieket is nagyon fontos, hogy támogassuk, velük is régóta baráti kapcsolatunk van, összedolgozunk, segítjük egymást, örülnék, hogyha esetleg, ha más nem, legalább a fogyasztással hozzájárulnának, majd június 13-án a kedves körmendiek.
0: Azt lehet tudni, hogy pontosan mire lenne szükség a Szociális Központban, mi az, amit vásárolnának a befolyt összegből?
1: Természetesen mindig felmérjük, hogy mire van szükség. Konkrétan nem tudom, hogy milyen kerti bútorra van szükségük. Azt hiszem, azt szélozták meg. Azért írtam úgy ki, hogy eszközbeszerzés, mert nem tudom, hogy mennyi pénz gyűlik össze. Én szeretném, hogyha legalább egy 300-400 000 forint közötti összeg összejönne, abból azért már tudnak bármit vásárolni, amire szükségük van. Majd akkor derül ki, amikor megvásárolják.
0: Érdemes kilátogatni erre a rendezvényre mindig, hiszen rengeteg finomság szokott készülni, meglehetősen változatos ételek. Egy-kettőt említsünk azért meg, ami szerinted biztosan lesz, mert hogy kihagyhatatlan egy ilyen eseményen.
1: Én azt gondolom, hogy az összes étel kihagyhatatlan. Egy az, hogy ugye az ajánlott ára az 5-800 forint, ki mennyit dob be, nincs ára, hanem becsületkasszáról van szó, és mindenki kitesz magáért. Én csak annyit kértem, hogy legalább 50 adagot főzzen egy csapat. Nem adták még le, hogy mit fognak főzni, de általában itt az egy tál étel, bár volt arra is példa, hogy gíroszt készítettek, vagy palacsintát sütöttek mellé. Most is úgy tudom, hogy ha Zoom barátok készülnek például süteményekkel is külön, ők mindig régi barátaink, meg segítőink, összedolgozunk velük is, nagyon fontos, hogy a civilek összetartsanak Körmenden, és ők általában mindig itt vannak velünk a főzőversenyen, ugyanúgy, ahogy baráti társaságok, mert alapvetően egy jó hangulatuk is rendezvényről van szó. Szóval az ételek azok mindig nagyon finomak, de általában itt a gulyásoktól, a pörköltöktől, a káposztás, bográsos, sülökig bármi előfordulhat.
0: Hogy lehet jelentkezni, és mi az, amit ti biztosítatok, illetve amit a csapatoknak kell majd vinniük?
1: Maga ugye a rendezvényre a nevezés az ingyenes természetesen. Baráti társaságokat, cégeket, civil szervezeteket várunk. Mi, amit biztosítunk, az a tűzifa, biztosítjuk magát a helyszínt, az Alteraba Kft. Megvásárolja az étkezéshez való evőeszközöket, műanyagtányérokat, szalvétákat, a Csákányi Pékség segít nekünk a kenyérben, valamint még a Viola illatszer egyéb eszközök támogatásával van jelen a rendezvényen. Az étel elkészítéséhez, ugye ők tudják, hogy mit főznek, és az alapanyagokat a csapatok hozzák, ők ezzel járulnak hozzá, meg nyilván a részvételükkel a rendezvényhez.
0: A főzőverseny időpontja június 13 szombat, lesz még idén folytatása, hiszen általában nem szoktál egy ilyen jótékony akciónál megállni évente.
1: Alapvetően szeptember 30-ig vagyok a parton, addig nyilván a hekkezéssel töltöm ki az időt, kevesebb lesz most idén a rendezvény, azonban a rumiaknak a későbbiekben fogunk főzőversenyt, vagy pedig gyűjtést tartani. Én azt gondolom, hogy szeptember 30-ig nekik még belefér, ott még jó idők vannak, meg tudjuk csinálni a következő főzést, ami a 10. lenne. Egyelőre ezt lőttük be, de nyilván ott majd az időjárás fog dominálni, ő dönti el, hogy meg tudjuk-e valósítani, vagy nem. Ha nem, akkor úgy beszéltük meg, hogy karácsonyra gyűjtünk nekik, de minden esetre szeretnénk megvalósítani a 10-et még ebben az évben.
2: Június 13-án hány órakor érdemes érkezni, mettől meddig lehet majd kóstolni a parton?
1: A csapatokat június 13-án 9-re hívtuk össze, 9:30-tól már lehet főzni, és ugye eléggé eklektikus, hogy ki mit főz, mennyi az elkészítése, de azt gondolom, hogy 12:30-től már lehet jönni. Érdemes időben ellátogatni a rendezvényre, nem más miatt, csak amiatt, hogy ugye az az 50 adag, hogyha sokan meglebbentik a részvételüket, akkor azért pillanatok alatt el tud fogyni. Hozzáteszem, hogy ahogy az eddigi esztendőkben is, ha valaki hoz magával éthordót, műanyag dobozokat, bármit, amit el szeretné vinni, ezt is meg lehet tenni ebben az esztendőben is.

0: 99.8. Jörmend FM. A napslágere.
1: Megérkezett Meghan Trainor vadonatúj albuma, amelyről ismerhetünk már néhány remek slágert, hiszen folyamatosan érkeztek az előfutárok az elmúlt hónapokban. Köztük például pár héttel ezelőtt a Getting Girl című vidámság. Az énekesnő sorrendben 7. albuma a Toy With Me címet kapta. Erről forog ez az újdonság.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Készen állsz a megye legnagyobb rangadójára? Június 7-én a Telekesi Sportpályán elszabadul a futballláz. Olyan nevek lépnek pályára, akikért egy ország rajongott. Délután 2-től Telekes Medosz Lenti Tie előmérkőzés, 17 órától pedig jön a Csúcs Derbi. Ferencváros ZTE Öreg Fiúk Gála. Kapunyítás 13 órakor. Szurkoljuk ki együtt a győzelmet.
2: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen, csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gango Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
3: Buongiorno signorina e signora, sono Marcello Napoliból. 12 éve élek itt Magyarország, sajnos ritkán tudok menni haza Olaszország, de a örökzöld kertészet segít honvágyon. Azok a bellissimo növények, oddio, pont olyanok, mint otthon mamma kertjében. Magnifico! Pálma, oleandro, leander, fehér, bordo, róza, én csak itt vásárolok.
0: Igényes környezet, örökzöld kertészet, egy csepp mediterrán hangulat, akár az önkertjében is. www.örökzöld.hu.
3: Ciao, ciao bella!
4: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwi innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwi telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
5: Jó árdiszkont! Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 1,75-ös Fanta és Sprite, másfél literes Kinli termékek csak 599 forintos áron kaphatóak. Vásárolj két darab Peroni fél literes dobozos citrom vagy vérnarancs alkoholmentes terméket, és legyen a tiéd egy darab ajándék alkoholmentes fél literes dobozos Peroni citrom vagy vérnarancs. Egy vásárlónapi maximum két ajándékra jogosult. Az akció időtartama június 1-től a készlet erejéig érvényes. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Reklámot hallottak.
4: 99.8.
0: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
6: A mozgás éjszakájára várják az érdeklődőket Körmenden. Vasárnap éjfélig lehet még nevezni a Rádóczi vágtára. Javaslatcsomag készült a kata újra szabályozására. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A mozgás éjszakájára várják az érdeklődőket. Előzetes regisztrációra bíztatják a szervezők azokat, akik részt vennének június 12-én pénteken a mozgás éjszakáján Körmenden, közölte a dr. Batyás Radman László Múzeum. A rendezvényen számos sport és mozgásforma közül választhatnak az érdeklődők. A különleges hangulatról Voksán Virág gondoskodik, aki a Batyán Satman kastély klasszicista erkélyéről szolgáltatja a zenét a résztvevőknek. Élelmiszerosztás szervez a Szent Erzsébet plébánia Caritas csoportja szombaton a körmendi plébánia közösségi házában. A segélyszervezet tájékoztatása szerint az áruházi adományokból származó élelmiszereket 9 órától osztják ki a készlet erejéig. A szervezők arra kérik az érkezőket, hogy hozzanak magukkal táskát vagy szottyot. A Caritas csoport közölte, az adományoztás célja a rászorulók támogatása és az élelmiszer pazarlás csökkentése. Vasváron a 40 éves városjubileumhoz kapcsolódva nyit ki a fürdő is a hétvégétől. A strand az általános iskolások úszás oktatásában is együttműködik az oktatási intézménnyel. Nyilatkozta a Zágorhídi Cigány Ákos, a létesítményt működtető Városfejlesztési Nonprofit Kft. Ügyvezetője.
7: Idén június 5-én fogunk nyitani, ez két apropó miatt is éppen akkor van. Egyrészt akkor ünnepli a város a újra városra nyilvánításának 40. évfordulóját. Éppen június 5-6-án lesz egy ilyen nagyobb programsorozat, úgyhogy ehhez csatlakozunk mi a is a nyitással. Másrészt pedig azért is fontos, hogy még utána két hetünk van a az iskolából, és az általános iskolások az előző évekhez hasonlóan ebben az utolsó két hétben napi szinten le fognak járni buszásoktatás céljából, amit szintén nagyon fontosnak tartunk a jövő nemzedékek szempontjából, és ugyanez lesz majd ősszel is az iskola első két hetében, hogyha az időjárás engedi, akkor ugyanúgy jönni fognak buszásoktatásra. És a tervek szerint szeptember 13 még leszünk vasárnapig nyitva.
6: Vasárnap éjfélig lehet még nevezni a Rádóczi Vágtára. Az Egyházas Rádóczi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület negyedik alkalommal hirdeti meg a Rádóczi Vágtát. A rendezvényt június 13-án tartják. A futóversenyre előzetes nevezéseket június 7-ig lehet leadni, nyilatkozta Kovácsné Bazsó Katalin elnök.
8: 3 évvel ezelőtt jött egy ilyen ötlet László Dóritól, aki a megálmodója ennek az egész vágtának, hogy csináljunk egy futóversenyt. És így kapta a Rádóczi Vágta nevet. A Fűr Lajos Művelődési Központ udvaráról indul az összes futam, és oda is érkezik vissza. Eddig 3 távval indítottuk. Volt egy ovis futam, egy sulis futam, illetve a Petőfi táv, és most bővítettük az idei

0: kell, hogy Fő Lajos futam.
1: Javaslatcsomagot készített a kata újraszabályozására az MKIK. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elkészítette és elküldte a pénzügyminisztérium részére a kata lehetséges újraszabályozásával kapcsolatos szakmai vitaanyagát, közölte a kamara az MT-vel. A 22 oldalas dokumentum a közlemény szerint áttekinti a korábbi kata rendszer tapasztalatait, bemutatja a főbb kockázatokat, valamint 5 lehetséges szabályozási alternatívát vázol fel a döntéshozók számára. Széles körű párbeszéd indult a Velencei tó megmentéséért, a közös munka alapja egy átfogó Velencei tó törvény előkészítése lehet, amely megteremti ehhez a szükséges jogi kereteket, közölte az élő környezetért felelős miniszter Facebook oldalán. Gajdos László kiemelte, a helyzetet övező sok ellentmondó érdek komplex megoldást követel a tó hosszú távú ökológiai védelméért. Egyre komolyabb problémát jelentenek a túlhangos motorkerékpárok a szlovákiai Magas-Tátra egyes részein, ezért a helyi önkormányzat a hangszennyezés visszafogását célzó rendkívüli ellenőrzéseket tervez a nyáron, illetve törvényi megoldást is sürgetnek az ilyen járművek behajtásának korlátozására. A helyzettel kapcsolatban Magas-Tátra polgármestere arról tájékoztatott, hogy a nyári turisztikai szezon kezdetével a probléma tovább fokozódott, ezért úgy döntöttek, hogy az állapot megoldást igényel.
2: Sporthírek.
1: A MotoGP mindenképpen szeretne a Hungaroringre jönni, de a magyaródi pálya jelenleg nem alkalmas motorversenyek rendezésére, mondta Gyulai Zsolt, a Hungaroring Sport ZRT elnök vezérigazgatója. Hozzátette, a gyorsasági motoros világbajnokság hétvégén sorra kerülő balatonfűkarái futamának keretében promóterként tárgyalni fognak a versenysorozat jogtulajdonosával a magyar nagydíj jövőjére.
2: Időjárás jelentés.
1: Ma egy újabb idegfront érkezik északnyugat felől, emiatt erősebben megnövekszik a gomoly felhőzet, és többfelé kialakulhatnak záporok, helyenként zivatarok. A déli szél egyre többfele északnyugatira fordul, melyet élénk erős széllökések kísérhetnek. Napközben 23 fokot mutathatnak a hőmérők.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

éve kijött a Van Halen korszak alkotó albuma, a legendás banda pályafutásának egyik legfontosabb mérföldköve, éppen 40 éves, 86-ban született ugyanis a korong, amely új korszakot nyitott a zenekar történetében. Most bővített kiadásban, dupla CD-n, LP-n, és ott rengeteg különlegességgel látott újra napvilágot. A zenekar első stúdióalbuma, a Billboard lista élén debütált annó, megszerezve ezzel a csapat első amerikai number one helyezését. Hangzása a klasszikus Van Halen energiát ötvözi, dallamosabb, billentyű központú megközelítéssel.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: 8-as gumiszerviz, ahol mindig a legjobb árakat találja. Gumiabroncsokat, alufelniket nagy választékban és verhetetlen árakon kínálunk. Gumiabroncs nyomás ellenőrző szenzorok értékesítése, kiolvasása, tanítása a 8-as gumiszerviznél. És hogy a tárolásra se legyen gondja, kérje gumihotel szolgáltatásunkat. 8-as gumiszerviz, az akciók részleteiről érdeklődjön üzletünkben. Megbízhatóság és szakképzettség a gumiabroncsban. 8-as gumiszerviz.
2: Tökéletes ballagási ajándékok a Zsigmond ékszernél. A fiatalok legkedveltebb márkái június 20-áig akcióban. Guess, Calvin Klein, Fossil, Tommy Hilfiger, karórák és ékszerek 10% kedvezménnyel. Választhat továbbá értékálló arany vagy ezüst ékszert kedvező alapáron 10% kedvezménnyel. Ha maradandó emléket ajándékoznak, keresse fel üzleteinket, vagy tájékozódjon a zsigmondékszer.hu oldalon.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, ízfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráterhúsboltban.
3: Reklámot hallottak. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

Elindult a Demi 80 évad, az ünnepi programsorozat turnéval, egy novemberben érkező mozival és a decemberi aréna koncerttel tiszteleg Demi Ferenc 80. születésnapja előtt. A bejelentést az Erkel Színház falai között tették meg, a Hogyan tudnék élni nélküled című darab díszbemutatója után. A Demi dalokból készült musical változat látványos szereposztással fut, a film több ismert szereplője is színpadra lép benne. A 2024-ben bemutatott alkotás több mint 1 milliós nézőszámával 4 évtizedes rekordot döntött, ősszel pedig tehát a második rész érkezik majd a mozikba, a Demi 80 évad keretében.

0: Duplájó, ahol a legjobbak kettőznek.
1: Elindította az új fejezetet a Kis Csillag, megérkezett a 7. album, pontosabban annak csak az első része. 6 év után ez egy új anyag végre a bandától. Az a cím, hogy a Szürke rendes megfestése, és az első rész az, ami már hallgatható, ez egy dupla album első felvonása. A csapat ezúttal is hozza a rájellemző hangulatot, de a háttérben hosszú, másfél-két éves közös munka áll. A koron különlegessége, hogy nem csak hallható, hanem látható is, a dalokhoz vizuális világ készült, amely még jobban kiemeli Lovasi Andrásék szövegeit, és persze dalait. Rozsdás ebbe a vadonatúj Kis Csillag nótába.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Tökéletes ballagási ajándékok a Zsigmond Ékszernél. A fiatalok legkedveltebb márkái június 20-áig akcióban. Guess, Calvin Klein, Fossil, Tommy Hilfiger, karórák és ékszerek 10% kedvezménnyel. Választhat továbbá értékálló arany vagy ezüst ékszert kedvező alapáron 10% kedvezménnyel. Ha maradandó emléket ajándékoznak, keresse fel üzleteinket, vagy tájékozódjon a zsigmondékszer.hu oldalon.
2: Úgy emlékeznek, csak az a szép zöld gyep. Tavasz is tart az Acme Kft. Szervizében. Kertészeti kereskedésünkben a legújabb profi gépeket találja. Fűnyírók, kerti traktorok, fűkaszák, kapálógépek, sövényvágók, ágvágók, négyütemű robbanómotorok, valamint öntözéstechnikai termékek és kerti szivattyúk széles választéka várja Önt az Acme Kft. Szervizében, ahol szakértő kollégáink mindenben segítséget nyújtanak. Keressen minket Szombathelyen, a Pálya utca 3/C alatt.
3: Megjelent László Evelyn májusi eső című újdonsága. A dalt hallgasd az online streaming felületeken.

0: Tudta, hogy egy jó homlokzat szigetelés akár drasztikusan csökkentheti a rezsijét? Mi közel 10 éve foglalkozunk szigeteléssel, tapasztalt csapattal, megbízható háttérrel segítünk spórolni és korszerűsíteni az otthonát. Ne hagyja ki! Megtalál minket a www.ingenszigetelünk.hu weboldalon.
1: Buongiorno signorina e signora! Sono Marcello Napoliból! 12 éve élek itt Magyarország. Sajnos ritkán tudok menni haza Olaszország, de a örökzöld kertészet segít honvágyon. Azok a bellissimo növények, oddio! Pont olyanok, mint otthon mamma kertjében. Magnifico! Palma, oleandro, leander, fehér, bordo, róza. Én csak itt vásárolok.
2: Igényes környezet, örökzöld kertészet, egy csepp mediterrán hangulat, akár az önkertjében is. www.örökzöld.hu.
1: Ciao, ciao bella!
3: Készen állsz a megye legnagyobb rangadójára? Június 7-én a Telekesi Sportpályán elszabadul a futballláz, olyan nevek lépnek pályára, akikért egy ország rajongott. Délután 2-től Telekes Medosz Lenti Tie előmérkőzés, 17 órától pedig jön a csúcsderbi. Ferencváros ZTE öreg fiúk gála. Kapunyítás 13 órakor. Szurkoljuk ki együtt a győzelmet.
4: Reklámot hallottak.
5: 99.8.
4: Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
6: 4-5-re hív a Görmendi Várkert. Két görmendi nyertese is van az év kedvenc tesi tanára versenynek. Nyári foglalási trendek, Albánia és Horvátország az élen. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. 4-5-re hív a Görmendi Várkert. Ismét megnyílnak Magyarország legszebb történeti és gyűjteményes kertjei. Csak nem 30 helyszínen séták, szakmai előadások és különleges kertészeti programok várják az érdeklődőket. A 4-5 a kertben akcióhoz Görmend is csatlakozik a hétvégén.
7: Randevú a kertekben francia kezdeményezésre indult építési és közlekedési minisztériumnak a felkérésére. Veszünk mi is részt ebben a programban, amelynek idén a látvány a mottója. Ez az európai történeti kertekre fókuszál ez a program, és hát Görmend is jelentős magyarországi angol kert. Kettő sétáról, illetve egy kutatóprogramról van szó. Mi a szombati napot választottuk, ez a június 6-án lesznek Görmenden a programok.
6: Az idei rendezvény teljesen ingyenes, a sétákon előzetes regisztráció nélkül lehet részt venni szombaton, árult el Móricz Péter.
7: Az első program az 2 órakor kezdődik, ezt Szinetár Csaba tartja, és egy természetismereti sétáról van szó. Várkertnek az élővilágát mutatja be úgy a növényeket, mint az állatokat. A következő program az 3 órától a utaskeresés nyergy édességláda projekt, amely az előző heti gyereknapról maradt el az esőzés miatt. És a harmadik a szintén egy sétáról van szó, amelyet én fogok tartani kerttörténeti témában. Próbálom megismertetni a résztvevőket a Várkert történetével, a szobraival és az épületeivel. A vadászlakot is felkeressük a séta végén, ez 4 órakor fog indulni.
6: 10 éves jubileumát ünnepli a Dr. Bohóc Szolgálat családi fesztivál Szombathelyen. Pogács Monika információi következnek.
8: Egész napos családi fesztivállal ünnepli fennállásának 10. évfordulóját a Dr. Bohóc Mosoly Szolgálat Alapítvány Szombathely főterén. A Dr. Bohóc Fesztivál 2026 elnevezésű rendezvényen színpadi előadások, koncertek, bohóc programok, kézműves foglalkozások és interaktív játékok várják az érdeklődőket szombaton reggel 10 órától este 9 óráig. A szervezők közleménye szerint az alapítvány Dr. Bohóc immár 10 éve látogatják rendszeresen a nyugat-magyarországi kórházak gyermekosztályait, hogy a beteg gyermekek, szüleik és az egészségügyi dolgozók mindennapjait vidámabbá tegyék. Az elmúlt évtizedben mintegy 1600 Dr. Bohóc vizitet valósítottak meg 4 város gyermekosztályain, és több mint 23 000 kis pácienshez jutottak el. A jubileumi rendezvény célja, hogy a családok együtt ünnepelhessék az alapítvány munkáját, és közben megismerkedhetnek a Bohóc doktorok tevékenységével, és támogathatják küldetésüket. A rendezvény teljes ideje alatt látogatható lesz a Bohóc autó játékokkal és további meglepetésekkel. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak a Szombathelyi főtérre.
6: Két görmendi nyertese is van az év kedvenc tesi tanára vármegyei versenyének. A vasi szavazás eredményeként a 200 fő alatti iskolák kategóriájában Kalamár Krisztina, a Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskola testnevelője végzett az első helyen. A 200 fő feletti vasi iskolák versenyében az Odzsai Kiszoltán általános iskolában tanító Petrovics Bálintes nevelő tanár lett az első. A vármegyei nyertesek az országos szavazásra is bekerültek, közülük kerül ki a kategóriák országos fődíjasa. Voksolni június 11-ig lehet a körmendi nomináltakra is. Vádat emeltek egy vasi férfi ellen, aki engedély nélkül vitte el ismerőse autóját. A vádirat szerint a férfi 2026 márciusában ismerőse autóját annak tudta és engedély nélkül elvitte, majd ittosan közlekedett vele a 88-as főúton. Az ügyészség pénzbüntetést szabnak irá és eltiltanák a vezetéstől is. Büntetőjogi felelősségéről a Sárvári járásbíróság dönt majd. Közel 50%-kal nőtt az európai tengerparti úti célokra irányuló foglalások száma 2026 nyarára a tavalyi évhez képest, miközben a tengeren túli utazások népszerűsége visszaesett, a repjegy.hu adatai szerint. A friss adataik szerint az idei szezon egyik legjelentősebb trendje, hogy a magyar utazók egyre nagyobb számban választják repülővel is azokat a mediterrán és adriai desztinációkat, amelyeket korábban jellemzően autóval közelítettek meg. A foglalások számának éves növekedése alapján három ország emelkedik ki, Albánia, Horvátország és Bulgária. A gyerekvédelemnek kommunikációra és szakmai együttműködésre kell épülnie, a jövő gyermekvédelmének a nyílt beszédre, a bizalomra és a szakmai együttműködésre kell épülnie, írta a Szociális és Családügyi Miniszter Facebook oldalán egy nyílt levélre válaszolva. Kettei Németh Vilmos bejegyzésében megígérte, hogy a lehető leggyorsabban felállítanak egy olyan rendszert, amely képes érdemben dolgozni a gyerekekért. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy közben nem akarnak úgy tenni, mintha a megoldás egyetlen központi döntéssel megszülethetne. Július végén rendezik meg ismét Washingtonban az elnök elleni merénylet kísérlet miatt április végén félbeszakadt eseményt, a fehérházi tudósítók vacsoráját, amire Donald Trump ismét meghívást kapott, közölte a szervező, a Fehérházi Tudósítók Egyesülete. Az újságírókat tömörítő szervezet elnöke hangsúlyozta, hogy a megismételt esemény szűkebb körül lesz, és jóval komolyabb biztonsági intézkedések kövezik majd.
4: Sporthírek.
6: Veszprém 30. alkalommal nyerte meg a férfi kézilabda NB1-et, mivel 36-34-re győzött a Szeged otthonában a döntő második mérkőzésén. A két csapat 209 egymás elleni mérkőzésen 57 szegedi siker és 8 döntetlen mellett 144. alkalommal győzött Veszprém.
4: Időjárás jelentés.
6: Ma egy újabb idegfront érkezik északnyugat felől, emiatt erősebben megnövekszik a gomoly felhőzet, és többfelé kialakulhatnak záporok, helyenként zivatarok. A déli szél egyre többfele északnyugatira fordul, melyet élénk erős széllökések kísérhetnek. Napközben 23 fokot mutathatnak a hőmérők.
4: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

Le kéne ülnünk megbeszélni, de túl sok a feszültség kettőnkben. Mindig előről kezdjük, és ezt nem érti az agy, és ettől már megtörtem. Hiába mondanám neked, bezárkóztál, már nem engedsz közel magadhoz. Minden vitál.

0: hazai turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: A mozgás éjszakájára várják az érdeklődőket Körmenden. Vasárnap éjfélig lehet még nevezni a Rádóczi Vágtára. Javaslatcsomag készült a kata újra szabályozására. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A mozgás éjszakájára várják az érdeklődőket. Előzetes regisztrációra bíztatják a szervezők azokat, akik részt vennének június 12-én pénteken a mozgás éjszakáján Körmenden, közölte a dr. Batyás Zsatman László Múzeum. A rendezvényen számos sport és mozgásforma közül választhatnak az érdeklődők. A különleges hangulatról Voksán Virág gondoskodik, aki a Batyán Satman kastély klasszicista erkélyéről szolgáltatja a zenét a résztvevőknek. Élelmiszerosztás szervez a Szent Erzsébet plébánia Caritas csoportja szombaton a körmendi plébánia közösségi házában. A segélyszervezet tájékoztatása szerint az áruházi adományokból származó élelmiszereket 9 órától osztják ki a készlet erejéig. A szervezők arra kérik az érkezőket, hogy hozzanak magukkal táskát vagy szatyrot. A Caritas csoport közölte, az adományoztás célja a rászorulók támogatása és az élelmiszer pazarlás csökkentése. Vasváron a 40 éves városjubileumhoz kapcsolódva nyit ki a fürdő is a hétvégétől. A strand az általános iskolások úszás oktatásában is együttműködik az oktatási intézménnyel. Nyilatkozta a Zágorhídi Cigány Ákos, a létesítményt működtető Városfejlesztési Nonprofit Kft. Ügyvezetője.
2: Idén június 5-én fogunk nyitani, ez két apropó miatt is éppen akkor van. Egyrészt akkor ünnepli a város a újra városra nyilvánításának 40. évfordulóját. Éppen június 5-6-án lesz egy ilyen nagyobb programsorozat, úgyhogy ehhez csatlakozunk mi a is a nyitással. Másrészt pedig azért is fontos, hogy még utána 2 hetünk van az iskolából, és az általános iskolások az előző évekhez hasonlóan ebben az utolsó 2 hétben napi szinten le fognak járni úszásoktatás céljából, amit szintén nagyon fontosnak tartunk a jövő nemzedékek szempontjából, és ugyanez lesz majd ősszel is az iskola első 2 hetében, hogyha az időjárás engedi, akkor ugyanúgy jönni fognak úszásoktatásra. És a tervek szerint szeptember 13-ig leszünk vasárnapig nyitva.
1: Vasárnap éjfélig lehet még nevezni a Rádóczi Vágtára. Az Egyházas Rádóczi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület 4. alkalommal hirdeti meg a Rádóczi Vágtát. A rendezvényt június 13-án tartják. A futóversenyre előzetes nevezéseket június 7-ig lehet leadni, nyilatkozta Kovácsné Bazsó Katalin elnök.
3: 3 évvel ezelőtt jött egy ilyen ötlet László Dóritól, aki a megálmodója ennek az egész vágtának, hogy csináljunk egy futóversenyt. És így kapta a Rádóczi Vágta nevet. A Fürr Lajos Művelődési Központ udvaráról indul az összes futam, és oda is érkezik vissza. Eddig 3 távval indítottuk. Volt egy ovis futam, egy sulis futam, illetve a Petőfi táv, és most bővítettük, az idei évtől 6

0: hogy Főr Lajos futam.
1: Javaslatcsomagot készített a kata újraszabályozására az MKIK. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elkészítette és elküldte a pénzügyminisztérium részére a kata lehetséges újraszabályozásával kapcsolatos szakmai vitaanyagát, közölte a kamara az MT-vel. A 22 oldalas dokumentum a közlemény szerint áttekinti a korábbi kata rendszer tapasztalatait, bemutatja a főbb kockázatokat, valamint 5 lehetséges szabályozási alternatívát vázol fel a döntéshozók számára. Széleskörű párbeszéd indult a Velencei tó megmentéséért, a közös munka alapja egy átfogó Velencei tó törvény előkészítése lehet, amely megteremti ehhez a szükséges jogi kereteket, közölte az élő környezetért felelős miniszter Facebook oldalán. Gajdos László kiemelte, a helyzetet övező sok ellentmondó érdek komplex megoldást követel a tó hosszú távú ökológiai védelméért. Egyre komolyabb problémát jelentenek a túlhangos motorkerékpárok a szlovákiai Magas-Tátra egyes részein, ezért a helyi önkormányzat a hangszennyezés visszafogását célzó rendkívüli ellenőrzéseket tervez a nyáron, illetve törvényi megoldást is sürgetnek az ilyen járművek behajtásának korlátozására. A helyzettel kapcsolatban Magas-Tátra polgármestere arról tájékoztatott, hogy a nyári turisztikai szezon kezdetével a probléma tovább fokozódott, ezért úgy döntöttek, hogy az állapot megoldást igényel.
2: Sporthírek.
1: A MotoGP mindenképpen szeretne a Hungaroringre jönni, de a magyaródi pálya jelenleg nem alkalmas motorversenyek rendezésére, mondta Gyulai Zsolt, a Hungaroring Sport ZRT elnök vezérigazgatója. Hozzátette, a gyorsasági motoros világbajnokság hétvégén sorra kerülő Balatonfűkarái futamának keretében promóterként tárgyalni fognak a versenysorozat jogtulajdonosával a magyar nagydíj jövőjére.
2: Időjárás jelentés.
1: Ma egy újabb idegfront érkezik északnyugat felől, emiatt erősebben megnövekszik a gomoly felhőzet, és többfelé kialakulhatnak záporok, helyenként zivatarok. A déli szél egyre többfele északnyugatira fordul, melyet élénk erős széllökések kísérhetnek. Napközben 23 fokot mutathatnak a hőmérők.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

estét mindenkinek, elindult a hét utolsó délutánja itt a 99.8-on a Körmend FM-en. Pontosan 1:42 van, én pedig Tóth Cili vagyok itt a mikrofonnál, és egészen 5-ig leszek önökkel az éterben. Hozok ma is jó kis érdekességeket, programajánlózunk is, hiszen holnap-holnap után végre a pihenésre a főszerep, aztán persze itt szólnak a térség legjobb zenéi is, úgyhogy ezért is lesz érdemes a délután hátra lévő részében velem tartani. Kevin Harris Example és Jonas Summer indították az órát, Sum 41 pedig érkezik a folytatásban, velük megyünk tovább, és az ő dalukkal, a Pieces-zel kívánok mindenkinek nagyon szép délutánt, kitartást a munkához, és persze jó rádiózást velünk!

0: I'm sorry. Közlekedési információk.
1: Körmend és Egyháza Sádóc közt ma is kátyúznak a szakemberek mindkét irányban. Az autósoknak útszűkülettel kell számolni, hogyha erre indulnak útnak. A Nádas Csákány-Doroszló összekötő úton még egyelőre zajlanak a kaszálási munkálatok, ezek lassítják a haladást. Itt is érdemes fokozott óvatossággal közlekedni, akár csak a Darabos-hegyi bekötő úton. A 86-oson Nádas és Szőcerimány közt ugyancsak kaszálás lassítja a haladást. Vasvár térségében pedig építési munkálatok miatt a 8-as számú főúton a 147-es kilométer szelvényben kell félpályás zárásra számítani, ha az ország határ azaz Rábafüzes felé autózóknak, valamint a Vasvár-Kám szakaszán a 8-as számú főútnak szintén félpályás zárás mellett útkarbantartási munkálatok zajlanak. Emellett pedig a délután hátralévő részében csapadékot ígérnek a meteorológusok, ezáltal vizes csúszós útszakaszokkal is találkozhatnak az autósok, illetve a záporokban hirtelen lecsökkenhet a látótávolság is, úgyhogy érdemes mindenképpen az időjárási viszonyoknak megfelelően a szabályok betartása mellett közlekedni. Vezessenek óvatosan, vigyázzanak magukra is, egymásra az utakon.
2: A legfrissebb közlekedési információkat a Gángó Tours szállította.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen, csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gango Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
2: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, ízfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráterhúsboltban.
3: Igényes környezet, örökzöld kertészet. www.örökzöld.hu.
4: Reklámot hallottak.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

jó. Nagyon bízom benne, hogy tegnap mindenki kihasználta a jó időt, ugyanis ma tényleg még talán a szerdai naphoz képest is hűvösebb van. Jelenleg is 16 fok körüli értékeket mutatnak a hőmérők, úgyhogy mindenképpen érdemes rétegesen öltözködni, és természetesen az esernyő mindenképpen legyen önöknél. Viszont a hétvégje hátra lévő részében úgy tűnik, hogy a hőmérők higanyszála felfelé kúszik majd, és visszatér a kellemes, koranyárias időjárás. De hogy valóban így lesz-e, az természetesen majd a délutánban még pétervári Tibor, a Hungaromet helyi észlelője el fogja árulni nekünk részletesebben. Mi pedig megyünk tovább Enrique Iglesias után a zenék sorában, hamarosan a Back to Black és az Akár péntek, akár szombat szól nálunk. Hozom majd Calvin Harris Summer című sikerét is, de előttük Bebe Rexha és a Faithless legfrissebbjét indítom útnak. Ez nem más, mint A New Religion. Jó rádiózást! Deep in

első óránknak el is érkezünk szép lassan a végéhez, úgyhogy Lakosi Gabinak átengedem a stúdiót, hozzá a legfontosabb híreket, infokat 2-kor, aztán jövök vissza, és folytatjuk a délutánt, úgyhogy önök se menjenek nagyon messzire a készülékektől.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Jó árdiszkont. Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 1,75-ös Fanta és Sprite, másfél literes Kinli termékek csak 599 forintos áron kaphatóak. Vásárolj két darab Peroni fél literes dobozos citrom vagy vérnarancs alkoholmentes terméket, és legyen a tiéd egy darab ajándék alkoholmentes fél literes dobozos Peroni citrom vagy vérnarancs. Egy vásárlónapi maximum két ajándékra jogosult. Az akció időtartama június 1-től a készlet erejéig érvényes. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
2: Buongiorno signorina e signora, sono Marcello Napoliból. 12 éve élek itt Magyarország, sajnos ritkán tudok menni haza Olaszország, de a örökzöld kertészet segít honvágyon. Azok a bellissimo növények, oddio, pont olyanok, mint otthon mamma kertjében. Magnifico! Pálma, oleandro, leander, fehér, bordo, róza. Én csak itt vásárolok.
0: Igényes környezet, örökzöld kertészet, egy csepp mediterrán hangulat, akár az önkertjében is. www.örökzöld.hu.
2: Ciao, ciao bella!
3: A biztonság szakértő szemmel. Komplex vagyonvédelem. www.inspect-véd.hu.
4: Készen állsz a megye legnagyobb rangadójára? Június 7-én a Telekesi Sportpályán elszabadul a futballláz, olyan nevek lépnek pályára, akikért egy ország rajongott. Délután 2-től Telekes Medosz Lenti Tije előmérkőzés, 17 órától pedig jön a Csúcs Derbi. Ferencváros Zétije öreg fiúk gála. Kapunyítás 13 órakor. Szurkoljuk ki együtt a győzelmet!
5: Tökéletes ballagási ajándékok a Zsigmond Ékszernél. A fiatalok legkedveltebb márkái június 20-áig akcióban. Guess, Calvin Klein, Fossil, Tommy Hilfiger, karórák és ékszerek 10% kedvezménnyel. Választhat továbbá értékálló arany vagy ezüst ékszert kedvező alapáron 10% kedvezménnyel. Ha maradandó emléket ajándékoznak, keresse fel üzleteinket, vagy tájékozódjon a zsigmondékszer.hu oldalon.
6: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
7: Reklámot hallottak.
3: 99.8.
7: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
8: 4-5-re hív a körmendi várkert. Két körmendi nyertese is van az év kedvenc tesi tanára versenynek. Nyári foglalási trendek, Albánia és Horvátország az élen. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. 4-5-re hív a körmendi várkert. Ismét megnyílnak Magyarország legszebb történeti és gyűjteményes kertjei. Csak nem 30 helyszínen séták, szakmai előadások és különleges kertészeti programok várják az érdeklődőket. A Légy ott a kertben akcióhoz Körmend is csatlakozik a hétvégén.
9: Randevú a kertekben. Francia kezdeményezésre indult építési és közlekedési minisztériumnak a felkérésére. Veszünk mi is részt ebben a programban, amelynek idén a látvány a mottója. Ez az európai történeti kertekre fókuszál ez a program, és hát Körmend is jelentős magyarországi angol kert. Kettő sétáról, illetve egy kutatóprogramról van szó. Mi a szombati napot választottuk el, június 6-án lesznek Körmenden a programok.
8: Az idei rendezvény teljesen ingyenes, a sétákon előzetes regisztráció nélkül lehet részt venni szombaton, árult el Móricz Péter.
9: Az első program az 2 órakor kezdődik, ezt Szinetár Csaba tartja, és egy természetismereti sétáról van szó. Várkertnek az élő világát mutatja be úgy a növényeket, mint az állatokat. A következő program az 3 órától a utaskeresés nyergy édességláda projekt, amely az előző heti gyereknapról maradt el az esőzés miatt. És a harmadik, a szintén egy sétáról, kerékpárról van szó, amelyet én fogok tartani kert történeti témában. Próbálom megismertetni a résztvevőket a Várkert történetével, a szobraival és az épületeivel. A vadászlakot is felkeressük a sét. A végén ez 4 órakor fog indulni.
8: 10 éves jubileumát ünnepli a Dr. Bohóc Szolgálat családi fesztivál Szombathelyen. Pogács Mónika információi következnek.
10: Egész napos családi fesztivállal ünnepli fennállásának 10. évfordulóját a Dr. Bohóc Mosoly Szolgálat Alapítvány Szombathely főterén a Dr. Bohóc Fesztivál 2026 elnevezésű rendezvényen színpadi előadások, koncertek, bohóc programok, kézműves foglalkozások és interaktív játékok várják az érdeklődőket szombaton reggel 10 órától este 9 óráig. A szervezők közleménye szerint az alapítvány Dr. Bohóc immár 10 éve látogatják rendszeresen a nyugat-magyarországi kórházak gyermekosztályait, hogy a beteg gyermekek, szüleik és az egészségügyi dolgozók mindennapjait vidámabbá tegyék. Az elmúlt évtizedben mintegy 1600 Dr. Bohóc vizitet valósítottak meg 4 város gyermekosztályain, és több mint 23 000 kis pácienshez jutottak el. A jubileumi rendezvény célja, hogy a családok együtt ünnepelhessék az alapítvány munkáját, és közben megismerkedhetnek a Bohóc doktorok tevékenységével, és támogathatják küldetésüket. A rendezvény teljes ideje alatt látogatható lesz a Bohóc autó játékokkal és további meglepetésekkel. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak a Szombathelyi főtérre.
8: 2 körmendi nyertese is van az év kedvenc tesi tanára vármegyei versenyének a vasi szavazás eredményeként. A 200 fő alatti iskolák kategóriájában Kalamár Krisztina, a Boldog Batyány László katolikus általános iskola testnevelője végzett az első helyen. A 200 fő feletti vasi iskolák versenyében az Odzsai Kis Zoltán általános iskolában tanító Petrovics Bálint testnevelő tanár lett az első. A vármegyei nyertesek az országos szavazásra is bekerültek, közülük kerül ki a kategóriák országos fődíjasa. Voksolni június 11-ig lehet a körmendi nomináltakra is. Vádat emeltek egy vasi férfi ellen, aki engedély nélkül vitte el ismerőse autóját. A vádirat szerint a férfi 2026 márciusában ismerőse autóját annak tudta és engedély nélkül elvitte, majd ittosan közlekedett vele a 88-as főúton. Az ügyészség pénzbüntetést szabnak irá és eltiltanák a vezetéstől is. Büntetőjogi felelősségéről a Sárvári járásbíróság dönt majd. Közel 50%-kal nőtt az európai tengerparti úti célokra irányuló foglalások száma 2026 nyarára a tavalyi évhez képest, miközben a tengeren túli utazások népszerűsége visszaesett, a repjegy.hu adatai szerint. A friss adataik szerint az idei szezon egyik legjelentősebb trendje, hogy a magyar utazók egyre nagyobb számban választják repülővel is azokat a mediterrán és adriai desztinációkat, amelyeket korábban jellemzően autóval közelítettek meg. A foglalások számának éves növekedése alapján 3 ország emelkedik ki, Albánia, Horvátország és Bulgária. A gyerekvédelemnek kommunikációra és szakmai együttműködésre kell épülnie, a jövő gyermekvédelmének a nyílt beszédre, a bizalomra és a szakmai együttműködésre kell épülnie, írta a Szociális és Családügyi Miniszter Facebook oldalán egy nyílt levélre válaszolva. Kettei Németh Vilmos bejegyzésében megígérte, hogy a lehető leggyorsabban felállítanak egy olyan rendszert, amely képes érdemben dolgozni a gyerekekért. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy közben nem akarnak úgy tenni, mintha a megoldás egyetlen központi döntéssel megszülethetne. Július végén rendezik meg ismét Washingtonban az elnök elleni merénylet kísérlet miatt április végén félbeszakadt eseményt, a fehérházi tudósítók vacsoráját, amire Donald Trump ismét meghívást kapott, közölte a szervező, a Fehérházi Tudósítók Egyesülete. Az újságírókat tömörítő szervezet elnöke hangsúlyozta, hogy a megismételt esemény szűkebb körül lesz, és jóval komolyabb biztonsági intézkedések kövezik majd.
7: Sporthírek.
8: Veszprém 30. alkalommal nyerte meg a férfi kézilabda NB1-et, mivel 36-34-re győzött a Szeged otthonában a döntő második mérkőzésén. A két csapat 209 egymás elleni mérkőzésen 57 szegedi siker és 8 döntetlen mellett 144. alkalommal győzött Veszprém.
7: Időjárás jelentés.
8: Szombaton sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből csak kezdetben délen, délkeleten alakulhat ki néhol eső, zápor, általában mérsékelt lesz a légmozgás, előfordulhatnak majd élénk széllökések is, délután 25 fokot mérhetünk.
7: És most.
11: A
12: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában.
11: 99.8

Egy újabb óráját indítottam el a délutánunknak itt a 99.8-on. Továbbra is Tóth Cili vagyok itt az éterben, és ottig leszek itt önökkel. Jó kis érdekességekkel készültem a hátralévő időben, még na meg persze egy kicsit szemezgetünk a következő napok, hetek program kínálatából. Na meg persze hozom a hétvégi mozi ajánlót is, és ahogy említettem már az előző órában is, a délután hátralévő részében érkezik hozzánk Pétervári Tibor is, a Hungaromet helyi észlelője, aki a hétvégére, illetve a jövő hétre vonatkozó legfrissebb időjárással kapcsolatos infókat osztja meg velünk. Szóval érdemes lesz itt maradni, és én is igyekszem, ha jó zenékkel felpörgetni a hét utolsó munkanapját, úgyhogy nem is húzom tovább az időt, már is indul a Hősök és a Maradok Bent.

Robin Schulz és az Amber szólt a 99.8-on, és bizony jó sokan már bőven túl vagyunk az ebéden, de lehet, hogy éppen nem jutott idő egy feketére, mondhatom azt, közeledünk a 14:30-hoz, ez egy olyan holtpont is, amikor már látjuk a nap végét, a munkaidő végét, de még mindig nem akar eljönni, úgyhogy érdemes oda slattyogni a kávéfőzőhöz, megnyomni a gombot, és engedni a csészénkbe egy jó kis feketét. Viszont, hogy milyen kávét iszunk, az nagyon sok mindent elárul rólunk. Nem lehet teljes jellemrajzot készíteni egy csésze kávéból, de érdekes összefüggéseket figyeltek meg a szakértők különböző kávéfajták kedvelői közt. Például a fekete kávé rajongói általában egyszerűséget és a hatékonyságot értékelik, az espresso vagy az americano képviselői sokszor céltudatos, gyakorlatias emberek, akik számára a kávé elsősorban energiaforrás. A cappuccino vagy latte szerelmesei ezzel szemben nem csak a koffeint keresik, hanem az élményt is. Számukra egy habos kávé, egy kis kikapcsolódást, egy nyugodt pillanat a mozgalmas napban, és gyakran baráti beszélgetések hangulatát is felidézi. Akik az ízesített kávékat választják, legyen az vaníliás, karamellás vagy mogyorós, általában nyitottak az újdonságokra és szeretnek kísérletezni. Nem véletlen egyébként, hogy a szezonális különlegességek, például az őszi időszakban a sütőtök fűszeres latte, vagy ilyenkor a matcha latte, epres matcha latte nagy népszerűségnek örvendenek. A jeges kávés, a cold brew kedvelői pedig sokszor könnyen alkalmazkodnak a változásokhoz, ugyanakkor szívesen mennek a saját útjukon. Ők azok, akik télen sem mondanak le a hideg kávéról, ha egyszer azt szeretik. De emellett a választásainkat sok minden befolyásolja, emlékek, szokások, vagy egyszerűen az aktuális hangulatunk. Egy dolog azonban nagyon biztos, hogy a kávé jóval több egy italnál. Sokak számára a nap egyik legfontosabb rituáléja, aminélkül el sem tudnánk képzelni a reggelt, na meg akár ilyenkor.

0: mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Juár Diszkont. Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 1,75-ös Fanta és Sprite, másfél literes Killy termékek csak 599 forintos áron kaphatóak. Vásárolj két darab Peroni fél literes dobozos citrom vagy vérnarancs alkoholmentes terméket, és legyen a tiéd egy darab ajándék alkoholmentes fél literes dobozos Peroni citrom vagy vérnarancs. Egy vásárlónapi maximum két ajándékra jogosult. Az akció időtartama június 1-től a készlet erejéig érvényes. Juár Diszkont Körmenden, a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Készen állsz a megye legnagyobb rangadójára? Június 7-én a Telekesi Sportpályán elszabadul a futballláz, olyan nevek lépnek pályára, akikért egy ország rajongott. Délután 2-től Telekes Medosz Lenti Tije előmérkőzés, 17 órától pedig jön a Csúcs Derbi. Ferencváros Zétije öreg fiúk gála. Kapunyítás 13 órakor. Szurkoljuk ki együtt a győzelmet!
2: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwill innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwill telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
3: Tökéletes ballagási ajándékok a Zsigmond Ékszernél. A fiatalok legkedveltebb márkái június 20-áig akcióban. Guess, Calvin Klein, Fossil, Tommy Hilfiger, karórák és ékszerek 10% kedvezménnyel. Választhat továbbá értékálló arany vagy ezüst ékszert kedvező alapáron 10% kedvezménnyel. Ha maradandó emléket ajándékoznak, keresse fel üzleteinket, vagy tájékozódjon a zsigmondékszer.hu oldalon.
4: Reklámot hallottak.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rádhangolva, rádhangolva, rádhangolva, rádhangolva, rádhangolva.

0: Törnend FM. Programajánló.
1: Kengő és Hele Henderson és a Here For You szólt a 99.8-on az elmúlt percekben. Várkoncertre invitál bennünket a Városi Vegyes Kar, mégpedig június 12-én este 6 órára a Batthyány Örökség Központ színház termében, ahol a Városi Vegyes Kar mellett közreműködnek a körmendi általános iskolák kórusai, valamint a celdömölki Liszt Ferenc Vegyes Kar. Tehát vár mindenkit sok szeretettel a Városi Vegyes Kar a hagyományos várkoncertre június 12-én este 6 órakor a Batthyány Örökség Központ színház termében. Kellemes kikapcsolódást és jó szórakozást kívánok mindenkinek!

Shakira és Burn Boy, valamint a Die Die című legfrissebb közösük forgott a 99-80 az elmúlt percekben. Ugye ez az a dal, ami az idei FIFA világbajnokság hivatalos dala, és az elkövetkező időszakban nagyon-nagyon sokat fogjuk hallani, akár nálunk itt a körben, de FM-en, akár másút, hiszen egy nagyon jó pörgős slágerről van szó, ami akár így a nyári slágerlisták élére is ugorhat, és egyébként már nem kell sokat várni a világbajnokság kezdetére, ugyanis június 12-én startol el a labdarúgó világbajnokság, és egészen július 19-ig szegezi a képernyők elé a nézőket, illetve a futballrajongókat. Nálunk pedig a hallgatókat szegezi a készülékek túloldalára a következőkben majd Lakosi Gabi, hiszen mindjárt 3 óra érkeznek a legfontosabb hírek, infok, aztán várom vissza önöket, úgyhogy ne menjenek messzire a készülékektől.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Készen állsz a megye legnagyobb rangadójára? Június 7-én a Telekesi sportpályán elszabadul a futballláz. Olyan nevek lépnek pályára, akikért egy ország rajongott. Délután 2-től Telekes Medosz lenti téje előmérkőzés, 17 órától pedig jön a csúcsderbi. Ferencváros ZTE öreg fiúk gála. Kapunyítás 13 órakor. Szurkoljuk ki együtt a győzelmet.
2: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen. Csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gango Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
3: Buongiorno signorina e signora, sono Marcello Napoliból. 12 éve élek itt Magyarország, sajnos ritkán tudok menni haza Olaszország, de a örökzöld kertészet segít honvágyon. Azok a bellissimo növények, oddio, pont olyanok, mint otthon mamma kertjében. Magnifico, palma, oleandro, leander, fehér, bordo, róza, én csak itt vásárolok.
0: Igényes környezet, örökzöld kertészet, egy csepp mediterrán hangulat, akár az önkertjében is. www.örökzöld.hu.
3: Ciao, ciao bella!
4: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwee innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwee telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
5: Jó árdiszkont! Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink, 1,75-ös Fanta és Sprite, másfél literes Kinley termékek csak 599 forintos áron kaphatóak. Vásárolj két darab Peroni fél literes dobozos citrom vagy vérnarancs alkoholmentes terméket, és legyen a tiéd egy darab ajándék alkoholmentes fél literes dobozos Peroni citrom vagy vérnarancs. Egy vásárlónapi maximum két ajándékra jogosult. Az akció időtartama június 1-től a készlet erejéig érvényes. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Reklámot hallottak.
4: 99.8.
0: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
6: A mozgás éjszakájára várják az érdeklődőket Körmenden. Vasárnap évfélig lehet még nevezni a Rádóczi vágtára. Javaslatcsomag készült a kata újra szabályozására. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A mozgás éjszakájára várják az érdeklődőket. Előzetes regisztrációra bíztatják a szervezők azokat, akik részt vennének június 12-én pénteken a mozgás éjszakáján Körmenden, közölte a Dr. Batyás Zsatman László Múzeum. A rendezvényen számos sport és mozgásforma közül választhatnak az érdeklődők. A különleges hangulatról Voksán Virág gondoskodik, aki a Batyás Zsatman kastély klasszicista erkélyéről szolgáltatja a zenét a résztvevőknek. Élelmiszerosztás szervez a Szent Erzsébet plébánia Caritas csoportja szombaton a körmendi plébánia közösségi házában. A segély szervezet tájékoztatása szerint az áruházi adományokból származó élelmiszereket 9 órától osztják ki a készlet erejéig. A szervezők arra kérik az érkezőket, hogy hozzanak magukkal táskát vagy szatyrot. A Caritas csoport közölte, az adományosztás célja a rászorulók támogatása és az élelmiszer pazarlás csökkentése. Vasváron a 40 éves városjubileumhoz kapcsolódva nyit ki a fürdő is a hétvégétől. A strand az általános iskolások úszás oktatásában is együttműködik az oktatási intézménnyel. Nyilatkozta a Zágorhídi Cigány Ákos, a létesítményt működtető Városfejlesztési Nonprofit Kft. Ügyvezetője.
7: Idén június 5-én fogunk nyitani, ez két apropó miatt is éppen akkor van. Egyrészt akkor ünnepli a város a újra a városra nyilvánításának 40. évfordulóját. Éppen június 5-én, 6-án lesz egy ilyen nagyobb programsorozat, úgyhogy ehhez csatlakozunk mi a is a nyitással. Másrészt pedig azért is fontos, hogy még utána két hetünk van az iskolában, iskolából, és az általános iskolások az előző évekhez hasonlóan ebben az utolsó két hétben napi szinten le fognak járni úszásoktatás céljából, amit szintén nagyon fontosnak tartunk a jövő nemzedékek szempontjából, és ugyanez lesz majd ősszel is az iskola első két hetében, hogyha az időjárás engedi, akkor ugyanúgy jönni fognak úszásoktatásra, és a tervek szerint szeptember 13 még leszünk vasárnapig nyitva.
6: Vasárnap éjfélig lehet még nevezni a Rádóczi Vágtára. Az Egyházas Rádóczi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület negyedik alkalommal hirdeti meg a Rádóczi Vágtát. A rendezvényt június 13-án tartják. A futóversenyre előzetes nevezéseket június 7-ig lehet leadni, nyilatkozta Kovácsné Bazsó Katalin elnök.
8: 3 évvel ezelőtt jött egy ilyen ötlet László Dóritól, aki a megálmodója ennek az egész vágtának, hogy csináljunk egy futóversenyt. És így kapta a Rádóczi Vágta nevet. A Fűr Lajos Művelődési Központ udvaráról indul az összes futam, és oda is érkezik vissza. Eddig 3 távval indítottuk. Volt egy ovis futam, egy sulis futam, illetve a Petőfi táv, és most bővítettük, az idei évtől 6

0: hogy Főr Lajos futam.
1: Javaslatcsomagot készített a kata újraszabályozására az MKIK. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elkészítette és elküldte a pénzügyminisztérium részére a kata lehetséges újraszabályozásával kapcsolatos szakmai vitaanyagát, közölte a kamara az MT-vel. A 22 oldalas dokumentum a közlemény szerint áttekinti a korábbi kata rendszer tapasztalatait, bemutatja a főbb kockázatokat, valamint 5 lehetséges szabályozási alternatívát vázol fel a döntéshozók számára. Széles körű párbeszéd indult a Velencei tó megmentéséért, a közös munka alapja egy átfogó Velencei tó törvény előkészítése lehet, amely megteremti ehhez a szükséges jogi kereteket, közölte az élő környezetért felelős miniszter Facebook oldalán. Gajdos László kiemelte, a helyzetet övező sok ellentmondó érdek komplex megoldást követel a tó hosszú távú ökológiai védelméért. Egyre komolyabb problémát jelentenek a túlhangos motorkerékpárok a szlovákiai Magas-Tátra egyes részein, ezért a helyi önkormányzat a hangszennyezés visszafogását célzó rendkívüli ellenőrzéseket tervez a nyáron, illetve törvényi megoldást is sürgetnek az ilyen járművek behajtásának korlátozására. A helyzettel kapcsolatban Magas-Tátra polgármestere arról tájékoztatott, hogy a nyári turisztikai szezon kezdetével a probléma tovább fokozódott, ezért úgy döntöttek, hogy az állapot megoldást igénye.
2: Sporthírek.
1: A MotoGP mindenképpen szeretne a Hungaroringre jönni, de a magyaródi pálya jelenleg nem alkalmas motorversenyek rendezésére, mondta Gyulai Zsolt, a Hungaroring Sport ZRT elnök vezérigazgatója. Hozzátette, a gyorsasági motoros világbajnokság hétvégén sorra kerülő balatonfűkarái futamának keretében promóterként tárgyalni fognak a versenysorozat jogtulajdonosával a magyar nagydíj jövőjére.
2: Időjárás jelentés.
1: Szombaton sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből csak kezdetben délen, délkeleten alakulhat ki néhol eső, zápor, általában mérsékelt lesz a légmozgás, előfordulhatnak majd élénk széllökések is, délután 25 fokot mérhetünk.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában 99.8.

Újra itt vagyunk, folytatódik a délután a 99.8-on. Üdv mindenkinek, aki most kapcsolódik be, én Tóth Cili vagyok, és egészen 5-ig leszek itt az éterben. A folytatásban is itt szólnak a térség legjobb zenéi, na meg persze programajánlózunk, moziajánlózunk, Péter Bári Tibor pedig majd még hozza a délután hátralévő részében a hétvégével, illetve a jövő ételeivel kapcsolatos legfrissebb időjárással kapcsolatos infókat. Érdemes lesz velünk maradni. Szia, és Imagine Dragons indították az órát, el is a Kiss és a No One pedig forog a folytatásban, de hozom majd Luis Fonsi, Daddy Yankee és Justin Bieber közösét is, ami nem más, mint a Despacito. Jó rádiózást!

0: Görmend FM. Programajánló.
1: Mellő Rudet és a When the Beast Drops Out forgott a 99.8-on. Jövő pénteken pedig a Körmendi Batthyány kastély udvara és környéke igazi sportoázissá fog változni. Az Aktív Magyarország program részeként érkezik a mozgás éjszakája, ahol este 6-tól egészen éjfélig számos mozgásforma várja az érdeklődőket. Több helyszínen próbálhatják ki magukat a résztvevők, így akár a jogával, a kickboxszal, az örömtánccal vagy a zumbával is megismerkedhetnek. Akik eddig csak gondolkodtak rajta, most kipróbálhatják a spinninget is, de lesz funkcionális fitness, futás, kerékpározás és természetjáró program is. A lényeg egyszerű, mozogni, kipróbálni valami újat és közben jól érezni magunkat. A részvétel ingyenes, viszont regisztrációhoz kötött. A mozgás éjszakája hivatalos weboldalán lehet ezt megtenni, de azok sem maradnak le semmiről, akik csak az utolsó pillanatban döntenek, hiszen a helyszínen is lesz lehetőség a regisztrációra. És hogy miért is lesz érdemes eljönni, mert minden regisztráló sorszámozott karszalagot kap, amelyekkel részt vehet a tombola sorsoláson, ahol izgalmas nyeremények találnak gazdára. Hát én biztosan ott leszek, és velem is találkozhatnak, igaz, nem a kickbox vagy a spinning versenyben indulok, hanem egy egészen különleges mozgásformában, ez az a mikrofonpörgetés. Na meg természetesen a szurkolásban és a buzdításban is ott leszek majd, remélhetőleg az élen. Az este második felében pedig a zene veszi át majd a főszerepet, hiszen este 9:30-tól egészen éjfélig DJ Flower, azaz Voksán Virág gondoskodik a hangulatról, na meg a talpalávalóról. Szóval írják be a naptárba, jövő péntek, június 12, mozgás éjszakája, Körmenden mozogjunk együtt, és próbáljuk ki valami újat. Töltsünk el egy remek estét közösen!

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: 8-as gumiszerviz, ahol mindig a legjobb árakat találja. Gumiabroncsokat, alufelniket nagy választékban és verhetetlen árakon kínálunk. Gumiabroncs nyomás ellenőrző szenzorok értékesítése, kiolvasása, tanítása a 8-as gumiszerviznél. És hogy a tárolásra se legyen gondja, kérje gumihotel szolgáltatásunkat. 8-as gumiszerviz, az akciók részleteiről érdeklődjön üzletünkben. Megbízhatóság és szakképzettség a gumiabroncsban. 8-as gumiszerviz.
2: Tökéletes ballagási ajándékok a Zsigmond Ékszernél. A fiatalok legkedveltebb márkái június 20-áig akcióban. Guess, Calvin Klein, Fossil, Tommy Hilfiger, karórák és ékszerek 10% kedvezménnyel. Választhat továbbá értékálló arany vagy ezüst ékszert kedvező alapáron 10% kedvezménnyel. Ha maradandó emléket ajándékoznak, keresse fel üzleteinket, vagy tájékozódjon a zsigmondékszer.hu oldalon.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, ízfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráterhúsboltban.
3: Reklámot hallottak. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

Miló és a Mellák idei című legfrissebb forgott a Város Rádiójában itt a 99.8-on, és hogyha már szó esett a sportról, akkor maradjunk ennél a témánál egy kicsit, hiszen a modern életmód egyik legnagyobb kihívás, hogy egyre több időt töltünk ülve, pedig már a napi néhány perc mozgás is jelentős változást hozhat az egészségünkben. A szakemberek szerint a rendszeres fizikai aktivitás javítja a vérkeringést, erősíti a szív- és érrendszert, fokozza az anyagcserét és az immunrendszer működésére is kedvezően hat. Emellett a mozgás során endorfinok szabadulnak fel, amik javítják a hangulatot és segítenek csökkenteni a stresszt. A rendszeres séta, a kerékpározás, a futás, vagy akár a lépcsőzés is már hozzájárulhat a jobb közérzethez. A mozgás ráadásul javítja az alvás minőségét is, növeli az állóképességet, és hosszú távon csökkentheti több krónikus betegség kialakulásának a kockázatát. Egyetértenek a szakértők abban is, hogy soha nem késő elkezdeni. Már egy kisebb életmódbeli változtatással is sokat tehetünk az egészségünk megőrzésért, és egy aktívabb mindennapok felé vezető első lépése akár egy egyszerű séta is lehet. Úgyhogy tényleg június 12-én a mozgás éjszakán itt a lehetőség, hogy valamit kipróbáljunk, és az életmódbeli változás első lépését megtegyük.

Snoop Dogg, Wiz Khalifa és Bruno Mars, valamint a Young, Wild and Free forgott a 99-80 az elmúlt percekben. Szépen lassan a jó idő beköszöntével megérkezett a friss gyümölcsök szezonja, tehát a kertünkben termesztett friss gyümölcsök szezonja is, viszont sokan még mindig használnak különféle permetszereket, vegyszereket a kártevők elűzése érdekében, és sokan ezeket figyelmen kívül is hagyják, vagy hogyha nem, akkor éppen csak leöblítik a frissen szedett gyümölcsöket a csap alatt, és elfogyasztják őket. Szakértők azonban azt javasolják, hogy érdemes mégis egy kicsit körültekintőbben bánni ezekkel a gyümölcsökkel, ugyanis nem mindig távolíthatók el teljesen a felületükön maradó szennyeződések és növényvédőszerek maradványai. Egy népszerű Japánból elterjedt módszer pedig a megoldás lehet mindenre, ez pedig nem más, mint a szódabikarbonás víz. A módszer hívei azt állítják, hogy ezzel a gyümölcsök felületén található maradványok jelentős része eltávolítható. Egy tálat érdemes megtölteni hideg vízzel, belekeverni egy evőkanál szódabikarbonát, és beleáztatni a gyümölcsöket körülbelül negyed óráig. Ezután alaposan le lehet őket öblíteni tiszta vízzel, és már is mondhatni, többségében vegyszermentes gyümölcshöz vagy zöldséghez jutunk. A szakemberek ugyanakkor arra is felhívják a figyelmünket, hogy egyetlen módszer sem képes minden szennyeződést 100%-osan eltávolítani, de a gondos mosás jelentősen csökkentheti a gyümölcsök felületén található maradványok mennyiségét. Egy biztos, néhány perc plusz odafigyeléssel még nyugodtabban fogyaszthatjuk el kedvenc nyári gyümölcseinket. I'm

0: Újabb óra végéhez közelítünk. Lakosi Gabi vált ismét a stúdióban. Négykor hozza nekünk a legfontosabb híreket, infokat. Én pedig jövök vissza a délután utolsó órájával, úgyhogy ne menjenek messzire a készülékektől.
1: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: Tökéletes ballagási ajándékok a Zsigmond Ékszernél. A fiatalok legkedveltebb márkái június 20-áig akcióban. Guess, Calvin Klein, Fossil, Tommy Hilfiger, karórák és ékszerek 10% kedvezménnyel. Választhat továbbá értékálló arany vagy ezüst ékszert kedvező alapáron 10% kedvezménnyel. Ha maradandó emléket ajándékoznak, keresse fel üzleteinket, vagy tájékozódjon a zsigmondékszer.hu oldalon.
3: Úgy emlékeznek, csak az a szép zöld gyep. Tavasz is tart az Acme Kft. Szervizében. Kertészeti kereskedésünkben a legújabb profi gépeket találja. Fűnyírók, kerti traktorok, fűkaszák, kapálógépek, sövényvágók, ágvágók, négyütemű robbanómotorok, valamint öntözéstechnikai termékek és kerti szivattyúk széles választéka várja Önt az Acme Kft. Szervizében, ahol szakértő kollégáink mindenben segítséget nyújtanak. Keressen minket Szombathelyen, a Pálya utca 3 per C alatt.
4: Megjelent László Evelyn májusi eső című újdonsága. A dalt hallgasd az online streaming felületeken. Yeah!

0: Tudta, hogy egy jó homlokzatszigetelés akár drasztikusan csökkentheti a rezsijét? Mi közel 10 éve foglalkozunk szigeteléssel, tapasztalt csapattal, megbízható háttérrel segítünk spórolni és korszerűsíteni az otthonát. Ne hagyja ki! Megtalál minket a www.ingyenszigetelünk.hu weboldalon.
1: Buongiorno signorina e signora! Sono Marcello Napoliból! 12 éve élek itt Magyarország. Sajnos ritkán tudok menni haza Olaszország, de a örökzöld kertészet segít honvágyon. Azok a bellissimo növények, oddio! Pont olyanok, mint otthon mamma kertjében. Magnifico! Pálma, oleandro, leander, fehér, bordo, róza. Én csak itt vásárolok.
2: Igényes környezet, örökzöld kertészet, egy csepp mediterrán hangulat, akár az önkertjében is. www.örökzöld.hu.
1: Ciao, ciao bella!
3: Készen állsz a megye legnagyobb rangadójára? Június 7-én a Telekesi sportpályán elszabadul a futballláz, olyan nevek lépnek pályára, akikért egy ország rajongott. Délután 2-től Telekes Medosz lenti tíje előmérkőzés, 17 órától pedig jön a csúcsderbi. Ferencváros ZTE öreg fiúk gála. Kapunyítás 13 órakor. Szurkoljuk ki együtt a győzelmet.
4: Reklámot hallottak.
5: 99.8.
4: Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
6: 4-5-re hív a Körmendi Várkert. Két körmendi nyertese is van az év kedvenc tesi tanára versenynek. Nyári foglalási trendek, Albánia és Horvátország az élen. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriela vagyok. 4-5-re hív a Körmendi Várkert. Ismét megnyílnak Magyarország legszebb történeti és gyűjteményes kertjei. Csak nem 30 helyszínen séták, szakmai előadások és különleges kertészeti programok várják az érdeklődőket. A 4-5 a kertben akcióhoz Körmend is csatlakozik a hétvégén.
7: Randevú a kertekben. Francia kezdeményezésre indult építési és közlekedési minisztériumnak a felkérésére. Veszünk mi is részt ebben a programban, amelynek idén a látvány a mottója. Ez az európai történeti kertekre fókuszál ez a program, és hát Körmend is jelentős magyarországi angol kert. Kettő sétáról, illetve egy kutatóprogramról van szó. Mi a szombati napot választottuk el, június 6-án lesznek Körmenden a programok.
6: Az idei rendezvény teljesen ingyenes, a sétákon előzetes regisztráció nélkül lehet részt venni szombaton, árult el Móricz Péter.
7: Az első program az 2 órakor kezdődik, ezt Szinetár Csaba tartja, és egy természetismereti sétáról van szó. Várkertnek az élővilágát mutatja be úgy a növényeket, mint az állatokat. A következő program az 3 órától a utaskeresés nyergy édességláda projekt, amely az előző heti gyereknaptól maradt el az esőzés miatt. És a harmadik szintén egy sétáról van szó, amelyet én fogok tartani kerttörténeti témában. Próbálom megismertetni a résztvevőket a Várkert történetével, a szobraival és az épületeivel. A vadászlakot is felkeressük a sét. A végén ez 4 órakor fog indulni.
6: 10 éves jubileumát ünnepli a Dr. Bohóc Szolgálat családi fesztivál Szombathelyen. Pogács Mónika információi következnek.
8: Egész napos családi fesztivállal ünnepli fennállásának 10. évfordulóját a Dr. Bohóc Mosoly Szolgálat Alapítvány Szombathely főterén a Dr. Bohóc Fesztivál 2026 elnevezésű rendezvényen színpadi előadások, koncertek, bohóc programok, kézműves foglalkozások és interaktív játékok várják az érdeklődőket szombaton reggel 10 órától este 9 óráig. A szervezők közleménye szerint az alapítvány Dr. Bohóc immár 10 éve látogatják rendszeresen a nyugat-magyarországi kórházak gyermekosztályait, hogy a beteg gyermekek, szüleik és az egészségügyi dolgozók mindennapjait vidámabbá tegyék. Az elmúlt évtizedben mintegy 1600 Dr. Bohóc vizitet valósítottak meg 4 város gyermekosztályain, és több mint 23 000 kis pácienshez jutottak el. A jubileumi rendezvény célja, hogy a családok együtt ünnepelhessék az alapítvány munkáját, és közben megismerkedhetnek a Bohóc doktorok tevékenységével, és támogathatják küldetésüket. A rendezvény teljes ideje alatt látogathatják lesz a Bohóca utó játékokkal és további meglepetésekkel. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak a Szombathelyi főtérre.
6: Két körmendi nyertese is van az év kedvenc tesi tanára vármegyei versenyének a vasi szavazás eredményeként. A 200 fő alatti iskolák kategóriájában Kalamár Krisztina, A Boldog Batthyány László Katrikus Általános Iskola testnevelője végzett az első helyen. A 200 fő feletti vasi iskolák versenyében az Odzsai Kis Zoltán Általános Iskolában tanító Petrovics Bálint testnevelő tanár lett az első. A vármegyei nyertesek az országos szavazásra is bekerültek. Közülük kerül ki a kategóriák országos fődíjasa. Voksolni június 11-ig lehet a körmendi nomináltakra is. Vádat emeltek egy vasi férfi ellen, aki engedély nélkül vitte el ismerőse autóját. A vádirat szerint a férfi 2026 márciusában ismerőse autóját annak tudta és engedély nélkül elvitte, majd ittosan közlekedett vele a 88-as főúton. Az ügyészség pénzbüntetést szabnak irá és eltiltanák a vezetéstől is. Büntetőjogi felelősségéről a Sárvári járásbíróság dönt majd. Közel 50%-kal nőtt az európai tengerparti úti célokra irányuló foglalások száma 2026 nyarára a tavalyi évhez képest, miközben a tengeren túli utazások népszerűsége visszaesett, a repjegy.hu adatai szerint. A friss adataik szerint az idei szezon egyik legjelentősebb trendje, hogy a magyar utazók egyre nagyobb számban választják repülővel is azokat a mediterrán és adriai desztinációkat, amelyeket korábban jellemzően autóval közelítettek meg. A foglalások számának éves növekedése alapján három ország emelkedik ki, Albánia, Horvátország és Bulgária. A gyerekvédelemnek kommunikációra és szakmai együttműködésre kell épülnie, a jövő gyermekvédelmének a nyílt beszédre, a bizalomra és a szakmai együttműködésre kell épülnie, írta a Szociális és Családügyi Miniszter Facebook oldalán egy nyílt levélre válaszolva. Kettei Németh Vilmos bejegyzésében megígérte, hogy a lehető leggyorsabban felállítanak egy olyan rendszert, amely képes érdemben dolgozni a gyerekekért. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy közben nem akarnak úgy tenni, mintha a megoldás egyetlen központi döntéssel megszülethetne. Július végén rendezik meg ismét Washingtonban az elnök elleni merénylet kísérlet miatt április végén félbeszakadt eseményt, a fehérházi tudósítók vacsoráját, amire Donald Trump ismét meghívást kapott, közölte a szervező, a Fehérházi Tudósítók Egyesülete. Az újságírókat tömörítő szervezet elnöke hangsúlyozta, hogy a megismételt esemény szűkebb körül lesz, és jóval komolyabb biztonsági intézkedések kövezik majd.
4: Sporthírek.
6: Veszprém 30. alkalommal nyerte meg a férfi kézilabda NB1-et, mivel 36-34-re győzött a Szeged otthonában a döntő második mérkőzésén. A két csapat 209 egymás elleni mérkőzésen 57 szegedi siker és 8 döntetlen mellett 144. alkalommal győzött Veszprém.
4: Időjárás jelentés.
6: Szombaton sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből csak kezdetben délen, délkeleten alakulhat ki néhol eső, zápor, általában mérsékelt lesz a légmozgás, előfordulhatnak majd élénk széllökések is, délután 25 fokot mérhetünk.
4: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában 99.8.

Személyesen elrohant az idő olyannyira, hogy az utolsó órája indult útnak a délutánunknak itt a 99.8-on, pontosan 4:50, én Tóth Cili vagyok. Továbbra is tartsanak velem, hiszen már csak alig 45 percnyi időnk van hátra, ezt is igyekszem megtölteni jó kis tartalmakkal, többek közt mozi ajánlózunk, szemezgetünk a Körmendi Svinkovics Imre Filmszínház hétvégi kínálataiból, na meg persze Pétervári Tibor, a Hungaromet helyi észlelője is érkezik majd a legfrissebb infókkal az időjárás kapcsán, úgyhogy érdemes lesz fülelni és bennünket hallgatni a folytatásban is, hiszen kiderülhet, hogy a hétvégére, illetve jövő hételeire mire számíthatunk. A zenék sorában pedig Harry Styles, után most Rihanna érkezik, és a Year One. Jó rádiózást!

0: Go!
1: Mozi ajánló.
2: Calvin Jones és Don't Let Me Go szólt a Város Rádiójában itt a 99.8-on, a folytatásban pedig megyünk tovább, még pedig mozi ajánlózunk, ugyanis a tegnapi nappal ismét kinyitott a kapuit a Körmendi Svinkovics Imre Filmszínhez, és hogy milyen jó kis filmek közül válogathatunk az előttünk álló napokban. Azt már is sorolom. A Varázslatos Titokfa című kalandfilmet ma 5 órától vetítik, viszont ha ma lemaradnának róla, vagy nem fér bele az idejükbe, akkor szombaton és vasárnap délután 3-tól is látható. Az Ördög Prádát visel 2 című vígjátékot holnap 19.50-es kezdéssel tűzték vászonra. Továbbra is látható még a Michael című életrajzi alkotás, amelyet vasárnap 19.50-es kezdéssel vetítenek a Körmendi moziban. A Star Wars, a Mandalori és Grogu című sci-fi fantasy pedig ma este 19.15-től szombaton és vasárnap pedig 17.20-tól látható a Város moziában. Én kellemes kikapcsolódást és jó mozizást kívánok erre a hétvégére is!

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Jó árdiszkont. Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 1,75-ös Fanta és Sprite, 1,5 literes Kinli termékek csak 599 forintos áron kaphatóak. Vásárolj 2 darab Peroni 1,5 literes dobozos citrom vagy vérnarancs alkoholmentes terméket, és legyen a tiéd 1 darab ajándék alkoholmentes 1,5 literes dobozos Peroni citrom vagy vérnarancs. Egy vásárlónapi maximum 2 ajándékra jogosult. Az akció időtartama június 1-től a készlet erejéig érvényes. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Készen állsz a megye legnagyobb rangadójára? Június 7-én a Telekesi Sportpályán elszabadul a futballláz, olyan nevek lépnek pályára, akikért egy ország rajongott. Délután 2-től Telekes Medosz Lenti Tie előmérkőzés, 17 órától pedig jön a Csúcsderbi. Ferencváros Zétie öreg fiúk gála. Kapunyítás 13 órakor. Szurkoljuk ki együtt a győzelmet!
2: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwill innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwill telepítés után 80 ezer forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
3: Tökéletes ballagási ajándékok a Zsigmond Ékszernél. A fiatalok legkedveltebb márkái június 20-áig akcióban. Guess, Calvin Klein, Fossil, Tommy Hilfiger, karórák és ékszerek 10% kedvezménnyel. Választhat továbbá értékálló arany vagy ezüst ékszert kedvező alapáron 10% kedvezménnyel. Ha maradandó emléket ajándékoznak, keresse fel üzleteinket, vagy tájékozódjon a zsigmondékszer.hu oldalon.
4: Reklámot hallottak.
0: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

Salvini és Álvaro Soler legfrissebbje az Adios Salt az elmúlt percekben. A 99.8-on hamarosan szól Katy Perry-től a Roar, itt lesz velünk Mike Posner és a Colder Than Me, előttük pedig Surfaces és a Sail Away. Indul jó rádiózást!

0: A hét utolsó délutánjának egyik legjobban várt pillanata érkezik, amikor is megtudhatjuk, hogy a hétvégén milyen időre számíthatunk, illetve a jövő hét elejére mit ígér nekünk az előrejelzés, mindezt pedig állandó szakértőnk, Pétervári Tibor, a Hungaromet vasi észlelője árulja el nekünk.
1: Péntek után, ami egy hidegfront érintését okozza, éppen az nyugati ország részben 20-22 fok körüli hőmérséklettel, csepergő esővel, több felhővel a szombat-vasárnap határozott javulást hoz. Egyébként ez a hidegfront is inkább csak a nyugati részre jut el, gyakorlatilag itt aztán fel is oszlik, sok csapadékot nem hoz. A legbiztatóbb modell is ilyen 4-5 mm, de inkább ennél kevesebbet várnak csapadékba. Aztán szombat-vasárnap már csak elvédve egy-egy gyenge záporeső, imit tamott, tehát szorványos jelleggel. Szombaton ilyen változóan felhőségból lesz, már emelkedik kicsit a 23-24 fokra, teljesen kellemes hőmérsékletű idő lesz. Majdnem hát zavartalan napsütés nem lesz, de gomoly felhők képződnek nappali órákban. Ezek kellemes árnyékot adnak. Aztán vasárnap tovább emelkedik, olyan 26-27 fok lesz majd a jellemző érték. Általában ott többet is fog sütni a nap, kevesebb lesz a gomoly felhőből. Inkább csak délután lehet imitamot a Alpokból, lecsúszó zápor, zivatar. Itt azért az Alpok alján mindig előfordul egy-egy ilyen, hogy képződik itt a hegyek fölött és besodródik a nyugati széllel, aztán szétoszlik, feloszlik, de ennek nagyon kicsi a százalékos esélye, inkább ilyen javuló tendencia lesz. Egészen majd ott kedszerdáig, akkor várható majd megint egy ilyen hűvösebb öblítés nyugat-észak-nyugat felől. Azt a térséget többször érik el hidegfrontok, illetve ciklonok is a Brit-szigetek által, és óceáni levegő, úgyhogy Németországba, Franciaországba felfrissül az idő minduntalan. De a csapadék zöme általában az Alpok többség környéki országokra hullik, illetve az Alpok területén lévő országokra, tehát a következő időszakban is zömmel. A nagy csapadék inkább a Svájc, Ausztria, Franciaországnak az alpesi része és Észak-Olaszországban lettek, de azért nálunk se lesz teljesen száraz az idő, mert azért kedszerdán is várható majd, illetve az előre hosszabb távon, előre nézek, akkor a 15-e körül. De közben mindúttalan hirtelen melegszik, elérheti a 30 fokot is, majd 2-3 nap után egy-egy leülés, frissülés, tehát egyelőre nem stabil ez a nyári idő, úgyhogy viszonylag kele. Ez az első 3-4 napnak is 18 fok lett az átlag hőmérséklete, ez egy teljesen normális június elején. A május vége volt meleg, a némi csapadék is érkezett, de inkább csak a megyénken belül az őrségi területek kaptak többet, mint ahogy az egész tavasszal, májusban is így volt ez. De helyenként ugye már látszanak az adatok, májusban nem egy helyen az őrségben, 100 fölötti volt a havi csapadék, úgyhogy azért ott javultak a csapadék viszonyok, bár az átlaghoz képest ott is kevesebb, de messze nem olyan csiralmas a helyzet, mint helyenként az ország belsejében.
2: Melyik lesz a melegebb nap, a vasárnap a hétvégéből?
1: Egyértelműen a vasárnap lesz a melegebb, ott lesz több a napsütés, kevesebb a gomoly felhő, valószínűleg ott 25 fok felett lesz megyeszerte. Hát a szombaton is már egyébként megközelítjük, hasonló lesz itt a csütörtökihez, amikor általában ilyen 24-25 fok közötti maximumok voltak, tizedekkel maradtunk el a 25 foktól. Ez a péntek az, ami az ilyen kis frissítést hoz, aztán már is emelkedik majd a normálabb tartományba a hőmérséklet.
0: Pétervári Tibornak, a Hungaromet helyi észlelőjének ezúttal is köszönjük a friss információkat. Várjuk egy hét múlva a legfrissebb adatokkal.

0: Elérkeztünk a délutánunknak a végéhez, mindjárt 5 óra, úgyhogy átadom a helyemet Lakosi Gabinak itt a stúdióban, hozzá a legfontosabb híreket, infokat 5-kor, majd pedig szólnak továbbra is a jó zenék, úgyhogy érdemes velünk maradni a folytatásban is. Nekem pedig már csak annyi dolgom maradt hátra, hogy megköszönjem, hogy velem töltötték a mai délutánt, és egyben megköszönöm egész heti megtisztelő figyelmüket. Ma is Tóth Cilit hallották hétfőn a szokott időben, ugyanígy 1 és 5 között várom önöket az éterben, a készülékek túloldalára, egy jó kis hétindító délutánnal tartsanak akkor is velem. Szép hétvégét kívánok mindenkinek, jó pihenést, és persze jó rádiózást velünk.
1: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: Készen állsz a megye legnagyobb rangadójára? Június 7-én a Telekesi Sportpályán elszabadul a futballláz, olyan nevek lépnek pályára, akikért egy ország rajongott. Délután 2-től Telekes Medosz Lenti Tie előmérkőzés, 17 órától pedig jön a Csúcs Derbi. Ferencváros ZTE öreg fiúk gála. Kapunyítás 13 órakor. Szurkoljuk ki együtt a győzelmet.
3: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen. Csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gango Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
4: Buongiorno signorina e signora, sono Marcello Napoliból. 12 éve élek itt Magyarország, sajnos ritkán tudok menni haza Olaszország, de a örökzöld kertészet segít honvágyon. Azok a bellissimo növények, oddio, pont olyanok, mint otthon mamma kertjében. Magnifico! Pálma, oleandro, leander, fehér, bordo, róza, én csak itt vásárolok.
5: Igényes környezet, örökzöld kertészet, egy csepp mediterrán hangulat, akár az önkertjében is. www.örökzöld.hu.
4: Ciao, ciao bella!
6: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwi innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwi telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
7: Jó árdiszkont! Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 1,75-ös Fanta és Sprite, 1,5 literes Kinli termékek csak 599 forintos áron kaphatóak. Vásárolj 2 darab Peroni 1,5 literes dobozos citrom vagy vérnarancs alkoholmentes terméket, és legyen a tiéd 1 darab ajándék alkoholmentes 1,5 literes dobozos Peroni citrom vagy vérnarancs. Egy vásárlónapi maximum 2 ajándékra jogosult. Az akció időtartama június 1-től a készlet erejéig érvényes. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
5: Reklámot hallottak.
1: 99.8.
5: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
8: A mozgás éjszakájára várják az érdeklődőket Körmenden. Vasárnap éjfélig lehet még nevezni a Rádóczi vágtára. Javaslatcsomag készült a kata újra szabályozására. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A mozgás éjszakájára várják az érdeklődőket. Előzetes regisztrációra bíztatják a szervezők azokat, akik részt vennének június 12-én pénteken a mozgás éjszakáján Körmenden, közölte a dr. Batyás Radman László Múzeum. A rendezvényen számos sport és mozgásforma közül választhatnak az érdeklődők. A különleges hangulatról Voksán Virág gondoskodik, aki a Batyán Satman kastély klasszicista erkélyéről szolgáltatja a zenét a résztvevőknek. Élelmiszerosztás szervez a Szent Erzsébet plébánia Caritas csoportja szombaton a körmendi plébánia közösségi házában. A segély szervezet tájékoztatása szerint az áruházi adományokból származó élelmiszereket 9 órától osztják ki a készlet erejéig. A szervezők arra kérik az érkezőket, hogy hozzanak magukkal táskát vagy szottyot. A Caritas csoport közölte, az adományoztás célja a rászorulók támogatása és az élelmiszer pazarlás csökkentése. Vasváron a 40 éves városjubileumhoz kapcsolódva nyit ki a fürdő is a hétvégétől. A strand az általános iskolások úszás oktatásában is együttműködik az oktatási intézménnyel. Nyilatkozta Zágorhídi Cigány Ákos, a létesítményt működtető Városfejlesztési Nonprofit Kft. Ügyvezetője.
9: Idén június 5-én fogunk nyitani, ez két apropó miatt is éppen akkor van. Egyrészt akkor ünnepli a város a újra városra nyilvánításának 40. évfordulóját. Éppen június 5-6-án lesz egy ilyen nagyobb programsorozat, úgyhogy ehhez csatlakozunk mi is a nyitással. Másrészt pedig azért is fontos, hogy még utána két hetünk van az iskolából, és az általános iskolások az előző évekhez hasonlóan ebben az utolsó két hétben napi szinten le fognak járni úszásoktatás céljából, amit szintén nagyon fontosnak tartunk a jövő nemzedékek szempontjából, és ugyanez lesz majd ősszel is az iskola első két hetében, hogyha az időjárás engedi, akkor ugyanúgy jönni fognak oktatásra, és a tervek szerint szeptember 13 még leszünk vasárnapig nyitva.
8: Vasárnap éjfélig lehet még nevezni a Rádóczi Vágtára. Az Egyházas Rádóczi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület 4. alkalommal hirdeti meg a Rádóczi Vágtát. A rendezvényt június 13-án tartják. A futóversenyre előzetes nevezéseket június 7-ig lehet leadni, nyilatkozta Kovácsné Bazsó Katalin elnök.
10: 3 évvel ezelőtt jött egy ilyen ötlet László Dóritól, aki a megálmodója ennek az egész vágtának, hogy csináljunk egy futóversenyt. És így kapta a Rádóczi Vágta nevet. A Fűr Lajos Művelődési Központ udvaráról indul az összes futam, és oda is érkezik vissza. Eddig 3 távban indítottuk. Volt egy ovis futam, egy sulis futam, illetve a Petőfi táv, és most bővítettük az idei évtől 6

0: Kő Lajos futam.
1: Javaslatcsomagot készített a kata újraszabályozására az MKIK. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elkészítette és elküldte a pénzügyminisztérium részére a kata lehetséges újraszabályozásával kapcsolatos szakmai vitaanyagát, közölte a kamara az MT-vel. A 22 oldalas dokumentum a közlemény szerint áttekinti a korábbi kata rendszer tapasztalatait, bemutatja a főbb kockázatokat, valamint 5 lehetséges szabályozási alternatívát vázol fel a döntéshozók számára. Széleskörű párbeszéd indult a Velencei tó megmentéséért, a közös munka alapja egy átfogó Velencei tó törvény előkészítése lehet, amely megteremti ehhez a szükséges jogi kereteket, közölte az élő környezetért felelős miniszter Facebook oldalán. Gajdos László kiemelte, a helyzetet övező sok ellentmondó érdek komplex megoldást követel a tó hosszú távú ökológiai védelméért. Egyre komolyabb problémát jelentenek a túlhangos motorkerékpárok a szlovákiai Magas-Tátra egyes részein, ezért a helyi önkormányzat a hangszennyezés visszafogását célzó rendkívüli ellenőrzéseket tervez a nyáron, illetve törvényi megoldást is sürgetnek az ilyen járművek behajtásának korlátozására. A helyzettel kapcsolatban Magas-Tátra polgármestere arról tájékoztatott, hogy a nyári turisztikai szezon kezdetével a probléma tovább fokozódott, ezért úgy döntöttek, hogy az állapot megoldást igénye.
2: Sporthírek.
1: A MotoGP mindenképpen szeretne a Hungaroringre jönni, de a magyaródi pálya jelenleg nem alkalmas motorversenyek rendezésére, mondta Gyulai Zsolt, a Hungaroring Sport ZRT elnök vezérigazgatója. Hozzátette, a gyorsasági motoros világbajnokság hétvégén sorra kerülő Balatonfűkarái futamának keretében promóterként tárgyalni fognak a versenysorozat jogtulajdonosával a magyar nagydíj jövőjére.
2: Időjárás jelentés.
1: Szombaton sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből csak kezdetben délen, délkeleten alakulhat ki néhol eső, zápor, általában mérsékelt lesz a légmozgás, előfordulhatnak majd élénk széllökések is, délután 25 fokot mérhetünk.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen, csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gango Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
2: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráterhúsboltban.
3: Igényes környezet, örökzöld kertészet. www.örökzöld.hu.
4: Reklámot hallottak.
0: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Jó árdiszkont. Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 1,75-ös Fanta és Sprite, 1,5 literes Kinley termékek csak 599 forintos áron kaphatóak. Vásárolj 2 darab Peroni 1,5 literes dobozos citrom vagy vérnarancs alkoholmentes terméket, és legyen a tiéd 1 darab ajándék alkoholmentes 1,5 literes dobozos Peroni citrom vagy vérnarancs. Egy vásárlónapi maximum 2 ajándékra jogosult. Az akció időtartama június 1-től a készlet erejéig érvényes. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
2: Buongiorno signorina e signora, sono Marcello Napoliból. 12 éve élek itt Magyarország, sajnos ritkán tudok menni haza Olaszország, de ha örökzöld kertészet segít honvágyon. Azok a bellissimo növények, oddio, pont olyanok, mint otthon mamma kertjében. Magnifico! Pálma, oleandro, leander, fehér, bordo, róza. Én csak itt vásárolok.
0: Igényes környezet, örökzöld kertészet, egy csepp mediterrán hangulat, akár az önkertjében is. www.örökzöld.hu.
2: Ciao, ciao bella!
3: A biztonság szakértő szemmel. Komplex vagyonvédelem. www.inspect-véd.hu.
4: Készen állsz a megye legnagyobb rangadójára? Június 7-én a Telekesi Sportpályán elszabadul a futballláz, olyan nevek lépnek pályára, akikért egy ország rajongott. Délután 2-től Telekes Medosz Lenti Tije előmérkőzés, 17 órától pedig jön a Csúcs Derbi. Ferencváros ZTE öreg fiúk gála. Kapunyítás 13 órakor. Szurkoljuk ki együtt a győzelmet!
5: Tökéletes ballagási ajándékok a Zsigmond ékszernél. A fiatalok legkedveltebb márkái június 20-áig akcióban. Guess, Calvin Klein, Fossil, Tommy Hilfiger, karórák és ékszerek 10% kedvezménnyel. Választhat továbbá értékálló arany vagy ezüst ékszert kedvező alapáron 10% kedvezménnyel. Ha maradandó emléket ajándékoznak, keresse fel üzleteinket, vagy tájékozódjon a zsigmondékszer.hu oldalon.
6: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, ízfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráterhúsboltban.
7: Reklámot hallottak.
3: 99.8.
0: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
8: 4-5-re hív a körmendi várkert. 2 körmendi nyertese is van az év kedvenc tesi tanára versenynek. Nyári foglalási trendek, Albánia és Horvátország az élen. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriela vagyok. 4-5-re hív a körmendi várkert. Ismét megnyílnak Magyarország legszebb történeti és gyűjteményes kertjei. Csak nem 30 helyszínen séták, szakmai előadások és különleges kertészeti programok várják az érdeklődőket. A Légy ott a kertben akcióhoz Körmend is csatlakozik a hétvégén.
9: Randevú a kertekben. Francia kezdeményezésre indult építési és közlekedési minisztériumnak a felkérésére. Veszünk mi is részt ebben a programban, amelynek idén a látvány a mottója. Ez az európai történeti kertekre fókuszál ez a program, és hát Körmend is jelentős magyarországi angol kert. 2 sétáról, illetve egy kutatóprogramról van szó. Mi a szombati napot választottuk, ez június 6-án lesznek Körmenden a programok.
8: Az idei rendezvény teljesen ingyenes, a sétákon előzetes regisztráció nélkül lehet részt venni szombaton, árult el Móricz Péter.
9: Az első program az 2 órakor kezdődik, ezt Szinetár Csaba tartja, és egy természetismereti sétáról van szó. Várkertnek az élővilágát mutatja be úgy a növényeket, mint az állatokat. A következő program az 3 órától a utaskeresés nyergy édességláda projekt, amely az előző heti gyereknapról maradt el az esőzés miatt. És a harmadik a szintén egy sétáról van szó, amelyet én fogok tartani kerttörténeti témában. Próbálom megismertetni a résztvevőket a Márker történetével, a szobraival és az épületeivel, a vadászlakot is felkeressük a séta végén, ez 4 órakor fog indulni.
8: 10 éves jubileumát ünnepli a Dr. Bohóc Szolgálat családi fesztivál Szombathelyen. Pogács Mónika információi következnek.
7: Egész napos családi fesztivállal ünnepli fennállásának 10. évfordulóját a Dr. Bohóc Mosoly Szolgálat Alapítvány Szombathely főterén a Dr. Bohóc Fesztivál 2026 elnevezésű rendezvényen színpadi előadások, koncertek, bohóc programok, kézműves foglalkozások és interaktív játékok várják az érdeklődőket szombaton reggel 10 órától este 9 óráig. A szervezők közleménye szerint az alapítvány Dr. Bohóc Bohócai immár 10 éve látogatják rendszeresen a nyugat-magyarországi kórházak gyermekosztályait, hogy a beteg gyermekek, szüleik és az egészségügyi dolgozók mindennapjait vidámabbá tegyék. Az elmúlt évtizedben mintegy 1600 Dr. Bohóc vizitet valósítottak meg 4 város gyermekosztályain, és több mint 23 000 kis pácienshez jutottak el. A jubileumi rendezvény célja, hogy a családok együtt ünnepelhessék az alapítvány munkáját, és közben megismerkedhetnek a bohóc doktorok tevékenységével, és támogathatják küldetésüket. A rendezvény teljes ideje alatt látogatható lesz a Bohóc autó játékokkal és további meglepetésekkel. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak a Szombathelyi főtérre.
8: 2 körmendi nyertese is van az év kedvenc tesi tanára vármegyei versenyének a vasi szavazás eredményeként. A 200 fő alatti iskolák kategóriájában Kalamár Krisztina, a Boldog Batthyány László katolikus általános iskola testnevelője végzett az első helyen. A 200 fő feletti vasi iskolák versenyében az Odzsai Kis Zoltán általános iskolában tanító Petrovics Bálint testnevelő tanár lett az első. A vármegyei nyertesek az országos szavazásra is bekerültek, közülük kerül ki a kategóriák országos fődíjasa. Voksolni június 11-ig lehet a körmendi nomináltakra is. Vádat emeltek egy vasi férfi ellen, aki engedély nélkül vitte el ismerőse autóját. A vádirat szerint a férfi 2026 márciusában ismerőse autóját annak tudta és engedély nélkül elvitte, majd ittosan közlekedett vele a 88-as főúton. Az ügyészség pénzbüntetést szabnak irá és eltiltanák a vezetéstől is. Büntetőjogi felelősségéről a Sárvári járásbíróság dönt majd. Közel 50%-kal nőtt az európai tengerparti úti célokra irányuló foglalások száma 2026 nyarára a tavalyi évhez képest, miközben a tengeren túli utazások népszerűsége visszaesett, a repjegy.hu adatai szerint. A friss adataik szerint az idei szezon egyik legjelentősebb trendje, hogy a magyar utazók egyre nagyobb számban választják repülővel is azokat a mediterrán és adriai desztinációkat, amelyeket korábban jellemzően autóval közelítettek meg. A foglalások számának éves növekedése alapján 3 ország emelkedik ki, Albánia, Horvátország és Bulgária. A gyerekvédelemnek kommunikációra és szakmai együttműködésre kell épülnie, a jövő gyermekvédelmének a nyílt beszédre, a bizalomra és a szakmai együttműködésre kell épülnie, írta a Szociális és Családügyi Miniszter Facebook oldalán egy nyílt levélre válaszolva. Kettei Németh Vilmos bejegyzésében megígérte, hogy a lehető leggyorsabban felállítanak egy olyan rendszert, amely képes érdemben dolgozni a gyerekekért. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy közben nem akarnak úgy tenni, mintha a megoldás egyetlen központi döntéssel megszülethetne. Július végén rendezik meg ismét Washingtonban az elnök elleni merénylet kísérlet miatt április végén félbeszakadt eseményt, a fehérházi tudósítók vacsoráját, amire Donald Trump ismét meghívást kapott, közölte a szervező, a Fehérházi Tudósítók Egyesülete. Az újságírókat tömörítő szervezet elnöke hangsúlyozta, hogy a megismételt esemény szűkebb körül lesz, és jóval komolyabb biztonsági intézkedése kövezik majd.
3: Sporthírek.
8: Veszprém 30. alkalommal nyerte meg a férfi kézilabda NB1-et, mivel 36-34-re győzött a Szeged otthonában a döntő második mérkőzésén. A két csapat 209 egymás elleni mérkőzésen 57 szegedi siker és 8 döntetlen mellett 144. alkalommal győzött Veszprém.
3: Időjárás jelentés.
8: Szombaton sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből csak kezdetben délen, délkeleten alakulhat ki néhol eső, zápor, általában mérsékelt lesz a légmozgás, előfordulhatnak majd élénk széllökések is, délután 25 fokot mérhetünk.
3: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
1: Yeah! Ooh, baby!
2: Klassz!
1: Kelemen kabátban!

0: Hazai Turmix. Csak magyarok összeturmixolva.
1: Naponta 260 percben.
0: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
2: Most csak bandukolok egy városban, valahol Balaton szárszóban.

0: Turmix.
1: A víz alatt maradok, nincs múlt, nincs vízhang, nincs szava. Az ajtól messze ott vagyok, ahol a szív már nem rohan. A víz alatt maradok, nincs múlt, nincs vízhang, nincs szavam, és a majd

0: Sherman és a világ hírei a 99.8-on.
1: A mozgás éjszakájára várják az érdeklődőket Körmenden. Vasárnap éjfélig lehet még nevezni a Rádóczi Vágtára. Javaslatcsomag készült a kata újra szabályozására. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A mozgás éjszakájára várják az érdeklődőket. Előzetes regisztrációra bíztatják a szervezők azokat, akik részt vennének június 12-én pénteken a mozgás éjszakáján Körmenden, közölte a dr. Batyás Radman László Múzeum. A rendezvényen számos sport és mozgásforma közül választhatnak az érdeklődők. A különleges hangulatról Voksán Virág gondoskodik, aki a Batyás Radman kastély klasszicista erkélyéről szolgáltatja a zenét a résztvevőknek. Élelmiszerosztás szervez a Szent Erzsébet plébánia Caritas csoportja szombaton a körmendi plébánia közösségi házában. A segélyszervezet tájékoztatása szerint az áruházi adományokból származó élelmiszereket 9 órától osztják ki a készlet erejéig. A szervezők arra kérik az érkezőket, hogy hozzanak magukkal táskát vagy szottyot. A Caritas csoport közölte, az adományoztás célja a rászorulók támogatása és az élelmiszer pazarlás csökkentése. Vasváron a 40 éves városjubileumhoz kapcsolódva nyit ki a fürdő is a hétvégétől. A strand az általános iskolások úszás oktatásában is együttműködik az oktatási intézménnyel. Nyilatkozta Zágorhídi Cigány Ákos, a létesítményt működtető Városfejlesztési Nonprofit Kft. Ügyvezetője.
2: Idén június 5-én fogunk nyitani, ez két apropó miatt is éppen akkor van. Egyrészt akkor ünnepli a város a újra városra nyilvánításának 40. évfordulóját. Éppen június 5-6-án lesz egy ilyen nagyobb programsorozat, úgyhogy ehhez csatlakozunk mi is a nyitással. Másrészt pedig azért is fontos, hogy még utána 2 hetünk van az iskolából, és az általános iskolások az előző évekhez hasonlóan ebben az utolsó 2 hétben napi szinten le fognak járni úszásoktatás céljából, amit szintén nagyon fontosnak tartunk a jövő nemzedékek szempontjából, és ugyanez lesz majd ősszel is az iskola első 2 hetében, hogyha az időjárás engedi, akkor ugyanúgy jönni fognak úszásoktatásra, és a tervek szerint szeptember 13 még leszünk vasárnapig nyitva.
1: Vasárnap éjfélig lehet még nevezni a Rádóczi Vágtára. Az Egyházas Rádóczi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület 4. alkalommal hirdeti meg a Rádóczi Vágtát. A rendezvényt június 13-án tartják. A futóversenyre előzetes nevezéseket június 7-ig lehet leadni, nyilatkozta Kovácsné Bazsó Katalin elnök.
3: 3 évvel ezelőtt jött egy ilyen ötlet László Dóritól, aki a megálmodója ennek az egész vágtának, hogy csináljunk egy futóversenyt. És így kapta a Rádóczi Vágta nevet. A Fűr Lajos Művelődési Központ udvaráról indul az összes futam, és oda is érkezik vissza. Eddig 3 távban indítottuk. Volt egy ovis futam, egy sulis futam, illetve a Petőfi táv, és most bővítettük, az idei évtől 6

0: hogy Kőr Lajos futam.
1: Javaslatcsomagot készített a kata újraszabályozására az MKIK. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elkészítette és elküldte a pénzügyminisztérium részére a kata lehetséges újraszabályozásával kapcsolatos szakmai vitaanyagát, közölte a kamara az MT-vel. A 22 oldalas dokumentum a közlemény szerint áttekinti a korábbi kata rendszer tapasztalatait, bemutatja a főbb kockázatokat, valamint 5 lehetséges szabályozási alternatívát vázol fel a döntéshozók számára. Széles körű párbeszéd indult a Velencei tó megmentéséért, a közös munka alapja egy átfogó Velencei tó törvény előkészítése lehet, amely megteremti ehhez a szükséges jogi kereteket, közölte az élő környezetért felelős miniszter Facebook oldalán. Gajdos László kiemelte, a helyzetet övező sok ellentmondó érdek komplex megoldást követel a tó hosszú távú ökológiai védelméért. Egyre komolyabb problémát jelentenek a túlhangos motorkerékpárok a szlovákiai Magas-Tátra egyes részein, ezért a helyi önkormányzat a hangszennyezés visszafogását célzó rendkívüli ellenőrzéseket tervez a nyáron, illetve törvényi megoldást is sürgetnek az ilyen járművek behajtásának korlátozására. A helyzettel kapcsolatban Magas-Tátra polgármestere arról tájékoztatott, hogy a nyári turisztikai szezon kezdetével a probléma tovább fokozódott, ezért úgy döntöttek, hogy az állapot megoldást igénye.
2: Sporthírek.
1: A MotoGP mindenképpen szeretne a Hungaroringre jönni, de a magyaródi pálya jelenleg nem alkalmas motorversenyek rendezésére, mondta Gyulai Zsolt, a Hungaroring Sport ZRT elnök vezérigazgatója. Hozzátette, a gyorsasági motoros világbajnokság hétvégén sorra kerülő balatonfűkarái futamának keretében promóterként tárgyalni fognak a versenysorozat jogtulajdonosával a magyar nagydíj jövőjére.
2: Időjárás jelentés.
1: Szombaton sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből csak kezdetben délen, délkeleten alakulhat ki néhol eső, zápor, általában mérsékelt lesz a légmozgás, előfordulhatnak majd élénk széllökések is, délután 25 fokot mérhetünk.
2: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: 4-5-re hív a körmendi várkert. Két körmendi nyertese is van az év kedvenc tesi tanára versenynek. Nyári foglalási trendek, Albánia és Horvátország az élen. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. 4-5-re hív a körmendi várkert. Ismét megnyílnak Magyarország legszebb történeti és gyűjteményes kertjei. Csak nem 30 helyszínen séták, szakmai előadások és különleges kertészeti programok várják az érdeklődőket. A 4-5 a kertben akcióhoz Körmend is csatlakozik a hétvégén.
3: Randevú a kertekben francia kezdeményezésre indult építés és közlekedési minisztériumnak a felkérésére. Veszünk mi is részt ebben a programban, amelynek idén a látvány a mottója. Ez az európai történeti kertekre fókuszál ez a program, és hát Körmend is jelentős magyarországi angol kert. 2 sétáról, illetve egy kutatóprogramról van szó. Mi a szombati napot választottuk, ez június 6-án lesznek Körmenden a programok.
1: Az idei rendezvény teljesen ingyenes, a sétákon előzetes regisztráció nélkül lehet részt venni szombaton, árult el Móricz Péter.
3: Az első program az 2 órakor kezdődik, ezt Szinetár Csaba tartja, és egy természetismereti sétáról van szó. Várkertnek az élővilágát mutatja be úgy a növényeket, mint az állatokat. A következő program az 3 órától a utaskeresés nyergy édességláda projekt, amely az előző heti gyereknapról maradt el az esőzés miatt. És a harmadik szintén egy sétáról van szó, amelyet én fogok tartani kerttörténeti témában. Próbálom megismertetni a résztvevőket a Verker történetével, a szobraival és az épületeivel. A vadászlakot is felkeressük a sét. A végén ez 4 órakor fog indulni.
1: 10 éves jubileumát ünnepli a Dr. Bohóc Szolgálat családi fesztivál Szombathelyen. Pogács Mónika információi következnek.
4: Egész napos családi fesztivállal ünnepli fennállásának 10. évfordulóját a Dr. Bohóc Mosoly Szolgálat Alapítvány Szombathely főterén a Dr. Bohóc Fesztivál 2026 elnevezésű rendezvényen színpadi előadások, koncertek, bohóc programok, kézműves foglalkozások és interaktív játékok várják az érdeklődőket szombaton reggel 10 órától este 9 óráig. A szervezők közleménye szerint az alapítvány Dr. Bohóc kudarcai immár 10 éve látogatják rendszeresen a nyugat-magyarországi kórházak gyermekosztályait, hogy a beteg gyermekek, szüleik és az egészségügyi dolgozók mindennapjait vidámabbá tegyék. Az elmúlt évtizedben mintegy 1600 doktor bohóc vizitet valósítottak meg 4 város gyermekosztályain, és több mint 23 000 kis pácienshez jutottak el. A jubileumi rendezvény célja, hogy a családok együtt ünnepelhessék az alapítvány munkáját, és közben megismerkedhetnek a bohóc doktorok tevékenységével, és támogathatják küldetésüket. A rendezvény teljes ideje alatt látogatható lesz a bohóc autó játékokkal és további meglepetésekkel. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak a Szombathelyi főtérre.
1: 2 körmendi nyertese is van az év kedvenc tesi tanára vármegyei versenyének a vasi szavazás eredményeként. A 200 fő alatti iskolák kategóriájában Kalamár Krisztina, a Boldog Batthyány László katolikus általános iskola testnevelője végzett az első helyen. A 200 fő feletti vasi iskolák versenyében az Odzsai Kis Zoltán általános iskolában tanító Petrovics Bálint testnevelő tanár lett az első. A vármegyei nyertesek az országos szavazásra is bekerültek, közülük kerül ki a kategóriák országos fődíjasa. Voksolni június 11-ig lehet a körmendi nomináltakra is. Vádat emeltek egy vasi férfi ellen, aki engedély nélkül vitte el ismerőse autóját. A vádirat szerint a férfi 2026 márciusában ismerőse autóját annak tudta és engedély nélkül elvitte, majd ittosan közlekedett vele a 88-as főúton. Az ügyészség pénzbüntetést szabnak irá és eltiltanák a vezetéstől is. Büntetőjogi felelősségéről a Sárvári járásbíróság dönt majd. Közel 50%-kal nőtt az európai tengerparti úti célokra irányuló foglalások száma 2026 nyarára a tavalyi évhez képest, miközben a tengeren túli utazások népszerűsége visszaesett, a repjegy.hu adatai szerint. A friss adataik szerint az idei szezon egyik legjelentősebb trendje, hogy a magyar utazók egyre nagyobb számban választják repülővel is azokat a mediterrán és adriai desztinációkat, amelyeket korábban jellemzően autóval közelítettek meg. A foglalások számának éves növekedése alapján 3 ország emelkedik ki, Albánia, Horvátország és Bulgária. A gyerekvédelemnek kommunikációra és szakmai együttműködésre kell épülnie, a jövő gyermekvédelmének a nyílt beszédre, a bizalomra és a szakmai együttműködésre kell épülnie, írta a Szociális és Családügyi Miniszter Facebook oldalán egy nyílt levélre válaszolva. Kettei Németh Vilmos bejegyzésében megígérte, hogy a lehető leggyorsabban felállítanak egy olyan rendszert, amely képes érdemben dolgozni a gyerekekért. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy közben nem akarnak úgy tenni, mintha a megoldás egyetlen központi döntéssel megszülethetne. Július végén rendezik meg ismét Washingtonban az elnök elleni merénylet kísérlet miatt április végén félbeszakadt eseményt, a fehérházi tudósítók vacsoráját, amire Donald Trump ismét meghívást kapott, közölte a szervező, a Fehérházi Tudósítók Egyesülete. Az újságírókat tömörítő szervezet elnöke hangsúlyozta, hogy a megismételt esemény szűkebb körül lesz, és jóval komolyabb biztonsági intézkedések kövezik majd.
2: Sporthírek.
1: Veszprém 30. alkalommal nyerte meg a férfi kézilabda NB1-et, mivel 36-34-re győzött a Szeged otthonában a döntő második mérkőzésén. A két csapat 209 egymás elleni mérkőzésen 57 szegedi siker és 8 döntetlen mellett 144. alkalommal győzött Veszprém.
2: Időjárás jelentés.
1: Szombaton sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből csak kezdetben délen, délkeleten alakulhat ki néhol eső, zápor, általában mérsékelt lesz a légmozgás, előfordulhatnak majd élénk széllökések is, délután 25 fokot mérhetünk.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

0: 99.8 Körment rádiója. Ráhangolva.
1: Lehet, soha nem bízom meg senkiben. Magam szeretni igazán az a plán. Körülöttem mindenki csak követő. Minden harmadik nő mindig szerető. Üres vagyok, baba, ne is írogass. Látod, mindkét szemem nagyon pirosak. Ígérgetnek, nem igaz a felesem. Nem látják az igazat, csak kevesen.

A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. I don't need your words. If you wanna say-

0: know no better.
1: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: 4-5-re hív a Körmendi Várkert. Két körmendi nyertese is van az év kedvenc tesi tanára versenynek. Nyári foglalási trendek, Albánia és Horvátország az élen. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. 4-5-re hív a Körmendi Várkert. Ismét megnyílnak Magyarország legszebb történeti és gyűjteményes kertjei. Csak nem 30 helyszínen séták, szakmai előadások és különleges kertészeti programok várják az érdeklődőket. A 4-5 a kertben akcióhoz Körmend is csatlakozik a hétvégén.
3: Randevú a kertekben francia kezdeményezésre indult építési és közlekedési minisztériumnak a felkérésére. Veszünk mi is részt ebben a programban, amelynek idén a látvány a mottója. Ez az európai történeti kertekre fókuszál ez a program, és hát Körmend is jelentős magyarországi angol kert. Kettő sétáról, illetve egy kutatóprogramról van szó. Mi a szombati napot választottuk, tehát június 6-án lesznek Körmenden a programok.
2: Az idei rendezvény teljesen ingyenes, a sétákon előzetes regisztráció nélkül lehet részt venni szombaton, árult el Móricz Péter.
3: Az első program az 2 órakor kezdődik, ezt Szinetár Csaba tartja, és egy természetismereti sétáról van szó. Várkertnek az élővilágát mutatja be úgy a növényeket, mint az állatokat. A következő program az 3 órától a utaskeresés nyergy édességláda projekt, amely az előző heti gyereknapról maradt el az esőzés miatt. És a harmadik a szintén egy sétáról van szó, amelyet én fogok tartani kerttörténeti témában. Próbálom megismertetni a résztvevőket a Várkert történetével, a szobraival és az épületeivel. A vadászlakot is felkeressük a sét. A végén ez 4 órakor fog indulni.
2: 10 éves jubileumát ünnepli a Dr. Bohóc Szolgálat családi fesztivál Szombathelyen. Bogács Mónika információi következnek.
4: Egész napos családi fesztivállal ünnepli fennállásának 10. évfordulóját a Dr. Bohóc Mosoly Szolgálat Alapítvány Szombathely főterén. A Dr. Bohóc Fesztivál 2026 elnevezésű rendezvényen színpadi előadások, koncertek, bohóc programok, kézműves foglalkozások és interaktív játékok várják az érdeklődőket szombaton reggel 10 órától este 9 óráig. A szervezők közleménye szerint az alapítvány Dr. Bohóc immár 10 éve látogatják rendszeresen a nyugat-magyarországi kórházak gyermekosztályait, hogy a beteg gyermekek, szüleik és az egészségügyi dolgozók mindennapjait vidámabbá tegyék. Az elmúlt évtizedben mintegy 1600 Dr. Bohóc vizitet valósítottak meg 4 város gyermekosztályain, és több mint 23 000 kis pácienshez jutottak el. A jubileumi rendezvény célja, hogy a családok együtt ünnepelhessék az alapítvány munkáját, és közben megismerkedhetnek a Bohóc doktorok tevékenységével, és támogathatják küldetésüket. A rendezvény teljes ideje alatt látogatható lesz a Bohóc autó játékokkal és további meglepetésekkel. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak a Szombathelyi főtérre.
2: Két körmendi nyertese is van az év kedvenc tesi tanára vármegyei versenyének. A vasi szavazás eredményeként a 200 fő alatti iskolák kategóriájában Kalamár Krisztina, a Boldog Batyány László Katrikus Általános Iskola testnevelője végzett az első helyen. A 200 fő feletti vasi iskolák versenyében az Odzsai Kis Zoltán Általános Iskolában tanító Petrovics Bálint testnevelő tanár lett az első. A vármegyei nyertesek az országos szavazásra is bekerültek, közülük kerül ki a kategóriák országos fődíjasa. Voksolni június 11-ig lehet a körmendi nomináltakra is. Vádat emeltek egy vasi férfi ellen, aki engedély nélkül vitte el ismerőse autóját. A vádirat szerint a férfi 2026 márciusában ismerőse autóját annak tudta és engedély nélkül elvitte, majd ittosan közlekedett vele a 88-as főúton. Az ügyészség pénzbüntetést szabnak irá és eltiltanák a vezetéstől is. Büntetőjogi felelősségéről a Sárvári járásbíróság dönt majd. Közel 50%-kal nőtt az európai tengerparti úti célokra irányuló foglalások száma 2026 nyarára a tavalyi évhez képest, miközben a tengeren túli utazások népszerűsége visszaesett, a repjegy.hu adatai szerint. A friss adataik szerint az idei szezon egyik legjelentősebb trendje, hogy a magyar utazók egyre nagyobb számban választják repülővel is azokat a mediterrán és adriai desztinációkat, amelyeket korábban jellemzően autóval közelítettek meg. A foglalások számának éves növekedése alapján 3 ország emelkedik ki, Albánia, Horvátország és Bulgária. A gyerekvédelemnek kommunikációra és szakmai együttműködésre kell épülnie, a jövő gyermekvédelmének a nyílt beszédre, A bizalomra és a szakmai együttműködésre kell épülnie, írta a Szociális és Családügyi Miniszter Facebook oldalán egy nyílt levélre válaszolva. Kettei Németh Vilmos bejegyzésében megígérte, hogy a lehető leggyorsabban felállítanak egy olyan rendszert, amely képes érdemben dolgozni a gyerekekért, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy közben nem akarnak úgy tenni, mintha a megoldás egyetlen központi döntéssel megszülethetne. Július végén rendezik meg ismét Washingtonban az elnök elleni merénylet kísérlet miatt április végén félbeszakadt eseményt, a fehérházi tudósítók vacsoráját, amire Donald Trump ismét meghívást kapott, közölte a szervező, a Fehérházi Tudósítók Egyesülete. Az újságírókat tömörítő szervezet elnöke hangsúlyozta, hogy a megismételt esemény szűkebb körül lesz, és jóval komolyabb biztonsági intézkedések kövezik majd.
1: Sporthírek.
2: Veszprém 30. alkalommal nyerte meg a férfi kézilabda NB1-et, mivel 36-34-re győzött a Szeged otthonában a döntő második mérkőzésén. A két csapat 209 egymás elleni mérkőzésen 57 szegedi siker és 8 döntetlen mellett 144. alkalommal győzött Veszprém.
1: Időjárás jelentés.
2: Szombaton sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből csak kezdetben délen-délkeleten alakulhat ki néhol eső, zápor, általában mérsékelt lesz a légmozgás, előfordulhatnak majd élénk széllökések is, délután 25 fokot mérhetünk.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rádhangolva, rádhangolva, rádhangolva, rádhangolva, rádhangolva.

Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. A város rádiója, rád hangolva. Can't be sleep.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: A mozgás éjszakájára várják az érdeklődőket Görmenden. Vasárnap éjfélig lehet még nevezni a Rádóczi vágtára. Javaslatcsomag készült a kata újra szabályozására. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A mozgás éjszakájára várják az érdeklődőket. Előzetes regisztrációra bíztatják a szervezők azokat, akik részt vennének június 12-én pénteken a mozgás éjszakáján Görmenden, közölte a dr. Batthyány Zsigmond László Múzeum. A rendezvényen számos sport és mozgásforma közül választhatnak az érdeklődők. A különleges hangulatról Voksán Virág gondoskodik, aki a Batthyány Zsigmond kastély klasszicista erkélyéről szolgáltatja a zenét a résztvevőknek. Élelmiszerosztás szervez a Szent Erzsébet plébánia Caritas csoportja szombaton a Görmendi plébánia közösségi házában. A segély szervezet tájékoztatása szerint az áruházi adományokból származó élelmiszereket 9 órától osztják ki a készlet erejéig. A szervezők arra kérik az érkezőket, hogy hozzanak magukkal táskát vagy szatyrot. A Caritas csoport közölte, az adományosztás célja a rászorulók támogatása és az élelmiszer pazarlás csökkentése. Vasváron a 40 éves városjubileumhoz kapcsolódva nyit ki a fürdő is a hétvégétől. A strand az általános iskolások úszás oktatásában is együttműködik az oktatási intézménnyel. Nyilatkozta Zágorhídi Cigány Ákos, a létesítményt működtető Városfejlesztési Nonprofit Kft. Ügyvezetője.
2: Idén június 5-én fogunk nyitani, ez két apropó miatt is éppen akkor van. Egyrészt akkor ünnepli a város a újra a városra nyilvánításának 40. évfordulóját. Éppen június 5-én, 6-án lesz egy ilyen nagyobb programsorozat, úgyhogy ehhez csatlakozunk mi is a nyitással. Másrészt pedig azért is fontos, hogy még utána két hetünk van az iskolából, és az általános iskolások az előző évekhez hasonlóan ebben az utolsó két hétben napi szinten le fognak járni úszásoktatás céljából, amit szintén nagyon fontosnak tartunk a jövő nemzedékek szempontjából, és ugyanez lesz majd ősszel is az iskola első két hetében, hogyha az időjárás engedi, akkor ugyanúgy jönni fognak úszásoktatásra. És a tervek szerint szeptember 13 még leszünk vasárnapig nyitva.
1: Vasárnap éjfélig lehet még nevezni a Rádóczi vágtára. Az Egyházas Rádóczi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület 4. alkalommal hirdeti meg a Rádóczi vágtát. A rendezvényt június 13-án tartják. A futóversenyre előzetes nevezéseket június 7-ig lehet leadni, nyilatkozta Kovácsné Bazsó Katalin elnök.
3: 3 évvel ezelőtt jött egy ilyen ötlet László Dóritól, aki a megálmodója ennek az egész vágtának, hogy csináljunk egy futóversenyt. És így kapta a Rádóczi vágta nevet. A Fűr Lajos Művelődési Központ udvaráról indul az összes futam, és oda is érkezik vissza. Eddig 3 távval indítottuk. Volt egy ovis futam, egy sulis futam, illetve a Petőfi táv, és most bővítettük az idei

0: hogy Kőr Lajos futam.
1: Javaslatcsomagot készített a kata újraszabályozására az MKIK. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elkészítette és elküldte a pénzügyminisztérium részére a kata lehetséges újraszabályozásával kapcsolatos szakmai vitaanyagát, közölte a kamara az MT-vel. A 22 oldalas dokumentum a közlemény szerint áttekinti a korábbi kata rendszer tapasztalatait, bemutatja a főbb kockázatokat, valamint 5 lehetséges szabályozási alternatívát vázol fel a döntéshozók számára. Széles körű párbeszéd indult a Velencei tó megmentéséért, a közös munka alapja egy átfogó Velencei tó törvény előkészítése lehet, amely megteremti ehhez a szükséges jogi kereteket, közölte az élő környezetért felelős miniszter Facebook oldalán. Gajdos László kiemelte, a helyzetet övező sok ellentmondó érdek komplex megoldást követel a tó hosszú távú ökológiai védelméért. Egyre komolyabb problémát jelentenek a túlhangos motorkerékpárok a szlovákiai Magas-Tátra egyes részein, ezért a helyi önkormányzat a hangszennyezés visszafogását célzó rendkívüli ellenőrzéseket tervez a nyáron, illetve törvényi megoldást is sürgetnek az ilyen járművek behajtásának korlátozására. A helyzettel kapcsolatban Magas-Tátra polgármestere arról tájékoztatott, hogy a nyári turisztikai szezon kezdetével a probléma tovább fokozódott, ezért úgy döntöttek, hogy az állapot megoldást igényel.
2: Sporthírek.
1: A MotoGP mindenképpen szeretne a Hungaroringre jönni, de a magyaródi pálya jelenleg nem alkalmas motorversenyek rendezésére, mondta Gyulai Zsolt, a Hungaroring Sport ZRT elnök vezérigazgatója. Hozzátette, a gyorsasági motoros világbajnokság hétvégén sorra kerülő balatonfűkarái futamának keretében promóterként tárgyalni fognak a versenycsorozat jogtulajdonosával a magyar nagydíj jövőjére.
2: Időjárás jelentés.
1: Szombaton sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből csak kezdetben délen, délkeleten alakulhat ki néhol eső, zápor, általában mérsékelt lesz a légmozgás, előfordulhatnak majd élénk széllökések is, délután 25 fokot mérhetünk.
3: A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: A lazaság kapcsán beszélgetünk ma. Itt lesz a műsorban négy színművész, Nagyváradi Erzsébet, Sövegjártó Áron, Szokol Péter és Háda János.
2: Laza vagy?
3: Laza.
4: Én szerintem laza vagyok. Laza vagyok.
5: Sokkal lazább voltam fiatalabb koromban. Lazább voltam fiatalabb koromban.
6: Laza vagyok.
2: De egyébként tényleg vagy ennyire laza?
6: Nem.
2: Miért nem?
6: Mert kettős életet élek.
2: Na, azt nem tudtam, hogy értem.
6: Van belül egy másik énem.
5: Most jobban megérintenek és jobban befeszítenek dolgok. Valószínűleg akkor, amikor még csak saját magamért voltam felelős. Uh-huh. Lazán vettem nagyon sok dolgot, és ahogy telt múlt az idő, és persze az ember családot alapít, és elkezd megszelídíteni embereket saját magához szeretetben, uh-huh. és elkezd egy családot eltartani, és értük elkezd felelős lenni, akkor már nem tudja olyan lazán venni.
2: Kívül laza? Péter?
6: Kívül eljátsza, hogy laza. De te azt soha nem fogod megtudni, hogy ez egy megjátszott lazaság, vagy pedig tényleg ez a Péter ilyen.
4: Délszláv kispaluból származom Tökörről, és szerb-horvát nyelvű óvodába, általános iskolába jártunk, illetve a tököli délszláv nemzetiségi tánccsoportnak voltam 20 évig a jeles tagja. Tehát ezt csak azért mondom, ezt a délszlávságomat, amire én rendkívül büszke vagyok, mert nem csak ebből jön az én szenvedélyességem, a gyökerem, hanem ebben van egyfajta lazaság is. Magával az életfelfogásra, az életmódommal kapcsolatban.
7: A lazaság nagyon fontos az életemben. Én azt gondolom, nagyon laza csávó vagyok.
2: Már a szójárás is csávó.
7: Igen, laza vagyok.
2: Minta.
7: Rigalánc.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Sztár Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Nagyváradi Erzsébet, Jászai Mari díjas színművész.
2: A civil életemben meg nem nagyon érzem azt, hogy ennél lazábbnak kéne lennem, mert akkor már szétesek.
3: Azt mondod, tényleg?
2: Szerintem
4: annyira
2: igen.
4: Könnyeden tudod venni a dolgokat?
2: Én úgy gondolom, hogy azért nagyon jó a megoldó képességem, és ha valami baj van, akkor annyira tudok koncentrálni, hogy akkor csak a megoldás felé, és az nagyon hamar megvan. Nyilván ehhez hozzátartozik az én lazaságom is, tehát azért kevésbé kapok infarktust attól, hogy mit tudom én, még kicsi volt a gyerek és hányt az autóban, tehát ilyenkor...
4: Behányt.
2: Behányt,

0: Behind, kicsit megtörlöm a fejét, megyünk tovább, puf, tehát, hogy annyi baj legyen. Nyilván, hogyha beteg, az már jobban megvisel, de akkor is a cél van, hogy tudok lázcsillapítani, tehát nem a pánik helyzetbe kerülni, hanem józan paraszti észre felfogni a helyzetet és megoldani.
1: Tolatsz ki az autóval véletlenül, bam, neki mész valaminek, hú, behorpott egy kicsit, mindegy, most már behorpat, megyünk tovább.
0: Volt egy ilyen négyes karambolnak voltam a második tagja, az előttem lévő autó, ugye mi mentünk a rendesen kétsávos úton, mentünk rendesen a zöld lámpával, és mellettünk volt egy balra kanyarodó sáv, aminek piros lámpája volt. És ő azt hitte, hogy ez a piros lámpa az rá vonatkozik, és satúfékkel, egy paf-paf-paf, szépen mentünk egymás után. És a mögöttem lévő autó egy ilyen picike teherautó volt, egy zöldséges, és kiszállt a férfi, hát majdnem sírva fakadt, hogy úristen, neki most ez a munkája, és hogyha én most betétlapot kérek, akkor ezt a vállalatnak kell kifizetnie, és akkor a vállalat őt meg fogja büntetni, de lehet, hogy ki is rúgják. És akkor nekem néztem a hátsó lámpámat, nekem azt kapta el, én valahogy ügyesen ütköztem, tehát elő gyakorlatilag azt hiszem, nekem semmi bajom nem lett, meg az előttem lévő kocsinak sem. És tehát, hogy csak kisebb koccanások voltak. És akkor mondtam, hogy legyen boldog, menjünk, ne veszíts el az állását, menjünk tovább, menjünk tovább. Egyszer csak a lakcímemre kaptam egy csomagbombot, tehát körülbelül ez...
1: Tényleg?
0: Ez tényleg.
2: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Sztár portré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Háda János, Jászai Mari díjas színművész, rendező.
2: Mindenki jellemében vannak dolgok, amiben laza, és amiben pedig feszült. A jelentéktelenebb dolgokban elég laza tudok lenni. Gyereknevelésben elég laza tudok lenni. A 12 éves lányom nyugodtan megnézhet egy horrorfilmet. Mert semmi baja nem lesz, mert tartom olyan értelmesnek, hogy fölfogja és megbeszéljük, hogy ez film, és azért van, hogy ijeszgessenek, és hogy ez egy ilyen dolog. Ha nem tetszik, takard el a szemed. Ha ő meg akarja nézni, ám legyen, nézze meg.
1: Na látod, ez például lazaság.
2: Azért mondom, hogy egy ebben laza vagyok.
1: Szülő mondhatja, hogy felnőttként nem húzza meg azokat a határokat, ami kötelessége lenne, hogy apaként a 10 éves gyermekét megvédje ettől a rettenettől, hogy utána a gyermek lelke hogy fejlődik. De ebben te laza vagy. És mi az, amiben pedig érzed magadon, hogy azért lehetne lazítani, mert nagyon túl feszes vagy?
2: Egy, hogy mentálisan, szakmailag jól legyek, másrészt pedig, hogy eltartsam a családomat. Ezeket nagyon keményen próbálom, és nagyon foggal-körömmel védeni és művelni. Viszont a színházban nagyon lazának kell lenni ahhoz. Tehát az meg egy másik fajta lazaság, hogy amikor rendez az ember, akkor egy picit laza is, meg feszült is. Tehát lazán kell a dolgokat csinálni, hogy bármilyen ötlet bejöhessen és megengedő legyen vele az ember, viszont kell lenni egy határozott elképzelésnek, amit azért keményen követni kell.
1: Sövegjártó Áron, színművész.
3: Ha most megkérdeznéd a szűk családomat, akkor azt mondanák, hogy igen, az Áron brutál laza, és nagyon önfelett, és még talán nagy képű is, ahogy ezt látják mások, viszont otthon egy önmarcangoló, egy elemző, egy aggódó ember vagyok.
1: Csodálatos.
3: Köszönöm szépen.
1: De tényleg, az hát nem csak úgy vagy, és úgy elsiklasz a dolgok fölött úgy felületesen, hanem elemzed, mélyen megfigyeled, vizsgálgatod.
3: Igen, azt gondolom, hogy mind a kettő kell. Ahhoz, hogy lazák tudjunk lenni, ahhoz kell egy erős fundamentum, kell egy mélység. Ahhoz, hogy a mélységbe ne ragadjunk bele, ahhoz kell a lazaság. Szerintem az tud laza lenni, akinek van valamije. Tehát úgy habokra nem lehet lazának lenni, elfúj a szél. Így pedig lehet lengedezni.
0: Ez a Sztár Portré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: kezünk. Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Háda János, Jászai Mari díjas színművész, rendező.
2: Úgy érzem, a kommunikációban egy kicsit lazábbnak kéne lennem.
3: Akár az ilyen beszélgetésekben is, vagy a
2: kifelé? Túlságosan sokszor tartom kontroll alatt magam.
3: Nem engedett ki azt hirtelen, ami jön?
2: Kiengedem, ami jön, csak automatikusan tartom kontroll alatt magam, és mondjuk amikor visszanézek például egy ilyen felvételt, akkor mindig azt mondom, hogy lehettem volna lazább.
3: De most még benne vagyunk a felvételben, és ezt is visszanézheted, akkor most itt hogy néznél így a saját szemedbe, hogyha már most a lazább tekintettel néznél, mert nyugodtan belenézhetsz, ha gondolod, és igen.
2: Nem tudom, régebben nem volt ennyi kontroll belül beszélgetéseimben, nem ilyen beszélgetésekben, hanem akár magánbeszélgetésekben is nem volt kontroll, de többször bántottam meg embereket, és lehet, hogy ennek hatására is inkább kontroll alá vettem magam, hogy csak így adhok, ne bántsak meg embereket, mert nem érdemlik meg, és én nem akarom megbántani őket, de valószínűleg rossz volt a stílusom.
3: Hát de itt is, ahogy korábban mondtad, hogy akkor kellene gátak, és ez pont a gát, nem? Hogy akkor az ember egy picit, mielőtt kimondok valamit, végig gondolom, az a gát.
2: Igen.
3: És akkor nem bántok igen. meg annyi embert, csak fele annyit.
2: Hát ezt is nevezhetjük egy gátnak, igen. Hogy valahol gátat szabni, valahol kell azért gátat szabni dolgoknak.
3: Van olyan, ahol te feszülsz meg?
4: Igen, a kis hogy a piszlicsári na? ügyekben.
3: De mi az?
4: Tehát a hétköznapi életben. Elintézni mondjuk, nem tudom, gáz,
3: számlán.
4: Óra, leolvasás. Váltásnak igen, a igen. nem tudom miért.
3: Be kell telefonálni. Hát
1: az... Sövegjártó Áron, színművész.
4: Laza vagyok, de ezeket nem szeretem, ezeket a dolgokat, nem szűk. Én szeretem a tágasságot, szeretem a szélességet, és nagyon frusztrált vagyok a pici dolgoktól, a kis stílű dolgok. Nem az én világom.
3: Tehát, ha mondjuk borravalót kell adni, akkor laza vagy?
4: Túlságosan
3: jó,
4: is.
3: Jó, 24.300 forint, akkor 40.000. Köszönöm szépen!
4: Hát, ha nem is 40, de szóval igen. Igen, nagy ívű vagyok ilyen szempontból is.
3: Laza tehát, vagy.
4: Laza, igen.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Nagyváradi Erzsébet, Jászai Mari díjas színművész.
2: Nem akarok rágörcsölni dolgokra. Van például egy dolog, amire mindig rágörcsölök, ez például a pontos megérkezés. Nekem ez rettenetesen fontos, mert ha látom azt, hogy kések valahonnan, akkor nekem annyi idegsejtembe, energiámba kerül feldolgozni azt, hogy én most el fogok késni valahonnan, hogy nem éri meg ez az energiaveszteség a késést. Tehát ezért a megbeszélt időpont előtt én már mindig jóval előbb ott vagyok, hogy én szép nyugodtan megérkezem, iszom egy kortyot, bezárom az autót, nem kell rohannom, és én ezt saját magamnak megadom. Nyilván ez is indukálja azt, hogy akkor már lazán tudok bejönni, mert nem egy ilyen görcsben vagyok, hogy bocsánat, elkésztem 10 percet, nem én teltek róla dugóval. Tehát, hogy nem szeretek görcsös lenni. A lazaságot viszont az a temperamentumomból is adódóan, mint egy déli nő, tehát én ezt nagyon szeretem.
3: Hát ez mind csodálatos, egészen addig, amíg össze nem találkozol valakivel, aki elkésik.
2: El szoktam tölteni az időmet, de hogyha egy hónap alatt folyamatosan minden nap elkésik, azt már kénytelen vagyok megjegyezni.
3: Hú, de türelmes vagy. Egy hónapig folyamatosan, addig
2: kibírod? Nem, időnként teszek finom megjegyzéseket, hogy mi már itt vagyunk, és ezt kihozza szóba, tehát ezt tömegesen beszéljük meg, vagy pedig az éppen illetékes ember, mondjuk egy rendező közli a színésszel, hogy figyelj, nem kéne elkésni. De erre én nagyon allergiás vagyok, és de én türelemmel várom azt a jelzési időt is, meg a reagálási időt is erre, én nagy türelemmel várom, viszont van már, tehát mit tudom én, egy hónap múlva azért már dühös leszek.
1: Sövegjártó Áron, színművész.
4: Konfrontációkban is például inkább olyan vagyok, tehát mondjuk egy iskolában a gyerekemet valaki bántotta, most nem itt tetlegesen, csak valami kellemetlen helyzetbe kerül. Oké, apuka bemegy, és végletes vagyok ebben is, mindenben.
3: Bemész és odamész. Ki volt az, aki az én gyerekemet bántotta? Gyere csak ide, Pistike!
4: Ez pontosan így, mert gyere ide, Pistike, és jön az apukája is. És
3: apuka, jöjjön, Béla! Mi volt ez a múltkori incidens?
4: Igen, tényleg így van, tehát tényleg? Bemegyek nagy széles mellkassal.
3: És lazán? Vagy pedig ott már nem lazán, hanem befeszültem, hogy hát mi volt az a...
4: Lazán, tehát lazán. Én nem vagyok befeszülve. Az, akivel alulben van feszülve, az biztos.
0: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
5: Nagy szám minden pillanat, amiben ott vagy bárhol. A lényeg mindig rejtve van, benne csincs ez máshogy. Felhők

0: A Sztárportré most folytatódik.
1: Háda János, Jászai Mari díjas színművész, rendező.
2: Figyelj, te ebben sokkal lazább voltál valamikor. Igen?
1: Mondtak már ilyet?
2: Mondtak, persze. Mindenképpen változik, valószínűleg. A korral is mindenképpen változik. Lazábban kommunikáltam talán. Talán éppen akkor volt fejlődőben bennem az a fajta érzékenység, ami mostanra valószínűleg a sok eljátszott szerep és rendezett előadás érzelmekkel való foglalkozás kapcsán kialakult bennem, hogy annyira érzékeny lettem, hogy elkezdek valakivel beszélgetni, és miközben mondom a mondatot, megvillan a szeme, és megmozdul a szája, és már érzem, hogy az a mondat hogyan fog ráhatni, és mivel nem akarok neki rosszat okozni, ezért már a mondat végét más felé kanyarítom, mint az eredeti szándék volt. Tehát nehezen adom el neki. De hát ez éppen, hogy nem tudom, hogy áldás vagy átok.
1: Én áldásnak tekintem, mert hát
2: igen, csak valakinek meg akarod mondani.
1: És közben szeretettel mondod végére.
2: De aztán végül is nem mondod meg neki, hanem azt mondod, hogy majd a holnap elmondom neki. Mert látom rajta, hogy elkezdtem mondani a dolgot, és elkezdte érteni, miről lett szó. Már látom rajta, hogy kerekedik a szeme, és már nekem itt fáj az, ami most fog neki fájni.
1: Így hát végül látod, így közben formálódik egy szeretetté az egész, hogy ő is érzi, hogy Jézusom, János, mit akar mondani? Te látod, hogy érzi, és akkor szépen együtt, és mint aztán összeölelkeztek egy gondolatban, és
2: remélhetőleg vagy pofán vág a végén, de...
1: Nem hiszem.
3: Nagyváradi Erzsébet, Jászai Mari díjas színművész.
4: Kapunk valamilyen sérelmet, és az egyik kollégám az agresszióból azonnal lerendezi ezt a történetet, és utána ő tök jól érzi megint magát, és baromi laza tud lenni. Én pedig nem tudok így reagálni, és ennek következtében elkezdek görcsölni, mert nekem ez, én nem tudok erre így válaszolni agresszivitásra. Pedig már annyira csodálom őket, hogy én inkább ezen szeretnék javítani, hogy az én sérelmeimet azonnal jelezni, lenyomni, akár agresszivitással is, de erre alkalmatlan vagyok.
1: Hát, vagy nem is agressz...
4: És utána megint lazán élni tovább az életünket.
1: Na, de az a kollega megy hazafelé, koccan egyet a kocsival, és utána megőrül. Te pedig mész haza, koccansz, és azt mondod, hogy menjünk haza.
4: Hát valamiben laza vagyok, valamiben pedig nem. Amiben meg nem, abban tök jó lenne megtanulni ennek a folyamatát, de ez a csodálatos a mi mesterségünkben, hogy mi folyamatosan tanuljuk az ember pszichéjét, és nem csak kívülállóként, hanem ezt bizonyos szerepekben magunkra is kell húznunk, tehát át is kell élnünk. És ez folyamatos analizálás, folyamatos munka, és egyébként meg annak a lehetősége is, hogy körülnézhetek a szerepek között, hogy milyen féle embertípusok vannak, és akár választhatok is, hogy melyikbe akarok belelazulni, vagy van-e arra adottságom.
1: Vagy hogy az ember megőrüljön arra, és egy remek lehetőség.
4: Igen.
3: Szokol Péter, színművész.
1: Kívülről lazának tűnsz, ahogy mondtad is, és belül pedig egy precíz.
5: Karót nyelt ember, igen.
1: Nem tudom, az én vagyok.
5: Méte is tök lazának tűnsz.
1: Igen, hát ezt tűnünk.
5: Tűnünk, igen. Ha te is éppen laza vagy, mint én, akkor jól álcázod.
1: De lehet, hogyha kivennénk a karót, akkor...
5: Összeesnénk, igen.
3: Sövegjártó Áron, színművész.
6: Ahhoz, hogy lazák tudjunk lenni, ahhoz kell egy erős fundamentum, kell egy mélység. Ahhoz, hogy a mélységbe ne ragadjunk bele, ahhoz kell a lazaság.
0: Sztárportré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet!
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
9: 4-5-re hív a Körmendi Várkert. Két körmendi nyertese is van az év kedvenc tesi tanára versenynek. Nyári foglalási trendek, Albánia és Horvátország az élen. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Légyotra hív a Körmendi Várkert. Ismét megnyílnak Magyarország legszebb történeti és gyűjteményes kertjei. Csak nem 30 helyszínen séták, szakmai előadások és különleges kertészeti programok várják az érdeklődőket. A Légy ott a kertben akcióhoz Körmend is csatlakozik a hétvégén.
10: Randevú a kertekben francia kezdeményezésre indult építési és közlekedési minisztériumnak a felkérésére. Veszünk mi is részt ebben a programban, amelynek idén a látvány a mottója. Ez az európai történeti kertekre fókuszál ez a program, és hát Körmend is jelentős magyarországi angol kert. Kettő sétáról, illetve egy kutatóprogramról van szó. Mi a szombati napot választottuk el, június 6-án lesznek Körmenden a programok.
9: Az idei rendezvény teljesen ingyenes, a sétákon előzetes regisztráció nélkül lehet részt venni szombaton, árult el Móricz Péter.
10: Az első program az 2 órakor kezdődik, ezt Szinetár Csaba tartja, és egy természetismereti sétáról van szó. Várkertnek az élő világát mutatja be úgy a növényeket, mint az állatokat. A következő program az 3 órától a utaskeresés nyergy édességláda projekt, amely az előző heti gyereknapról maradt el az esőzés miatt. És a harmadik a szintén egy sétáról van szó, amelyet én fogok tartani kerttörténeti témában. Próbálom megismertetni a résztvevőket a Várkert történetével, a szobraival és az épületeivel. A vadászlakot is felkeressük a séta végén, ez 4 órakor fog indulni.
9: 10 éves jubileumát ünnepli a Dr. Bohóc Szolgálat családi fesztivál Szombathelyen. Bogács Mónika információi következnek.
11: Egész napos családi fesztivállal ünnepli fennállásának 10. évfordulóját a Dr. Bohóc Mosoly Szolgálat Alapítvány Szombathely főterén. A Dr. Bohóc Fesztivál 2026 elnevezésű rendezvényen színpadi előadások, koncertek, bohóc programok, kézműves foglalkozások és interaktív játékok várják az érdeklődőket szombaton reggel 10 órától este 9 óráig. A szervezők közleménye szerint az alapítvány Dr. Bohóc immár 10 éve látogatják rendszeresen a nyugat-magyarországi kórházak gyermekosztályait, hogy a beteg gyermekek, szüleik és az egészségügyi dolgozók mindennapjait vidámabbá tegyék. Az elmúlt évtizedben mintegy 1600 Dr. Bohóc vizitet valósítottak meg 4 város gyermekosztályain, és több mint 23 000 kis pácienshez jutottak el. A jubileumi rendezvény célja, hogy a családok együtt ünnepelhessék az alapítvány munkáját, és közben megismerkedhetnek a Bohóc doktorok tevékenységével, és támogathatják küldetésüket. A rendezvény teljes ideje alatt látogatható lesz a Bohóc autó játékokkal és további meglepetésekkel. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak a Szombathelyi főtérre.
9: Két körmendi nyertese is van az év kedvenc tesi tanára vármegyei versenyének. A vasi szavazás eredményeként a 200 fő alatti iskolák kategóriájában Kalamár Krisztina, a Boldog Batyány László katolikus általános iskola testnevelője végzett az első helyen. A 200 fő feletti vasi iskolák versenyében az Odzsai Kis Zoltán általános iskolában tanító Petrovics Bálint testnevelő tanár lett az első. A vármegyei nyertesek az országos szavazásra is bekerültek, közülük kerül ki a kategóriák országos fődíjasa. Voksolni június 11-ig lehet a körmendi nomináltakra is. Vádat emeltek egy vasi férfi ellen, aki engedély nélkül vitte el ismerőse autóját. A vádirat szerint a férfi 2026 márciusában ismerőse autóját annak tudta és engedély nélkül elvitte, majd ittosan közlekedett vele a 88-as főúton. Az ügyészség pénzbüntetést szabnak irá és eltiltanák a vezetéstől is. Büntetőjogi felelősségéről a Sárvári járásbíróság dönt majd. Közel 50%-kal nőtt az európai tengerparti úti célokra irányuló foglalások száma 2026 nyarára a tavalyi évhez képest, miközben a tengeren túli utazások népszerűsége visszaesett, a repjegy.hu adatai szerint. A friss adataik szerint az idei szezon egyik legjelentősebb trendje, hogy a magyar utazók egyre nagyobb számban választják repülővel is azokat a mediterrán és adriai desztinációkat, amelyeket korábban jellemzően autóval közelítettek meg. A foglalások számának éves növekedése alapján 3 ország emelkedik ki, Albánia, Horvátország és Bulgária. A gyerekvédelemnek kommunikációra és szakmai együttműködésre kell épülnie, a jövő gyermekvédelmének a nyílt beszédre, a bizalomra és a szakmai együttműködésre kell épülnie, írta a Szociális és Családügyi Miniszter Facebook oldalán egy nyílt levélre válaszolva. Kettei Németh Vilmos bejegyzésében megígérte, hogy a lehető leggyorsabban felállítanak egy olyan rendszert, amely képes érdemben dolgozni a gyerekekért. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy közben nem akarnak úgy tenni, mintha a megoldás egyetlen központi döntéssel megszülethetne. Július végén rendezik meg ismét Washingtonban az elnök elleni merénylet kísérlet miatt április végén félbeszakadt eseményt, a fehérházi tudósítók vacsoráját, amire Donald Trump ismét meghívást kapott, közölte a szervező, a Fehérházi Tudósítók Egyesülete. Az újságírókat tömörítő szervezet elnöke hangsúlyozta, hogy a megismételt esemény szűkebb körül lesz, és jóval komolyabb biztonsági intézkedések övezik majd.
8: Sporthírek.
9: Veszprém 30. alkalommal nyerte meg a férfi kézilabda NB1-et, mivel 36-34-re győzött a Szeged otthonában a döntő második mérkőzésén. A két csapat 209 egymás elleni mérkőzésen 57 szegedi siker és 8 döntetlen mellett 144. alkalommal győzött Veszprém.
8: Időjárás jelentés.
9: Szombaton sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből csak kezdetben délen, délkeleten alakulhat ki néhol eső, zápor, általában mérsékelt lesz a légmozgás, előfordulhatnak majd élénk széllökések is, délután 25 fokot mérhetünk.
12: Lux Funk Black Mix.
13: Black Mix.
14: If y'all really like to rock the funky beats.
15: Valódi funky, valódi lemezekről, valódi funky DJ-ktől. Kisszel keverve.
12: Lux Funk Black Mix.
16: Most kezdődik a Lux Funk Black Mix. A Lux Funk Rádió Mix műsora.
8: Görlend FM, rád hangolva.
12: Black Mix.
16: Bővebb info a műsorról.

0: Lux Funk Black Mix.
1: Lux Funk Black Mix.
0: Black Mix.
1: A Black Mixben a Lux Funk DJ.
2: A Lux Funk DJ.
1: Revolution.
0: Lux Funk.
1: Lux Funk.
0: Igazi funky arc vagy.
1: Igazi funky arc. www.luxfunk.com.
0: Lux Funk Black Mix.

0: Lux Funk Black Mix.
1: Lux Funk Black Mix.
0: Black Mix.
1: A Black Mixben a Lux Funk DJ.
2: A Lux Funk DJ.
1: Revolution.
0: Lux Funk.
2: Lux Funk.
0: Igazi funky arc vagy.
2: Igazi funky arc. www.luxfunk.com.
0: Lux Funk Black Mix.

0: Lux Funk Black Mix.
1: Lux Funk Black Mix.
0: Black Mix.
1: A Black Mixben a Lux Funk DJ.
2: A Lux Funk DJ.
1: Revolution.
0: Lux Funk.
2: Lux Funk.
0: Igazi funky arc vagy.
2: Igazi funky arc. www.luxfunk.com.
0: Lux Funk Black Mix.

0: Lexfunk Black Mix.
1: Black Mix.
0: A Black Mixben a Lexfunk DJ.
2: A Lexfunk DJ.
0: Revolution.
1: Lexfunk.
2: Lexfunk.
1: Igazi funky arc vagy.
2: Igazi funky arc. www.lexfunk.com.
1: Lexfunk Black Mix.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: A mozgás éjszakájára várják az érdeklődőket Körmenden. Vasárnap éjfélig lehet még nevezni a Rádóczi vágtára. Javaslatcsomag készült a kata újra szabályozására. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A mozgás éjszakájára várják az érdeklődőket. Előzetes regisztrációra bíztatják a szervezők azokat, akik részt vennének június 12-én pénteken a mozgás éjszakáján Körmenden, közölte a dr. Batyás Zsatman László Múzeum. A rendezvényen számos sport és mozgásforma közül választhatnak az érdeklődők. A különleges hangulatról Voksán Virág gondoskodik, aki a Batyás Zsatman kastély klasszicista erkélyéről szolgáltatja a zenét a résztvevőknek. Élelmiszerosztás szervez a Szent Erzsébet plébánia Caritas csoportja szombaton a körmendi plébánia közösségi házában. A segély szervezet tájékoztatása szerint az áruházi adományokból származó élelmiszereket 9 órától osztják ki a készlet erejéig. A szervezők arra kérik az érkezőket, hogy hozzanak magukkal táskát vagy szatyrot. A Caritas csoport közölte, az adományoztás célja a rászorulók támogatása és az élelmiszer pazarlás csökkentése. Vasváron a 40 éves városjubileumhoz kapcsolódva nyit ki a fürdő is a hétvégétől. A strand az általános iskolások úszás oktatásában is együttműködik az oktatási intézménnyel. Nyilatkozta a Zágorhídi Cigány Ákos, a létesítményt működtető Városfejlesztési Nonprofit Kft. Ügyvezetője.
2: Idén június 5-én fogunk nyitani, ez két apropó miatt is éppen akkor van. Egyrészt akkor ünnepli a város a újra a városra nyilvánításának 40. évfordulóját. Éppen június 5-én, 6-án lesz egy ilyen nagyobb programsorozat, úgyhogy ehhez csatlakozunk mi is a nyitással. Másrészt pedig azért is fontos, hogy még utána 2 hetünk van az iskolából, és az általános iskolások az előző évekhez hasonlóan ebben az utolsó 2 hétben napi szinten le fognak járni úszásoktatás céljából, amit szintén nagyon fontosnak tartunk a jövő nemzedékek szempontjából, és ugyanez lesz majd ősszel is az iskola első 2 hetében, hogyha az időjárás engedi, akkor ugyanúgy jönni fognak úszásoktatásra. És a tervek szerint szeptember 13 még leszünk vasárnapig nyitva.
1: Vasárnap éjfélig lehet még nevezni a Rádóczi vágtára. Az Egyházas Rádóczi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület 4. alkalommal hirdeti meg a Rádóczi vágtát. A rendezvényt június 13-án tartják. A futóversenyre előzetes nevezéseket június 7-ig lehet leadni, nyilatkozta Kovácsné Bazsó Katalin elnök.
3: 3 évvel ezelőtt jött egy ilyen ötlet László Dóritól, aki a megálmodója ennek az egész vágtának, hogy csináljunk egy futóversenyt. És így kapta a Rádóczi vágta nevet. A Fűr Lajos Művelődési Központ udvaráról indul az összes futam, és oda is érkezik vissza. Eddig 3 távval indítottuk. Volt egy ovis futam, egy sulis futam, illetve a Petőfi táv, és most bővítettük az idei

0: Mert hogy Hő Lajos futam.
1: Javaslatcsomagot készített a kata újraszabályozására az MKIK. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elkészítette és elküldte a pénzügyminisztérium részére a kata lehetséges újraszabályozásával kapcsolatos szakmai vitaanyagát, közölte a kamara az MT-vel. A 22 oldalas dokumentum a közlemény szerint áttekinti a korábbi kata rendszer tapasztalatait, bemutatja a főbb kockázatokat, valamint 5 lehetséges szabályozási alternatívát vázol fel a döntéshozók számára. Széleskörű párbeszéd indult a Velencei tó megmentéséért, a közös munka alapja egy átfogó Velencei tó törvény előkészítése lehet, amely megteremti ehhez a szükséges jogi kereteket, közölte az élő környezetért felelős miniszter Facebook oldalán. Gajdos László kiemelte, a helyzetet övező sok ellentmondó érdek komplex megoldást követel a tó hosszú távú ökológiai védelméért. Egyre komolyabb problémát jelentenek a túlhangos motorkerékpárok a szlovákiai Magas-Tátra egyes részein, ezért a helyi önkormányzat a hangszennyezés visszafogását célzó rendkívüli ellenőrzéseket tervez a nyáron, illetve törvényi megoldást is sürgetnek az ilyen járművek behajtásának korlátozására. A helyzettel kapcsolatban Magas-Tátra polgármestere arról tájékoztatott, hogy a nyári turisztikai szezon kezdetével a probléma tovább fokozódott, ezért úgy döntöttek, hogy az állapot megoldást igényel.
2: Sporthírek.
1: A MotoGP mindenképpen szeretne a Hungaroringre jönni, de a magyaródi pálya jelenleg nem alkalmas motorversenyek rendezésére, mondta Gyulai Zsolt, a Hungaroring Sport ZRT elnök vezérigazgatója. Hozzátette, a gyorsasági motoros világbajnokság hétvégén sorra kerülő Balatonfűkarái futamának keretében promóterként tárgyalni fognak a versenycsorozat jogtulajdonosával a magyar nagydíj jövőjére.
2: Időjárás jelentés.
1: Szombaton sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből csak kezdetben délen, délkeleten alakulhat ki néhol eső, zápor, általában mérsékelt lesz a légmozgás, előfordulhatnak majd élénk széllökések is, délután 25 fokot mérhetünk.
3: Lux Funk Black Mix.
4: If you really like to rock the funky beats.
5: Valódi funky, valódi lemezekről, valódi funky DJ-ktől. Kisszel keverve.
3: Lux Funk Black Mix.
6: Most kezdődik a Lux Funk Black Mix. A Lux Funk Rádió Mix műsora.
7: Görmend FM, rap hangolva.
3: Black Mix.
6: Bővebb info a műsorról.

0: Funk Black Mix.
1: Lex Funk Black Mix.
0: Black Mix.
1: A Black Mixben a Lex Funk DJ.
2: A Lex Funk DJ.
1: DJ Perry.
2: DJ Perry.
0: Lex Funk.
2: Lex Funk.
0: Igazi funky arc vagy.
2: Igazi funky arc. www.lexfunk.com.
0: Lex Funk Black Mix.

0: Black Mix.
1: Black Mix.
0: A Black Mixben Alexan DJ.
2: Alexan DJ.
0: DJ Barry.
2: DJ Barry.
1: Lux Funk.
2: Lux Funk.
1: Igazi funky arc vagy.
2: Igazi funky arc. www.luxfunk.com.
1: Lux Funk. Black Mix.

0: Max Funk Black Mix.
1: Max Funk Black Mix.
0: Black Mix.
1: A Black Mix-ben Alex Funk DJ.
2: Alex Funk DJ.
1: DJ Barry.
2: DJ Barry.
0: Max Funk.
2: Max Funk.
0: Igazi funky arc vagy.
2: Igazi funky arc. www.laxfunk.com.
0: Max Funk Black Mix.

0: Lux Funk Black Mix.
1: Lux Funk Black Mix.
0: Black Mix.
1: A Black Mixben a Lux Funk DJ.
2: A Lux Funk DJ.
1: DJ Perry.
2: DJ Perry.
0: Lux Funk.
1: Lux Funk.
0: Igazi funky arc vagy.
1: Igazi funky arc. www.luxfunk.com.
0: Lux Funk Black Mix.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Változékony időre számíthatunk, döntött a kormány az idei pártámogatásokról. Meghosszabbították a tavaszi fagykárok bejelentésének határidejét. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ukrán tengeri drón robbant fel a romániai Constanța kikötőjében. Az ukrán haditengerészet közölte, hogy az orosz elektronikai zavarás miatt összesen 4 drón fölött vesztették el az irányítást, de a civilek védelmében figyelmeztették a veszélyre a román hatóságokat. A környéket még a detonáció előtt lezárták. A kikötőben felrobbant drón mellett egy másik, nem sokkal távolabb, a parti őrség felügyelete mellett, további 2 pedig nemzetközi vizeken semmisült meg. Döntött a kormány az idei párttámogatásokról. A pártokat és alapítványaikat az országgyűlési választás eredménye alapján illeti meg a támogatás. A Tisza párt mintegy 700 milliós, a Fidesz több mint 500, a Mi Hazánk több mint 150, míg a KDNP mintegy 90 millió forintos támogatásban részesül. Az országos listán mandátumot nem szerzett demokratikus koalíció 12 millió forintot kap. A kabinet azért vizsgálta felül a pártfinanszírozás szabályait, hogy azok a valós adatokat tükrözzék, és a pártok társadalmi beágyazottságát mutassák meg. A közoktatásban és a szakképzésben is felülvizsgálják a pedagógusok teljesítmény értékelési rendszerét. Az értékeléshez kapcsolódó feltöltési kötelezettséget felfüggesztik, a korábban elért illetmények ugyanakkor megmaradnak, közölte a gyermek- és oktatásügyi miniszter. Lannert Judit hozzátette, a következő tanévben szakmai egyeztetést indítanak a pedagógusokkal, intézményvezetőkkel, szakértőkkel annak érdekében, hogy közösen alakítsák ki az új rendszert, amely támogatást, megerősítést és fejlődési lehetőséget nyújt az érintetteknek. Jövő keddig meghosszabbították a tavaszi fagykárok bejelentésének határidejét. A gazdálkodók a Magyar Államkincstár elektronikus kárbejelentő felületén rögzíthetik kárukat. Az Agrártárca közölte, hogy a Hungaromet felülvizsgálta az elmúlt időszak minimum hőmérsékleti adatait. Az új információk már elérhetőek az agro.met.hu oldalon. A szecesszió világnapjához kapcsolódóan a fővárosban és Pécsen is lesznek kulturális programok szombaton, lesz kézműves foglalkozás, tánc és könyvbemutató is, a programokra előzetesen jelentkezni kell. A szecesszió világnapját a 100 éve elhunyt Antoni Gaudi és Lechner Ödön építészek halálának évfordulójához kapcsolódóan június 10-én ünneplik.
0: Időjárás jelentés.
1: Éjszaka délen, délkeleten, hajnalban, keleten lehet még elszórtan zápor, zivatar, majd országszerte napos, gomoly felhős idő lesz. A szél mérséklődik, hajnalban 10-17, napközben 23-28 fok várható. Keddig többnyire napos, koranyári idő lesz, többfelé 30 fok feletti csúcsértékekkel.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is

Ó, bennünk van a vibe, ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar az agylárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt, mi írjuk meg a történetünket. Hey.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, és benne minden ember. Benne minden ember, lámpa fény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé, amin alszunk.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Ligyotra hív a körmendi várkert, ismét megnyílnak Magyarország legszebb történeti és gyűjteményes kertjei. Csak nem 30 helyszínen séták, szakmai előadások és különleges kertészeti programok várják az érdeklődőket. A Légy ott a kertben akcióhoz Körmend is csatlakozik a hétvégén.
2: Randevú a kertekben. Francia kezdeményezésre indult építési és közlekedési minisztériumnak a felkérésére. Veszünk mi is részt ebben a programban, amelynek idén a látvány a mottója. Ez az európai történeti kertekre fókuszál ez a program, és hát Körmend is jelentős magyarországi angol kert. Kettő sétáról, illetve egy kutatóprogramról van szó. Mi a szombati napot választottuk el, június 6-án lesznek Körmenden a programok.
1: Az idei rendezvény teljesen ingyenes, a sétákon előzetes regisztráció nélkül lehet részt venni szombaton, árult el Móricz Péter.
2: Az első program az 2 órakor kezdődik, ezt Szinetár Csaba tartja, és egy természetismereti sétáról van szó. Várkertnek az élővilágát mutatja be úgy a növényeket, mint az állatokat. A következő program az 3 órától a utaskeresés nyergy édességláda projekt, amely az előző heti gyereknaptól maradt el az esőzés miatt. És a harmadik szintén egy sétáról van szó, amelyet én fogok tartani kerttörténeti témában. Próbálom megismertetni a résztvevőket a várkert történetével, a szobraival és az épületeivel, a vadászlakot is felkeressük a sét. A végén ez 4 órakor fog indulni.
1: 10 éves jubileumát ünnepli a Dr. Bohóc Szolgálat családi fesztivál Szombathelyen. Pogács Mónika információi következnek.
3: Egész napos családi fesztivállal ünnepli fennállásának 10. évfordulóját a Dr. Bohóc Mosoly Szolgálat Alapítvány Szombathely főterén a Dr. Bohóc Fesztivál 2026 elnevezésű rendezvényen színpadi előadások, koncertek, bohóc programok, kézműves foglalkozások és interaktív játékok várják az érdeklődőket szombaton reggel 10 órától este 9 óráig. A szervezők közleménye szerint az alapítvány Dr. Bohóc immár 10 éve látogatják rendszeresen a nyugat-magyarországi kórházak gyermekosztályait, hogy a beteg gyermekek, szüleik és az egészségügyi dolgozók mindennapjait vidámabbá tegyék. Az elmúlt évtizedben mintegy 1600 Dr. Bohóc vizitet valósítottak meg 4 város gyermekosztályain, és több mint 23 000 kis pácienshez jutottak el. A jubileumi rendezvény célja, hogy a családok együtt ünnepelhessék az alapítvány munkáját, és közben megismerkedhetnek a Bohóc doktorok tevékenységével, és támogathatják küldetésüket. A rendezvény teljes ideje alatt látogathatják lesz a Bohóc autó játékokkal és további meglepetésekkel. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak a Szombathelyi főtérre.
1: A mozgás éjszakájára várják az érdeklődőket. Előzetes regisztrációra bíztatják a szervezők azokat, akik részt vennének június 12-én pénteken a mozgás éjszakáján Körmenden, közölte a Dr. Batyás Satman László Múzeum. A rendezvényen számos sport és mozgásforma közül választhatnak az érdeklődők. A különleges hangulatról Voksán Virág gondoskodik, aki a Batyán Satman kastély klasszicista erkélyéről szolgáltatja a zenét a résztvevőknek. Élelmiszerosztás szervez a Szent Erzsébet plébánia Caritas csoportja szombaton a körmendi plébánia közösségi házában. A segély szervezet tájékoztatása szerint az áruházi adományokból származó élelmiszereket 9 órától osztják ki a készlet erejéig. A szervezők arra kérik az érkezőket, hogy hozzanak magukkal táskát vagy szotyrot. A Caritas csoport közölte, az adományosztás célja a rászorulók támogatása és az élelmiszer pazarlás csökkentése. Mosváron a 40 éves városjubileumhoz kapcsolódva nyit ki a fürdő is a hétvégétől. A strand az általános iskolások úszás oktatásában is együttműködik az oktatási intézménnyel. Nyilatkozta Zágorhídi Cigány Ákos, a létesítményt működtető, városfejlesztési non-profit Kft. Ügyvezetője.
4: Idén június 5-én fogunk nyitani, ez két apropó miatt is éppen akkor van. Egyrészt akkor ünnepli a város a újra városra nyilvánításának 40. évfordulóját, éppen június 5-én, 6-án lesz egy ilyen nagyobb programsorozat, úgyhogy ehhez csatlakozunk mi is a nyitással. Másrészt pedig azért is fontos, hogy még utána 2 hetünk van az iskolából, és az általános iskolások az előző évekhez hasonlóan ebben az utolsó 2 hétben napi szinten le fognak járni úszásoktatás céljából, amit szintén nagyon fontosnak tartunk a jövő nemzedékek szempontjából. És ugyanez lesz majd ősszel is, az iskola első két hetében, hogyha az időjárás engedi, akkor ugyanúgy jönni fognak buszásoktatásra. És a tervek szerint szeptember 13 még leszünk vasárnapig nyitva.
1: Vasárnap éjfélig lehet még nevezni a Rádóczi Vágtára. Az Egyházas Rádóczi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület negyedik alkalommal hirdeti meg a Rádóczi Vágtát. A rendezvényt június 13-án tartják. A futóversenyre előzetes nevezéseket június 7-ig lehet leadni, nyilatkozta Kovácsné Bazsó Katalin elnök.
5: 3 évvel ezelőtt jött egy ilyen ötlet László Dóritól, aki a megálmodója ennek az egész vágtának, hogy csináljunk egy futóversenyt. És így kapta a Rádóczi Vágta nevet. A Fűr Lajos Művelődési Központ udvaráról indul az összes futam, és oda is érkezik vissza. Eddig 3 távban indítottuk. Volt egy ovis futam, egy sulis futam, illetve a Petőfi táv, és most bővítettük az idei évtől

0: hogy Fő Lajos futam.
1: Két körmendi nyertese is van az év kedvenc tesi tanára vármegyei versenyének a vasi szavazás eredményeként. A 200 fő alatti iskolák kategóriájában Kalamár Krisztina, a Boldog Batthyány László katolikus általános iskola testnevelője végzett az első helyen. A 200 fő feletti vasi iskolák versenyében az Odzsai Kis Zoltán általános iskolában tanító Petrovics Bálint testnevelő tanár lett az első. A vármegyei nyertesek az országos szavazásra is bekerültek. Közülük kerül ki a kategóriák országos fődíjasa. Voksolni június 11-ig lehet a körmendi nomináltakra is. Vádat emeltek egy vasi férfi ellen, aki engedély nélkül vitte el ismerőse autóját. A vádirat szerint a férfi 2026 márciusában ismerőse autóját annak tudta és engedély nélkül elvitte, majd ittasan közlekedett vele a 88-as főúton. Az ügyészség pénzbüntetést szabnak irá és eltiltanák a vezetéstől is. Büntetjogi felelősségéről a Sárvári járásbíróság dönt majd. Közel 50%-kal nőtt az európai tengerparti úti célokra irányuló foglalások száma 2026 nyarára a tavalyi évhez képest, miközben a tengeren túli utazások népszerűsége visszaesett, a repjegy.hu adatai szerint. A friss adataik szerint az idei szezon egyik legjelentősebb trendje, hogy a magyar utazók egyre nagyobb számban választják repülővel is azokat a mediterrán és adriai desztinációkat, amelyeket korábban jellemzően autóval közelítettek meg. A foglalások számának éves növekedése alapján három ország emelkedik ki, Albánia, Horvátország és Bulgária. A gyerekvédelemnek kommunikációra és szakmai együttműködésre kell épülnie, a jövő gyermekvédelmének a nyílt beszédre, a bizalomra és a szakmai együttműködésre kell épülnie, írta a Szociális és Családügyi Miniszter Facebook oldalán egy nyílt levélre válaszolva. Kettei Németh Vilmos bejegyzésében megígérte, hogy a lehető leggyorsabban felállítanak egy olyan rendszert, amely képes érdemben dolgozni a gyerekekért. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy közben nem akarnak úgy tenni, mintha a megoldás egyetlen központi döntéssel megszülethetne. Javaslatcsomagot készített a kata újra szabályozására az MKIK. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elkészítette és elküldte a pénzügyminisztérium részére a kata lehetséges újra szabályozásával kapcsolatos szakmai vitaanyagát, közölte a kamara az MT-vel. A 22 oldalas dokumentum a közlemény szerint áttekinti a korábbi katarendszer tapasztalatait, bemutatja a főbb kockázatokat, valamint 5 lehetséges szabályozási alternatívát vázol fel a döntéshozók számára. Széleskörű párbeszéd indult a Velencei tó megmentéséért, a közös munka alapja egy átfogó Velencei tó törvény előkészítése lehet, amely megteremti ehhez a szükséges jogi kereteket, közölte az élő környezetért felelős miniszter Facebook oldalán. Gajdos László kiemelte, a helyzetet övező sok ellentmondó érdek komplex megoldást követel a tó hosszú távú ökológiai védelméért. Egyre komolyabb problémát jelentenek a túlhangos motorkerékpárok a szlovákiai Magas-Tátra egyes részein, ezért a helyi önkormányzat a hangszennyezés visszafogását célzó rendkívüli ellenőrzéseket tervez a nyáron, illetve törvényi megoldást is sürgetnek az ilyen járművek behajtásának korlátozására. A helyzettel kapcsolatban Magas-Tátra polgármestere arról tájékoztatott, hogy a nyári turisztikai szezon kezdetével a probléma tovább fokozódott, ezért úgy döntöttek, hogy az állapot megoldást igényel. Július végén rendezik meg ismét Washingtonban az elnök elleni merénylet kísérlet miatt április végén félbeszakadt eseményt, a fehérházi tudósítók vacsoráját, amire Donald Trump ismét meghívást kapott, közölte a szervező, a Fehérházi Tudósítók Egyesülete. Az újságírókat tömörítő szervezet elnöke hangsúlyozta, hogy a megismételt esemény szűkebb körül lesz, és jóval komolyabb biztonsági intézkedések övezik majd. Veszprém 30. alkalommal nyerte meg a férfi kézilabda NB1-et, mivel 36-34-re győzött a Szeged otthonában a döntő második mérkőzésén. A két csapat 209 egymás elleni mérkőzésen 57 szegedi siker és 8 döntetlen mellett 144. alkalommal győzött Veszprém. A MotoGP mindenképpen szeretne a Hungaroringre jönni, de a magyaródi pálya jelenleg nem alkalmas motorversenyek rendezésére, mondta Gyulai Zsolt, a Hungaroring Sport ZRT elnök vezérigazgatója. Hozzátette, a gyorsasági motoros világbajnokság hétvégén sorra kerülő Balatonfűkarái futamának keretében promóterként tárgyalni fognak a versenysorozat jogtulajdonosával a magyar nagydíj jövőjéről.

99.8. 99.8. Görmend FM.

0: Zsörmend és a világhírei a 99.8-on.
1: Változékony időre számíthatunk, személyesen nem találkozik az ukrán és az orosz elnök. Megkezdődött a balatoni komp kikötők felújítása. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Nem lesz személyes találkozó Vlagyimir Putyin és Volodymyr Zelenszkij között. Az orosz elnök elutasította ukrán kollégája kezdeményezését, hogy találkozzanak egy harmadik országban a háború lezárására. Péntek viradóra családi ház és élelmiszeripari üzem is megrongálódott Ukrajnában az újabb orosz dróntámadásokban. A több mint 200 repülő szerkezet többségét a légvédelem megsemmisítette, 16 eszköz azonban becsapódott. Montenegró 2028-ra uniós tagállam lesz, jelentette ki az Európai Tanács elnöke Tivatban az EU Nyugat-Balkán csúcs találkozó után. António Costa hangsúlyozta, a csatlakozás továbbra is szigorú feltételekhez kötött, de a politikai támogatás most világosabb, mint az elmúlt években bármikor. Jakov Milatovic, montenegrói elnök a térség és az Európai Unió kapcsolatainak erősítését sürgette, hangsúlyozva, hogy a régió stabilitása és európai integrációja közös érdek. Döntött a kormány az idei párttámogatásokról. A pártokat és alapítványaikat az országgyűlési választás eredménye alapján illeti meg a támogatás. A Tisza párt mintegy 700 milliós, a Fidesz több mint 500, a Mi Hazánk több mint 150, míg a KDNP mintegy 90 millió forintos támogatásban részesül. Az országos listán mandátumot nem szerzett demokratikus koalíció 12 millió forintot kap. A közoktatásban és a szakképzésben is felülvizsgálják a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. Az értékeléshez kapcsolódó feltöltési kötelezettséget felfüggesztik, a korábban elért illetmények ugyanakkor megmaradnak, közölte a gyermek- és oktatásügyi miniszter. Lannert Judit hozzátette, a következő tanévben szakmai egyeztetést indítanak pedagógusokkal, intézményvezetőkkel, szakértőkkel annak érdekében, hogy közösen alakítsák ki az új rendszert, amely támogatást, megerősítést és fejlesztési lehetőséget nyújt az érintetteknek. Jövők eddig meghosszabbították a tavaszi fagykárok bejelentésének határidejét. Az Agrártárca közölte, hogy a Hungaromet felülvizsgálta az elmúlt időszak minimum hőmérsékleti adatait. Az új információk már elérhetők az agro.met.hu oldalon. Megkezdődött a balatoni komp kikötők felújítása. A közlekedés a Szántódi és Tihanyi révnél is zavartalan. A jövő év végéig megújulnak a mólók és az épületek, az utak és az utastájékoztatás. Épülnek új utasvárok, pénztárak, kerékpártárolók és vizes blokkok is. Tájékoztatott a Balatoni Hajózási ZRT.
0: Időjárás jelentés.
1: Elszórtan még lehet zápor, zivatar, majd országszerte napos, gomoly felhős idő lesz szombaton. A szél mérséklődik, napközben 23-28 fok várható.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: 99.8 Görmend FM. Rákhangolva! Rákhangolva!
1: Dr. Béres
2: Herceg.
1: Rock the city, let's go!
2: Te vagy a

99.8. Ráthangolva. I'm so sorry that I hurt you.

0: 99.8. Körmend FM. Rákomolva! Rákomolva!
1: Mikor a tóban fürdünk, mesztelen, mikor a

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Változékony időre számíthatunk, döntött a kormány az idei pártámogatásokról. Meghosszabbították a tavaszi fagykárok bejelentésének határidejét. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ukrán tengeri drón robbant fel a romániai Konstanca kikötőjében. Az ukrán haditengerészet közölte, hogy az orosz elektronikai zavarás miatt összesen 4 drón fölött vesztették el az irányítást, de a civilek védelmében figyelmeztették a veszélyre a román hatóságokat. A környéket még a detonáció előtt lezárták. A kikötőben felrobbant drón mellett egy másik, nem sokkal távolabb, a parti őrség felügyelete mellett, további 2 pedig nemzetközi vizeken semmisült meg. Döntött a kormány az idei pártámogatásokról. A pártokat és alapítványaikat az országgyűlési választás eredménye alapján illeti meg a támogatás. A Tisza párt mintegy 700 milliós, a Fidesz több mint 500, a Mi Hazánk több mint 150, míg a KDNP mintegy 90 millió forintos támogatásban részesül. Az országos listán mandátumot nem szerzett demokratikus koalíció 12 millió forintot kap. A kabinet azért vizsgálta felül a pártfinanszírozás szabályokat, hogy azok a valós adatokat tükrözzék, és a pártok társadalmi beágyazottságát mutassák meg. A közoktatásban és a szakképzésben is felülvizsgálják a pedagógusok teljesítmény értékelési rendszerét. Az értékeléshez kapcsolódó feltöltési kötelezettséget felfüggesztik, a korábban elért illetmények ugyanakkor megmaradnak, közölte a gyermek- és oktatásügyi miniszter. Lannert Judit hozzátette, a következő tanévben szakmai egyeztetést indítanak a pedagógusokkal, intézményvezetőkkel, szakértőkkel annak érdekében, hogy közösen alakítsák ki az új rendszert, amely támogatást, megerősítést és fejlődési lehetőséget nyújt az érintetteknek. Jövő keddig meghosszabbították a tavaszi fagykárok bejelentésének határidejét. A gazdálkodók a Magyar Államkincstár elektronikus kárbejelentő felületén rögzíthetik károkat. Az Agrártárca közölte, hogy a Hungaromet felülvizsgálta az elmúlt időszak minimum hőmérsékleti adatait. Az új információk már elérhetőek az agro.met.hu oldalon. A szecesszió világnapjához kapcsolódóan a fővárosban és Pécsen is lesznek kulturális programok szombaton, lesz kézműves foglalkozás, tánc és könyvbemutató is, a programokra előzetesen jelentkezni kell. A szecesszió világnapját a 100 éve elhunyt Antoni Gaudi és Lechner Ödön építészek halálának évfordulójához kapcsolódóan június 10-én ünneplik.
0: Időjárás jelentés.
1: Éjszaka délen, délkeleten, hajnalban, keleten lehet még elszórtan zápor, zivatar, majd országszerte napos, gomoly felhős idő lesz. A szél mérséklődik, hajnalban 10-17, napközben 23-28 fok várható. Keddig többnyire napos, koranyári idő lesz, többfelé 30 fok feletti csúcsértékekkel.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.